legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Ezen a héten is gyérítik a szúnyogokat, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról, ma délelőtt még kánikula lesz, délután érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, ezt közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zalavár megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik majd a szúnyogokat. A légitársaságokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett kártérítést fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, hogyha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Janai Attila rádiónak azt mondta, hogy ilyen esetekben a Mabiz ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behagyja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog. Érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedést tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkentést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Ez szerintük azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára, közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az űrben tartózkodó asztronauták számára. Záporokkal érkezik ma egy kis lehűlés. Délelőtt még kánikula lesz, sok napsütés várható és 27-34 fokig melegszik a levegő, délután viszont északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki frissítő záporok, ráadásul a szél is viharossá fokozódik majd. Estére viszont már mindenhol eláll az eső. A hidegfront után egy picit lehűl a levegő, holnap és pénteken is már csak 22-27 fok valószínű, de újra napos, száraz időben bízhatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: és tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Teljesíteni kell a szupermérföldköveket az uniós forrásokhoz. Véget értek az írásbeli érettségig. 30 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesíteni kell a szupermérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Ismét akcióban a fogyasztóvédők, ezúttal a légitársaságokat ellenőrzik, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat, vagyis kártalanítják őket a késések után, megfelelően tájékoztatják őket a jegyekről, és hogy működtetnek-e telefonos ügyfélszolgálatot. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett fizetniük. A szülők ellen indulhat szabálysértési eljárás, ha a kiskorú gyermekük kötelező biztosítás nélküli elektromos rollerrel okozott balesetet, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jenei Attila rádiónak hangsúlyozta, ilyen esetekben a MABISZ ugyan kifizeti a kártérítést, de azt behajtja a károkozón.
3: Érthető, hogy ez egy trendi dolog, érthető, hogy könnyű, érthető, hogy a gyors közlekedés, rugalmas közlekedés tesz lehetővé, de hogyha esetleg elkezdenek gondolkodni a roller vásárláson, akkor mindenképpen keressék fel a biztosítójukat, vagy egy biztosítási tanácsadótól, biztosítás közvetítőtől kérjenek tanácsot, hogy milyen paraméterű rollert érdemes venni, mely paraméterekre kell és kötelező KGFB-t kötni, és melyre nem.
2: Rendben lezajlottak az írásbeli érettségig május 22-ig 15 vizsganapon, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-ától, középszinten pedig június 15-től kezdődnek a vizsgák. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban. Közben az M5-ösön a határ felé a 44-es és a 45-ös kilométer között Újhartyán térségében burkolati hibákat javítanak, ezért a külső sáv lezárására kell készülni reggel 9 és délután 3 óra között.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok, drága barátok, kezdjük el, szerda van, annyira furcsa, olyan hétfő érzésem van, tudjuk miért, és aztán itt van újra a csapat, mindenki jól néz ki, mindenki mosolyog, mindenkinek jót tett ez a pihenés, azt látom. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Belőtte a haját a Gyuri, igen, kis vakszal összeturmixolta a fejét. Igen, és Anett, jó reggelt neked is.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jól áll ez a blues, vagy ing, vagy mi ez?
1: Nagyon szépen, köszönöm, igen, szeretem. Hát indul a nyár, most már ugye jönnek a színek.
0: Ó, én is. Ugye én ott voltam egy dél-európai országban, és én is színes ruhákban voltam, igen. Bolondoztam.
2: És láttam egy képet, hogy ki rövid nadrágban is volt.
0: Én rövid nadrágban vagyok nyáron.
1: És nem kivel, semmi. És kiült melletted.
0: Mi? Hát te láttál engem ezerszer rövid nadrágban. Igen, igen, most kezdett tetszeni a... Mi a baj?
2: Ez igen, csiros virgácsok, tesó, ez igen.
0: Köszönöm. Mesélj, mit láttál akkor?
2: Nem, csak még mindig szokatlan nekem, hogy hétköznap alig látlak rövid gatyában, ugye, mert ide csak hosszúban jössz be, és akkor ezért volt.
0: De ez mekkora egy szemét?
2: No.
0: Hát évvel ezelőtt volt egy ő általa kezdeményezett fogadalom, miszerint nem jövünk sortba a rádióba.
1: Igen, ezt még a Music FM-ben is erősítettem.
0: Hát a Gyuri. Ezt igen, a Gyuri igen. Kezdeményezte. És ehhez képest, sőt, én egyszer talán voltam is sorban, és akkor a Gyuri ezt a fogadalmát ezt nagyon-nagyon aláhúzta, és jó, oké, igaza van, reggel úgyis hajnalban még. És most ehhez képest megnézi a virgácsaimat. Normális?
2: Szerintem idén meg kéne ezt törnünk, és jöjjünk rövid gatyában, nyáron.
0: És aztán jön a bikini, aztán jön a izé, topless.
2: Augusztusban toplessbe járunk. Igen, hát mi elengedhetjük magunkat egy kicsit, simán.
0: Szóval itt van, igen, itt van ez a kép, Fejes Tomival, meg a kutyájukkal, Nusival a padon, a tengerparton, és akkor ott vagyok rövid nadrágban. Ezt ő is kitette, mi is kitettük? Vagy?
3: Ő igen, mi?
0: Tegyük ki nyugodtan.
1: Kitehetjük?
3: Most tettem ki.
1: Ja.
0: Kitetted?
3: Hát látod.
0: Nem oda, te szerencsétlen. Hát.
2: Szerencsétlen. Milyen kedves velem ma reggel.
1: Mennyire kipihent mindenki.
2: Lacika tartalmunk egy részét csak ide a tévére posztolja, ezért nem látják a hallgatók.
3: De az megvan, hogy ez a Facebookon megy. Tehát kint van a Facebookon.
0: Mi van meg, hogy a Facebookon megy?
3: Hát ez az egész, amit most látsz.
0: De honnan tudjam, hogy az ott megy?
3: Hát egy fekete kerete van. Megyünk.
0: Fekete kerete van, ott egy kutya.
3: Gyuri, mondd el neki, nem bírok.
2: De nem a mi Facebook oldalunkon. A miénken? Hát ezt kérdezte.
3: Ott megy élőbe, tehát kint van.
1: Jó reggelt.
3: Én már most elfáradtam.
1: És még 10-ig itt igen. ülünk.
2: De jó, arra gondolt, hogy posztoljátok ki ezt a képet. Okay. Jó?
1: Én na, meg mindegy, fogom én ez... tenni, igen.
0: Jó, valaki tegyen valamit.
1: Valaki értse meg, hogy mit mondott.
0: Most már csak a hallgatókban bízhatok, ők normálisak. Gabi bátyám, jó reggelt. Hajnali 4:45 a legmegfelelőbb időpont a harmad giliszta szedésére. Akkor még fenn vannak a fű tetején. Mostan a párzási időszak, hamar össze lehet gyűjteni, 30-40 darabot is lehet indulni a Tiszához. McLaren-es.
2: Szegények, pározni szeretnének, aztán bedobod őket a halak közé. Hát ez mostohasos.
0: Igazad van. Szép reggelt, szeretném megdicsérni a csapatodat. Pénteken nagyon ügyesek voltak, igazán jól teljesítettek. Bocsi, csak kíváncsian kérdezem, kutyás lettél? Benidorm, Pusszantás, Zsolt. Nem vagyok kutyás, de a kutyák engem valami miatt szeretnek. Nem értem miért. Tehát mindent kisugárzok magamból, hogy engem nem kéne szeretni.
1: És pont ezt érzik különben.
4: Igen.
0: És valahogy jönnek, és nyalogatnak, imádnak, belém fekszenek, tehát minden.
2: Meg akarják törni az ellenállást.
1: Igen. Mert küzdeni kell, érted? Igen, kihívás vagy, nagy falat vagy neki.
0: Az is lehet, igen. Na jó, de nem, hát ugye a Fejes családdal úgy vagyunk, hogy mi most együtt voltunk sok, hát majdnem minden nap együtt voltunk, és ott van gyerek, babakocsi, kutya, ez a három. És akkor ott néha kell segíteni, tehát, hogy fogd meg ezt, fogd meg a flakont, fogd meg a kutyát, fogd meg a gyereket, fogd meg a kocsit. És ezért mindig van nálam egy kutya általában.
1: És te szó nélkül csinálod? Tehát, hogy
0: persze, nekem ez nem probléma. Mm. Ja, Aloha, rádiózás istenei, pénteken a DUE médiahálózat országos tehetségkutatóján járt az Rádió Aktív Suli Rádió csapata, és fantasztikus eredményekkel tértünk haza. Az év zenei diák rádiósa Suhajda Levi. Első helyezett. Az év diák lapja Rólunk Szól diákújság. Jól látom? Igen, első helyezett. Az év diák videósa Földvári Balázs. Második helyezett. Felkészítő pedagógusok a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolából Hajdú Eszter Erika és Lendvai Viktor. Nagyon büszkék vagyunk diákjainkra, és hatalmas pacsi, ha beolvassátok, Peace and Love, Lendvai Viktor. Jéééé! Bírom az ilyeneket. tényleg gyerekek, fiatalok és a média varázsa elkapta őket és alkotnak. Tök
4: igen,
0: jó.
4: És még olyan mentén, hogy mondjuk rádiózás, amiről igen. Mióta mondják, hogy nem életképes, meg majd jönnek ugye ezek a teljesen más platformok, és működik. És ezt tanulják, és, és az újságírást is tanulják még.
0: Nagyon helyes. Egyébként most voltam egy társaságban, egy holland társaságban egyébként Spanyolországban, sokan voltunk, és volt két 25-26 éves srác, és megtudták, hogy rádiózom, jó, és akkor elkezdtem őket faggatni arról a rádiózás, hogy van egyáltalán, rádióznak egyáltalán, és igen. Uh-huh. És igen, és akkor mondták, hogy FM rádiót is hallgatnak, de digitális rádiót is, és akkor megkérdeztem, hogy mi a különbség nekik ebben. Na mindegy, erről beszélgettünk hosszan, és ők is azt mondják, hogy a rádiózás, ez a fajta rádiózás, ez meg fog maradni, mert hogy lesz rá igény a beszélt tartalomra.
4: Szerintem még
0: ami mindig, más, mint a podcast.
4: Még mindig van igény. Tehát, hogy akárhova én beülök, taxiba, bárhol, én rendszeresen rádiót hallgatok.
2: Be van épülve a szokásokba, ami egyébként szülőről gyerekre száll. Tehát én azt látom, hogy a közös autózás, a közös rádióhallgatás, ez működik.
0: Jó reggelt, főnök, visszaállt a hatalom, kérdés, Vokci lesz ma? Kérdezi B. Zsó lesz ma, igen. És jó reggelt üzeni a tankcsapdás Pityu. Hello, Pityu. Köszönjük szépen. Na, nézzük itt az időjárás jelentést Anettől. Azt mondja, 30-35 fok vár még ma is ránk sok napsütéssel, élénk széllel és nulla csapadékkal estétől. Viszont egy hidegfront hűti le a hőmérsékletet, holnap már bőven 30 fok alatt lesznek a maximumok. 20 fok fölé melegedett az elmúlt napokban a Balaton, köszönhetően a nyárias melegnek. Szép mondat. Hella névnap van ma.
1: Isten éltesse.
0: Gyönyörű kötfényszórók. Szalacika tudja.
3: Sárga, gyönyörű, szép hella.
2: Párban.
0: Hell párban. Ma van a sürgősségi orvostan európai napja. 78 éves ma Presser Gábor.
4: Boldog szülinapot.
0: Boldog szülinapot. A legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb zenés zseni Magyarországon, tényleg. 51 éves Jamie Oliver, angol szakács, showman, írja itt Anett. 43 éves ma Tatár Csilla. Drága Csilla, Isten éltesen. És 148 éve San Franciscóban megszületett Isadora Duncan, amerikai táncosnő, a modern tánc megteremtője. Budapesten is fellépett 1902-ben az Uránia Színházban.
4: Igen, ez olyan izgalmas.
0: Igen, nem tudom ki ő. De jó volt? Jó volt a buli?
4: Jó volt a buli. És egyébként ő azért a korának egyik nagyon meghatározó és megosztó személyisége volt. Tehát
0: ő csinált rosszul. Hoppá!
2: Kosár volt.
4: Lemaradtunk.
0: Éreztem, hogy most jól gyúrtam meg a galacsint.
4: De jó.
2: Az első, ami elment az én fejem mellett, ugye?
4: Igen, és ezt mi kihagytuk pénteken.
2: Tényleg.
0: Nem dobtatok? Nem baj.
4: Ezt is.
0: Na, jó. Jó, gyerekek, nézzük az időjárás Gyuritól. Kalocsával kezdünk. 15 fokos Kalocsa és 31 lesz. És napsütés. Tatabánya 16 fokos, 30 lesz napsütéssel. Calgary 14 fokos, 25 lesz napsütéssel. Eger 13 fokos, 29 lesz napsütés. Budapesten is napsütés, 16 fok van, és 31 lesz. Na, tényleg alig tettem ki a lábam az országból, már is a megcsalást valaki berántotta, mint témát.
4: Hát Anett volt.
1: Én úgy emlékszem a Gyuri, de mindegy.
2: Igen, így emlékszel. Hát ki a megcsalás nagyasszonya?
1: Én vagyok, de mégis te
2: amit
1: hozod.
2: Amit az ellene ezt... harcolsz, ugye
1: így
2: tett
1: van,
2: hozzá.
1: Így van, de te hozod állandóan ezeket a témákat. Hogy hergelj.
0: Na, szóval itt tartunk megint a megcsalásnál. Én szívesen levezénylem ezt a vitát, mert megint van egy pár érdekes, két sztori kapcsán egyébként érdekes megközelítés. Az egyik megközelítés, ugye egy nőnek a sztoria, aki leleplezte a párját, hogy megcsalja, mert az összes ilyen idióta kütyű, ez össze van kötve egymással, tényleg a legnagyobb hiba, amit megcsalók elkövethetnek. Telefon, laptop, nem tudom, tablet, stb.
2: Hát igen, 2026-ban egyre nehezebb ez, mert az ember eszén olyan dolgok is túljárnak, amire nem számítasz.
0: És a nő most már hónapok óta figyeli azt a csetet, amit a férje folytat a szeretőjével. De nem szól.
4: Hát azért figyeli, mert hogy gyakorlatilag elé került, és az első dű érzése után kíváncsi arra, hogy mi folyik közöttük.
0: Merre megy? A dolog, merre megy a sztori.
2: Na és ebből kezdtünk el egyébként még pénteken beszélgetni, és ezen akadt ki Anett, amikor elkezdtük forszírozni, hogy egy ilyen szituációban akkor kinek mi a szerepe tulajdonképpen. Mert mindig arról beszélünk, hogy aki megcsaló, az milyen gonosz, de hogy a többi szereplővel mi a helyzet egy ilyen szituációban.
0: És ez a nő, ez megsajnálta a férje szeretőjét, de mondom, még mindig nem buktatta le? Tehát élnek egymás mellett, békében, és figyeli azt, hogy merre megy ez a megcsalás.
4: Így van, és hogy az ő kapcsolatokat is hogyan állítja be a szeretőnek. Mm-hmm.
0: Na mit szólsz, Anett?
1: Hát gondolkodom most már napok óta, hogy nyilván tanulnom kellene ettől a nőtől, mert én biztos, hogy ráborítottam volna már az asztalt.
0: Ügyetlen vagy.
1: Igen. Pont ezért mondom, hogy rutint, béna lennék.
0: És mit érsz el vele?
1: Semmit. És a nő meg mennyivel jobban csinálja.
0: Na.
1: Igen.
0: Ki a hülye?
1: Most ebben az esetben nyilván tudjuk, hogy ki.
0: Már senki nem hülye.
2: Ne add fel, mert 7 óra után ezzel még foglalkoznunk kell.
1: Ja, persze,
4: teljes téma lesz.
0: Na jó, senki nem hülye, de itt azt is keresünk meg, hogy ki az áldozat. A megcsalt felesége az áldozat, a szeretője az áldozat, szegény férfi az áldozat, aki nem tud arról, hogy nézik.
4: Na jó, hát azért.
2: A nő hálójába került.
0: Hát vagy lehet, hogy attól áldozat, hogy valamit nem kap meg otthon, és ezért megy megcsalni.
2: Bizony.
4: Tudjuk.
0: Erre ne bólogassunk, tehát azért ti nagyon sok mindennel kétségbe tudjátok ejteni a férfiakat. Például a test megvonás.
4: Igen, azon is. Sok minden máson is, persze. Igen.
2: És egyébként a szerető szerepét se hagyjuk el úgy elveszni, tehát azért ott is van azért felelősség.
0: Van egy másik nő egyébként ebben a sztoriban, mármint nem ebben a sztoriban, ez egy másik sztori. Egy olyan nő, aki azt mondja, hogy nagyon szereti a férjét, nagyon hűséges a férjéhez, stb., de nem tud mit csinálni, a munkahelyén van egy új kolléga, és azt úgy kívánja, hogy ez elmondhatatlan. És ki ne ismeri ezt az érzést?
1: Én nem ismerem.
0: Jaj! Tényleg? Hát tényleg?
4: Ez se! Semmelyiket se!
0: Tényleg, egy 90 kiló alatti férfit végig, mert te már teljesen már csuroksz.
1: Jézusom! Hát azért nekem még haza kell mennem majd.
0: Jó, és 50 alatt.
2: 30 alatt.
0: 30 alatt, bocsánat. Na mindegy. Szóval, hogy ez mindenki ismeri ezt az érzést, nem?
4: Ez egyébként igen, nagyon nehéz.
0: Gyuri, te is ismered ezt az érzést. Én is ismerem ezt az érzést.
2: És az is egy dilemma, hogy ilyenkor mit kezdesz, és most ezt is megbeszéltük, hogy egy ilyen szituációban ki a gonosz?
0: Ki a gonosz? Ki, mit kezdjen ezzel a helyzettel a nő? Azt, hogy nem akarja megcsalni, szereti a férjét, de hát annyira kívánja azt az embert, hogy az valami elmondhatatlan. Gondolom, és biztos, hogy a hallgatók is voltak már ilyen helyzetben. És akkor ilyenkor mit teszel? Mit mond a pszichológus? Mit teszel jól? Mit teszel rosszul? Éld meg? Ne éld meg? Éld meg másképp? Na mindegy, ezekre adunk egy pár megoldást.
4: Nagyon kemény lesz.
0: Szerintem is egyébként. Na, és hát a mai nap, hát hogy is mondjam, fő témája, hát ez, én nagyon-nagyon izgulok, jó értelemben, hogy érkezik hozzánk a Mossad egykori igazgatója, Yossi Cohen. Most én rengeteg videót megnéztem vele kapcsolatban. Az apropó egyébként az, hogy írt egy könyvet. A könyv címe a Szabadság kardja.
4: Igen.
2: Szabadság kardja, így van.
0: Igen, a Szabadság kardja. És nyilvánvalóan utána néztünk, tehát ő 2016-tól 2021-ig volt a Mossad főnöke. Mossad ugye, aki nem tudná, az izraeli titkosszolgálat, a világ legjobbja, ha szabad így mondanom. És szorosan együtt dolgozott izraeli kormányokkal, többek között Benjamin Netanyahuval, és most még arról is értekeznek, hogy ő lehet Benjamin Netanyahu utódja, tehát hogy ő lehet a következő izraeli miniszterelnök. És ide érkezik hozzánk. Nyilvánvalóan a Mossad már átnézte a stúdiót, és még jönnek, tehát még itt azért lesz egy kis vizsgálat. De nem baj, mert egy nagyon-nagyon szimpatikus manus. Én láttam róla vele néhány videót. Jól is néz ki a net, egyébként csak mondom, 50 felett is vannak jó képű emberek.
1: Én is megnéztem.
4: Ők is téged.
0: És ők még jobban téged.
4: Többet tudnak
0: rólad. Ők téged messze is láttak. De de nyilván nagyon érdekes, hiszen aki egy picit így, és ki ne szeretné ezeket a titkosszolgálatos kémes sztorikat, és hát ebben a Mossad tényleg a világon a legjobb. Ha valaki látta a Faudát, akkor nagyjából el tudja képzelni, hogy hogy működik ez a szervezet, és ők tényleg, ha lehet így mondani, Izrael védelmében annyit csoda akciót hajtottak végre, most tényleg nagy idézőjelbe teszem, mert ezek mind-mind ellentmondásos megítélésűek. De De hihetetlen, hogyha csak arra visszaemlékszünk, azt hiszem 2024-ben voltak, amikor csipogók felrobbantak libanoni.
2: Az is egy olyan sztori, amire azt mondod, hogy ilyen filmekben van csak. Tehát, igen, hogy ezt így meg tudták csinálni, elképesztő.
0: Vagy most ugye aktuális az iráni atomprogram, és szintén egy pár évvel ezelőtt, amikor izraeli ügynökök ellopták az összes tervet.
2: Azt a mindenit.
0: Bementek Iránba, és az összes atom fegyver tervet ellopták. Gyerekek, én láttam, ahogy Benjamin Netanyahu ezeket prezentálta a sajtó előtt, állt egy színpadon, és egy fekete leplet lerántott, és ott álltak az akták egy szekrényben, és egy másik fekete leplet, azon DVD-k vagy CD-k voltak, amin adathordozóként. Ellopták az irániaktól. Ki csinálta ezt? Yossi Cohen. Ő jön ide hozzánk ma. De ma libabőrös vagyok, komolyan.
4: Nem, igen. Tehát ott szája hallgatlan.
0: Szóval biztos, hogy rengeteg sztória van, és biztos vagyok abban is, hogy nagyon kevés időnk lesz mindent felölelni, de hogyha ő nyíltan beszél a tevékenységéről, a Mossadban töltött évekről, esetleg a terveiről, és nyilvánvalóan arról, hogy miről szól az ő könyve. Egyáltalán hogy lehet a Mossadról könyvet írni? Tehát az nem egy titkos szolgálat?
4: Igen.
2: Mi az,
0: amit lehetett izét a büfében, mit lehet kapni?
4: De tényleg például egy ügynöknek tudja a családja, hogy ő ügynök? Mert ugye a filmekből nem azt tudjuk, hogy nem áruhat.
0: Én tudom róla, hogy az, tehát valószínűleg a családja is.
4: Most már.
2: De még nem tőlünk tudják majd meg.
4: De most már, nem? Tehát én nagyon kíváncsi vagyok. Tehát ez egy elképesztő történet.
0: Hát attól függ, hogy az élete melyik szakaszában. Ő azért volt terepen is. Ő volt különböző országokban, Európában is, mint fedett ügynök.
2: Hogyne, voltak fedőnevei bizony.
0: Voltak fedőnevei, tehát hogy akkor mit tudott róla a családja, ezt nem tudom. Ma már nyilvánvalóan vagy mint a Mossad egyik vezetője, majd ugye aztán a vezetője, gondolom, hogy így már sok mindent tudnak róla, illetve mindenki tud róla mindent. Hihetetlen, ez az ember ezt találkozott mindennel, Trumptól Putyinig mindenkivel, és mondom, van esély arra, illetve hát azt már tőle megkérdezzük, hogy mennyi esély van arra, hogy ő legyen Izrael következő miniszterelnöke.
4: Ez csoda reggel lesz.
0: Én csodálom, hogy a Mossad még nincs itt, és kutatát bennünket.
4: De nem, mert itt vannak, nem láttad? Hát nem, ez a lényeg, hogy ne vedd észre őket.
0: Ma reggel látta, hogy az Anett lerakott nekem egy kartonbort, amit a Csabi küldött. Igen. Most gondolj bele, hogy bejönnek a Mossados, és látják azt a kis dobozt ott a bejáratnál.
2: Az lesz az első, hopp, az már ugrott is.
4: Lehet, hogy Anett azért tette, hogy ráugorjanak.
0: Viccet félretéve, én baromira örülök, és nagyon-nagyon nagy izgalommal várom ezt a beszélgetést. Tart, ameddig tart, tehát nem tudjuk megjósolni, hogy ez meddig tart, de egy biztos Yossi Cohen, a Mossad egykori vezetője itt lesz velünk a stúdióban.
4: Szuper.
0: Izgi lesz. Jó, Agrárszerda Vokcival. Jönnek a virtuális kertek. Ez nagyjából olyasmi, mint a Tamagocsi? Tehát, hogy virtuális állat, a Tamagocsi, eteted, ápolod, táplálod, és akkor a kertekkel is valami hasonló?
2: Még virtuálisabb. Tehát ezt képzeljétek el, úgyhogy VR szemüveggel tudod használni, és van egy kerted, és akkor ott tudsz egy csomó mindent csinálni.
0: Mi értelme van?
2: Hát rengeteg értelme van. Nekem elmesélte tegnap a János, és ez egy nagyon hasznos dolog lesz.
0: Én elültetem a palántákat, nem én, a párom, amiket kaptunk.
2: És? Alakul?
0: És, de sem, hát alakul, hát ott vannak, most majd nézzük. Hát most egy kilóg, amit alulra kell rakni, ami ilyen
2: a földbe,
0: és aztán ilyen a zöld részek kilógnak. Na, az van ki.
2: Na, akkor jól csináltad.
4: Még mindig. Jó, nem fordítod.
2: Szerintem az első lépést jól csináltad.
0: És de hát ez sokkal nagyobb élmény, mi virtuális szemüvegben, tessék.
4: Ezt akarom kérni, megkérdezed, mire jó a virtuális
0: igen.
4: Kert?
0: Igen.
4: Hát neked való. De ez abszolút élmény számodra, hogy igen. Mi történik.
2: Nem tudsz hibázni. Igen.
0: Na jó. Szóval ez lesz ma, gyerekek, most nem is tudom, hogy hova kanyarodjunk vissza, a pénteki nap legjobb pillanataira?
4: Igen.
0: Na, mesélj, mi volt akkor?
4: Megtaláltuk a magyar szupercsapatot, a csalóvadászokat, akik itthon segítenek a bajba jutottakon. Az egyik vezetőkkel, Varga Ferivel beszélgettünk.
5: Az előző rész tartalmából.
4: Na, nézzük a következő témánkat. Nemrégiben találtunk egy ilyet, hogy akcióban a magyar csalóvadászok. Emlékeztek-e még a... erre figyelj, mutatom.
2: Persze, egy gyerekkorom.
4: Mi a neve ennek?
2: Ez a szupercsapatnak a zenéje, meg van nektek is?
1: Igen, mindenkinek? Ugye ebben a sorozatban volt a szép fiú.
2: Hát persze, neked igen. Akkor nyilván. Igen. Te ismered, Évi?
4: Nem, én ebben az időben a vadanyjat néztem.
2: De hogy is, te fürödtél, nem?
4: Ebben azért viszed a főnök stílusát, ugye? Tehát, hogy ma is neveljük a sellőlányt, ugye?
2: Ebben az időben te fürdőztél, nem értél a tévét nézni.
4: Igen, hánykor volt 4-kor? Igen, akkor pont pillén úsztam.
2: Ezért érti az a vadangyalra csak.
4: Igen, és ugye tegnap azt mondtátok, hogy az volt gyerekkorotokban a vágyatok, hogy bárcsak lenne egy ilyen csapat Magyarországon is.
1: Igen, hát beszéltünk róla, hogy tök jó lenne, hogyha így megérkeznének a furgonnal, és kihúznának minket a nehéz helyzetbe.
2: Persze, te erre
4: lámadoztál. Te a szép fiúval, ugye?
2: Szép fiú kiugorjon a furgonból, és kihúzod a cégkutas a nehéz helyzetből, mi? Kiugorjon a furgonból, és belökjön a furgonba. A szép fiú. Olyan nehéz helyzeteid voltak. Hát igen.
1: Szóval érted, Évi? A Gyuri most leírta a gyerekkoromat.
4: Akkor te ezért nézted ezt a sorozatot?
1: Ezért, igen. Mint a Gyuri mond, mindig igaz.
2: Hát, ha erre jár a szép fiú.
4: Azért ennél komolyabbra gondoltam. Na minden is, azért is hoztuk ezt a témát, mert hogy képzeljétek el, hogy tegnap olvastuk a Blikben, hogy van egy szuper csapat, csak az a neve, hogy Scam Hunter. És a következőt csinálták, hogy egy magyar állampolgár vett egy BMW-t.
2: Milyen hivatalosan kezdted, magyar állampolgár?
4: Azért nagyon fontos, mert az autó...
2: Te megint fürdőigazgatóval.
4: Igen, igen. Akkor... De igen, mert tudod, mi jutott eszembe? A lakossági jegy.
2: Egy magyar, nézzük csak, egy magyar állampolgár.
4: Igen, mert na, és a lényeg az, hogy tehát, vettek egy autót, egy BMW-t, 18 millióért. És gyanús lett a tulajdonosnak, hogy valami nem oké. És megkereste ezt a céget, és egy napon belül kiderült, hogy ez a BMW Németországban már totálkárosnak minősítették, és kivonták a forgalomból.
2: És ezért az autóért fizetett ki 18 millió forintot egyébként, és hát egy ilyen helyzetben mit teszel? Ugye próbálsz az eladóval valamit alkudozni, de hát onnantól a pénzed már nála van, és hát így ilyen helyzetben is tudtak segíteni, de még egy csomó minden más is van, amiben ők rendelkezésre állnak, hogyha valaki nehéz helyzetbe jut. Tehát, hogy ez egy baromi érdekes kezdeményezés.
4: Na, kíváncsiak vagyunk, hogy a Scam Hunter cég vezetője hogyan látja ezt az egész helyzetet, hogy alakították ki, miért gondolták, hogy ők lesznek a magyar szuper csapat. Itt van a vonal végén Petrasovics Zoltán. Szia Zoli, jó reggel! Mindjárt összehozzuk ezt a beszélgetést, és akkor azt gondolom, hogy elkérjük majd a kollégája számát. Hát Anett kiszaladt.
2: Anett kiszaladt, ugye ez ebben a nehéz helyzetben, hogy inkább elpucolt. Túl fiatal még a bukáshoz, vagy mi van vele?
4: Anett, csapatmunka. Itt vagyok.
2: Pisike, vagy mi volt?
4: Én itt mondom a szöveget, a Gyuri telefonál jobbra-balra, Anett kiszaladt.
2: Anett a legjobb pillanatban döntötte, hogy kilövi a mentőkabin. De mindegy, és Varga Feri itt van velünk,
4: Varga
2: a kollégája.
4: Feri, szia Feri, jó reggel.
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Szuper! Tegnap olvastuk a Blikben ezt a BMW-s történetet. Ez az egész hogy alakult, és hogyan jutott információtokra ez az egész ügy?
6: Hát ez mindig úgy történik elsőre, hogy egy X személy megkeres minket valamilyen problémával, ez most pont ez az autós történet volt, és gyorsan, ez egy vasárnap este volt, gyorsan ilyenkor, ugye vannak nekünk a figyelőink, a szentinelek, akik ügyesen a világhálón és mindenhol böngészve megtalálnak minden adatot. Összegyűjtik, átdobják nekünk a vadászoknak, és a vadászok ezek alapján, az adatok alapján elkezdenek dolgozni. És ez olyan gyorsan ment, összeértek a szálak, itt azért kell ehhez mindig egy jó adag szerencse is a tudás mellé. Összeértek a szálak, elkezdtünk rajta menni, fölvettük az információk alapján a kapcsolatot mindenkivel, eladó, vevő, összehoztuk. Igazándiból ez egy sima ügy, sok ilyen van az országban sajnos, csak mindig tudni kell, hova gyakorol egy pici hatást. Ez így nagyon jó jött össze ebbe az esetben, de ahogy említettétek is, millió esetünk van, hasonlóak, mások, rengeteget dolgozunk ilyenekben. A Zolinak azért nincs is hangja, itt egész héten nyomtuk, mint az őrültek.
4: Na akkor azt mondd meg nekem, hogy akkor térjünk rá erre a konkrét BMW-s ügyre. Tehát van egy ember, aki megkeres titeket, hogy szerinte ő egy rossz autót vett. Ilyenkor mi történik? Ti elkezdtek telefonálgatni különböző cégeknek, alvállalkozóknak, vagy a ti kollégátok keresik ki, például mondjuk ennek az autónak az adatait?
6: A mi kollégáink keresik ki, hogy az adatok alapján, alvásszám, különböző rendszám ilyenek alapján, utána lehet menni autóknak, az előéletüknek, ugye erre vannak felületek, sok felület van, csak nem mindenki tudja ezeket összefésülni, hogy ilyen jól működjön. Ugye a mi csapatunknak erre megvan minden egyes kis adottsága, hogy össze tudja fésülni, és ezért vagyunk gyorsak, ezért vagyunk hatékonyak. És innen már, hát majdnem azt mondom, hogy pofon egyszerű, de azért gondoljátok, hogy nem olyan pofon egyszerű. Vannak kis apró fogások. Ugye hozzátartozik, elmondtátok itt, hogy a szupercsapatban mindenki ilyen kiugrott katona volt, mi pedig mindenki úgy mondjuk kiugrott rendőrök. Aha. Tehát mi ebben a szakmában dolgoztunk valaha, ebből vagyunk nyugdíjasok és ilyen kis emberkék, és azért értünk ehhez valamilyen szinten, és igen, hallgatlak.
4: Oké, de most akkor térjünk arra rá, hogy megkerestek titeket, felterítettétek, hogy ez egy totálkáros forgalomból kivont német autó. És tudjátok, hogy itthon Magyarországon felújítottátok. Tehát át van verve a vevő. Mit tudtok ilyenkor tenni? Mi a következő lépés? Felhívjátok az eladót?
6: Így van.
4: És mit mondtak neki? Add vissza a pénzt?
6: Leegyszerűsítve, igen. De rávilágítunk arra, hogy tudjuk azt, hogy milyen problémák vannak a háttérben, milyen bűncselekményeket követel avval, hogyha valakit így átver, mik lesznek a következmények, hatóságok felé jelezzük ide-oda-amoda, és akkor ugye elgondolkodik az eladó, hogy ajaj, lehet, hogy bajba kerülök emiatt, és gyorsan visszalép. Mindjárt közreműködőbb lesz egyébként, és gyorsan visszalép, és itt is ebben az esetben ez történt, hogy nagyon gyorsan sikerült ezt az adásvételt semmisé tenni.
4: És volt már olyan, hogy valakire leütöttetek, rajta kaptátok, hogy lopott vagy átvert az embereket, és utána mondjuk egy évigre eltűnt, és utána újra visszaeső volt? Tehát rendszeresen csinálja ezt, vagy ti annyira meg tudjátok ezeket a csalókat félemlíteni, hogy abba is tudják hagyni?
6: Senkit nem félemlítünk meg.
4: Értem.
6: Senkit nem félemlítünk meg, hanem rávilágítunk a problémára. Mondjuk így, hogy rávilágítunk a problémára. És vannak, akik ugye...
4: Így jobb.
6: Igen, igen. Mielőtt még belehúzol bármilyen cselekménybe, amit nem szeretnék itt, hogy belekerüljek. Érzem, hogy be akarsz forgatni. Olyan vagy, mint egy nyomozó. Addig kérdezgetsz, még a végén csapta rajtam a bilincs.
4: Igen, egyébként ezt mondják az uszodába is rólam.
2: Nem csak, itt is ezt mondjuk, igen.
6: Igen. Hát meg vannak ugye hölgyek, akik szeretik ezt a bilincselős témát. Na mindegy, ezt hagyjuk.
2: Nem tudom, egymásra találtatok, Feri.
6: Hát egyszer majd összefutunk valamely viszek bilincset, jó?
4: Pedig egy ilyen szabályos.
6: Ugye hallottam, hogy Anett szeretett volna Anett beülni a furgonba, mert nekünk nem furgonunk van, de majd egyszer meglátogatunk benneteket valahol.
4: Nagyon tényleg, egyébként Anettnek fel van ide egy kérdés, de nem meri feltenni, hogy jó képűek vagytok-e ehhez még mind mellé.
6: Hát akkor Anett keresi rám, jó? Majd a Péter. Korom ellenére egész jól nézek ki állítólag, ezt az ügyek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
3: Komfortos és tartós megoldás az intimflórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteri fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
8: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök. Kiderült, hogy melyik a világ legjobb országa. Egy hidegfront rondíthat bele a májusi nyárba. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk. Ezzel kezdte napi rendelőti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxus kiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte. 5 bizottságot állítanak fel. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. A lovas terápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják majd segíteni a gyerekeket és fiatalokat, mondta a rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
14: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
13: Svájc lett idén a világ legjobb országa, egy amerikai felmérés szerint. A top 10-es listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Svájcot Dánia követi, majd Svédország és Németország következik. Bekerült a 10 közé, még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: A 2-es főúton Rétság és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek az 56-os és a 78-as kilométer között. Helyenként útszűkület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a félútpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat, adta hírül az Útinform. Közben az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Csomópontot építenek a 6-os főúton a 187-es kilométernél. Mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-7 elmúlt 4 perccel. Jó, hát nincs nagyon más. Valaki kérdezi, és a Mossadot reklámozzátok? Ők a legnagyobb gyilkológép a világon, meg minden is. Én egyrészt nem reklámozzuk, hanem ez egy nagyon-nagyon érdekes, és a világ egyik legjobb titkos szolgálata, és az biztos, egyébként most nagyon sok interjút megnéztem, az biztos, hogy a Mossad rengeteg országnak segített felderítéssel merényleteket felderíteni, megelőzni. Például Ausztráliának, például az Egyesült Királyságnak, de még az USA-nak is.
2: Ilyen együttműködésekről szól például az a könyv is, amiről most beszélgetünk.
1: Így van. Szóval szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas téma lesz. Jossi Cohen lesz a vendégünk, a Mossad volt vezetője. Jó, mit találtál, Évi?
3: Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy 3 nap múlva a Bajnokok Ligája döntő a Puskás Arénában, és már tegnap sajtótájékoztatót tartottak, hogy mi várható. 4000 rendőr fogja felügyelni a szurkolókat. 18 000, tehát a csapatoknak, a Paris Saint-Germainnek és az Arsenalnak is 18 000 jegye van. Uh-huh. De nem ennyien jönnek.
1: Nem.
3: Hanem körülbelül ugyanennyit várnak stadionon kívül.
1: Jaj, ne.
3: De. És ami a lényeg, hogy különszedik a szurkoló táborokat, tehát a Paris Saint-Germain lesz az MTK pályán, és a Városligetben lesz az Arsenal. Tehát ha valaki úgy készül 30-án, hogy ő szeretne Budapesten szombaton csinálni valamit,
1: tehát most a stadionon kívüli szurkolás.
3: Nem, még mindenkit vetesznek oda. Tehát Paris Saint-Germain az MTK-ba, Városligetben az Arsenal, onnan fognak a szurkolók
1: átsétálni.
3: Tehát külön kell szedni
1: őket. Nekem van egy jegyem. Honnan tudja a magyar hatóság, hogy én Paris Saint-Germain-es vagyok, vagy Arzenás, tehát melyik katlanba dobjanak be előtte gyűjteni?
2: Hát, szerencsétlen, jó helyre dobnak.
1: De honnan tudják?
3: Hát ez is...
1: Megkérdezik?
3: Szerintem felöltözöl annak a csapatnak a...
1: Én nem öltözöm meccsen soha.
3: Nem? Ezt elmész?
1: Oké, tovább.
3: Tehát, hogy ide olyanok jönnek, akik egyrészt jelzik, hogy hova tartoznak, és ők a szurkoló táborhoz is akarnak tartozni. Tehát ő nem fogja azt mondani, hogy be akar. Igen.
1: Na,
3: tehát,
1: és akkor onnan bevezénylik őket a Puskás Arénába?
3: Így van, és ugye velük is lesz probléma, és a kint lévőkkel is. Tehát arra kell figyelni, hogy körülbelül tehát megszállják Budapestet, a Puskás Aréna környékén mozdulhatatlan lesz minden, és ami még nagyon fontos, hogy külön buszokat állítanak nekik. Tehát ők nem is szállhatnak fel. Nyilván itt a törzsszurkolókról beszélgetünk. A városban a tömegközlekedésre se. Így hozzák be őket a városba. A Ferihegyi gyorsforgalmi le lesz zárva, tehát ne utazon senki sehova. És ez gyakorlatilag 90 percért. Az egész város.
1: Jó, hát a másik oldalon, hogy annyira akartuk ezt a döntőt, tehát most itt van, csak hát fejtörést okoz, ez biztos.
2: Hánytól kezdődik ez a szombaton, felejtsük el a várost?
3: A mérkőzés az 18 órakor kezdődik, tehát ezt úgy képzeld el, hogy déltől már vállalhatatlan állapotban lesznek a
1: hát ezt figyelj, péntektől, csütörtöktől már...
4: Már lezárások vannak a város több pontján. Igen. Például a Hősök terén is. Akkor nekem a Városligetbe kell a Csabit vinnem.
3: Ott
4: van
3: a Paris Saint-Germain. Nem, az MTK-ban van a Paris Saint-Germain.
1: Mit, itt bementek?
4: Én nem megyek, ő megy egyedül.
1: Azt mondtad, hogy viszed?
4: Hát csak autóval elviszem.
3: De nem tudod. Nem.
1: Felgyújtják. A franciák felgyújtanak autókat. Jó. Mindig, hogyha a Paris Saint-Germain, ha nyer... és ha veszít is, akkor is felgyújtanak autókat. Miért mész autóval? Az egy Molotov koktél.
4: Mindegy, akkor nem viszem, akkor majd meggyalog. De azt akartam mondani, én voltam ugye márciusban Paris Saint-Germain meccsen, és remélem, hogy kapnak leckét a francia rendőröktől a magyarok, mert ott olyan rend volt, tehát hogy egészen egyszerűen szektoronként engedtek ki bennünket, és a B közép az a végén maradt, először tehát hogy először kimentek az ilyen józan gondolkodású emberek, mint én.
1: Vannak ilyen jegyek. Józan gondolkodású szektor.
3: És egymás mellett ül Csabi, valaki ugye nem ugyanezt a jegyet vette.
2: Nem, ő a B-szektorból legutolsóra engedték ki, igen.
4: És hogy remélem, de ott voltak egyébként, képzeljétek el, hogy még gépfegyveresek is az utcán, tehát hogy nyilván, hogyha valaki balhézik, akkor
1: szarra lehet lőni, igen.
4: Azonnal kiveszik a sorból. Tehát, hogy
1: egy nagy... gépfegyverrel, igen.
3: De képzeljétek el, hogy úgy készültek erre az egész mérkőzésre.
4: Jaj.
1: Mondjad.
3: Hogy már az előző Bajnokok Ligája döntőre küldtek ki magyar rendőröket. Nyilván gondolom nem a gyalogosokat,
1: hogy megnézzék,
3: és hogyan kell majd biztosítani ezt az egész rendszert, mert hogy ez kiemelt kockázatú rendezvénynek minősül, tehát hogy itt mindenre fel kell készülni, és ugyanúgy, ahogy Gábor mondta, itt elkezdődik előtte, és inkább nem azzal van a baj, hanem utána, ez még körülbelül 2 napig fog tartani a városban, míg őket haza tudják vinni.
1: Az a baj, valaki írja, hogy eddig szinte az összes város szétverték a szurkolók, sajnos kevés lesz a rendőri erő. Hát...
3: Nincs több, tehát 4000 rendőr, és egyébként segítenek a franciák is, angolok is segítenek, tehát itt mindenki megpróbálja ezt biztosítani.
4: Hát az ő szurkolói.
1: Kíváncsi vagyok, én nyilvánvalóan távol tartom magam a várostól, tehát nem leszek ott, ugyanakkor a meccs maga érdekel. Hát legyen jó vége. Oké, mi van még?
3: Még van egy másik információ. Nem tudom, ki jár Óbudán. Jár-e valaki autóval arrafele?
1: Lesz, megyek pénteken, miért?
3: Na, van egy fiatal ember, Zoltán. Nem tudom, hallottatok-e róla? A Táblás Zoltánról.
2: Igen, olvastam róla.
3: Táblás Zoltán a következőt csinálta fel,

0: Hát ez nagyon helyes.
1: És megállnak, és van olyan, aki már megállt, Zoltán oda nyomott egy táblát a kezébe, ő beszélgetni akart vele, és azt mondta, nem beszélgetünk, élvezd. És azt mondja az úriember, hogy 2 percig figyelte, hogy mi történik, és onnantól kezdve könnyes szemmel, ahogy az emberek reagálnak, hogy köszönik, hogy valakinek ők fontosak a dugóba és a rohanó világban. Szóval az Óbudán a Flórián téren Zoltán, aki egyébként ezermester, és egy kisfiúnak az édesapja, és azt gondolja, hogy szeretne adni a dugóban ülő embereknek. Elképesztő történet.
0: Nagyon helyes. Igen. Hát, és amúgy mit csinál Zoltán? Tehát, hogy ő erre ráér?
1: Hát azon kívül, hogy ezermester is van munkája, azt mondta, hogy munka előtt kiáll, mert úgy indul a munkába, és akkor tudja ezt csinálni. Ezermester, én nem tudom, hogy az ezermester fogalom alatt...
0: Nem hiszem, hogy sokat lehet azzal keresni, de...
2: Ezermesterként? Dehogy nem. Hát mindenhez ért, és mindennek...
0: Hát, hogy ezt cégszerűen csinálja, akkor igen. Tehát, hogyha mindenki ismeri őt, is hívja, és ízi, akkor igen. De nekem egy picit olyan, mint a Pumuklinak, hogy édermester.
1: Ő se tudtuk, hogy mit csinál.
2: Édermester, ezermester, hasonlója.
0: Nem, ő meg asztalos volt.
3: Igen.
1: És jó megrendelésé volt?
0: Hát nézd, azért a 80-as évek Münchenében fiókot szerelni biztos, hogy jó volt. Tehát abból már lehetett venni egy használt Volkswagen bogarat.
2: A Pumuklinak.
1: Igen.
0: A Pumuklinak.
1: Aki egyébként egész végig zavart.
0: Na jó, gyerekek, jövünk vissza, már kutatják a stúdiót, jövünk vissza, a megcsalás a fő témánk, és itt 2 sztorit is szeretnénk bemutatni. Itt van egy hölgy, aki észrevette, hogy a férje megcsalja, és viszont nem szól neki. Tehát gyakorlatilag a különböző kütyükön, amik össze vannak kötve, ott zajlik a kommunikáció a férj és a szerető között, és a nő csak vár, és egyelőre ott tart, hogy megváltoztak az érzelmei. Elkezdte a férje szeretőit sajnálni.
2: Igen, mert hogy elkezdte nézni, hogy kinek mi a szerepe ebben a történetben. Nagyon érdekes, és ezen kezdtünk el mi is gondolkodni, hogy egy ilyen szituációban kinek mi a felelőssége.
0: Így van. Aztán van még egy sztorink, egy másik nő, aki azt mondja, hogy ő nagyon-nagyon szereti a férjét. Ő imádja, hogy szerelmes, ő együtt akar lenni vele örökké, viszont a munkájában most van egy manus, aki iszonyatosan kíván. És nagyon-nagyon nehéz ellenállni. Hát nem, de mindenki, ellen akar állni.
2: Nem bárkivel meg tud ez történni?
0: Dehogy nem, ez mindenki sztoria. Ez a mindenki sztoria a második. Hagyjuk az elsőt.
1: Az minden másodiké.
0: Anett, hidd el, hogy ma mindenki úgy fogsz te is hazamenni. Na, szóval a megcsalás teljesen más megközelítésben. Egy pár perc múlva ezzel jövünk vissza.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már

0: jelentek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: Antibiotikum mellé ne felejtse el!
2: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Nem maradj le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
5: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
6: Skoda. A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Már a szóbelire készülnek az érettségizők, szimárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Ma még biztosan kitart a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesítenie kell a szupermérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Ismét akcióban a fogyasztóvédők, ezúttal a légitársaságokat ellenőrzik, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett fizetniük. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségig május 22-ig 15 vizsganapon, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-ától, középszinten pedig június 15-től kezdődnek a vizsgák. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók, tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, illetve Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében. Továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára. Közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban volt hasonló probléma az űrben keringő bázison. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópályán Bag és Mogyoród közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is, olvasható az útinform.hu-n. Közben az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő show-ja, a

0: 7 óra 10 perc van, jó reggelt, megint szevasztok, Hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Van egy közlekedésünk Budapest, ugye, Váci út, Népfürdő utca, 3+2 ráfutásos kocs mindkét irányba.
3: Köszönjük szépen.
0: Gondolom, akkor ez a Váci út Népfürdő utcánál lehet, vagy ez valami ilyes. Na jó, mindegy, aki arra van, azt tudja. Aztán Isten hozott, bocsi, kérlek, mesélj Dél-Spanyolországról, imádom, köszi. Ezt hogy képzeled, hogy akkor most akkor félretesszük a témát?
2: Leülünk mi is, mint a gyerekek, mint a mesélj, papa, mesélj.
0: De nem értek néha. Tényleg, ezek az üzenetek nagy részét nem értem. Tényleg nem. Na mindegy. A megcsalás az egy jó téma, a gyerekek, nem Dél-Spanyolországról mesélek, hanem a megcsalásról mesélek nektek. Egy olyan kulcs szó, egy olyan varázs szó, ami mindenkiből kivált valamit egyébként. Anettből feláborodást, kiütéseket, rossz közérzetet, émeigést.
3: Sírást.
2: Dürhalmot.
0: Dürhalmot. Nem, csak a szó. Most azt, ha megcsalnak téged, az egy másik dolog. Akkor nyilván már sírsz is.
3: Persze.
0: Tehát amúgy, ha csak a szót hallod, már rosszul vagy.
3: Nyilván. Kiráz a hideg.
0: Igen. Pedig nincs ezzel semmi különös, hiszen ugye majdnem minden második ember csinálja.
2: Igen, az élet velejárója, lehet így mondani.
0: Na most már te is émelyek, Szévikén, mi van veled?
1: Hát mert a megcsalás szerintem is egy ugyanolyan érzés, mint amit Anettnek leírtál.
0: Igen, mindenki ezt mondja, de titokban, tehát megcsalás az arról szól, hogy titok, nem? Az titok.
2: Annak úgy kell maradni.
0: Annak úgy kell maradni, tehát az a tagadni való dolog, ugye?
1: Így van, az addig van megcsalás.
0: Így van, tehát mindenki ezt mondja, amit ti mondjátok, de minden második mégis megcsal.
3: Szégyen.
0: Milyen maga biztos ez a kicsi lány, mi?
2: Érte, ebben a témában mindig van egy ütős jelzője.
0: Na, szóval itt van Anett, itt van mindenki, mindenkinek van véleménye erről. És egy valamit nem szoktunk számításba venni, annak a szemszögét, akit megcsalnak, illetve annak számításba veszünk, mert az Anett. Vagy nem Anett, nem jelen esetben, hanem aki átérzi a megcsalt szerepét, ugye? Annak a fájdalmát. De nézzük meg, hogy itt van egy érdekes történet, itt van egy amerikai nő, Mary 10 éve él házasságban, 10 éve, és most már egy jó ideje tudja, hogy a férje megcsalja, de nem csinált jelenetet. Tehát nem Anettből van Mary.
3: Nem bizony.
0: Sőt. Szóval nem csinált jelenetet, sőt azóta is úgy tesz, képzeljétek el, mint ha semmiről nem tudna. De baromi ügyes a csaj. Ugye otthon vannak ezek a kütyük, különböző telefon, laptop, stb. Tehát ilyen összekapcsolt rendszerek, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a férje minden üzenetét csekkolja, és így kíséri figyelemmel a történéseket a férje és a szeretője között.
2: Évek óta.
1: Milyen önmegtartóztatása lenne? Nem?
2: Hát nem tudom, hogy ez önmegtartóztatása. Nekem egy kicsit beteg. Nem tudom. Furcsa.
0: Hát, hogy tetszik neki. Nem tudom. Hát a férjébe is beleszeretett valamiért. Azt most nem ő kapja.
2: Aha. Érdekes, igen, és lehet, hogy látja, hogy másnak udvarol a férje, és nem tudom, valami ez neki ebben tetszik.
0: Jó, hát itt kérdés az, hogy ti tudnátok-e, csajok, ennyire taktikusak lenni, mint ez a nő?
1: Max egy hónapig.
0: Én egy hónapig
1: azért nézném meg, hogy indult, mi történik, mit állít, és akkor nyilván a tényeket megmutatnám neki, hogy na.
0: Tehát egy gyűjtögetnél, mint egy nyomozó, értem?
1: Abszolút.
0: Anett?
3: Hát én viszont nem bírnám. Szerintem én egy-két napig, három.
0: Hát olyan, mint ebben az idióta reklámban ez a írszetter, íreszter, és ki ez az Eszter?
3: Az én vagyok a szőke.
2: Tehát neked nem lenne magyarázat az, hogy azért elütötte itt a fonetikus billentyűzet.
3: Nem, azonnal balhé lenne. Nyilván pár napig bírnám, valószínűleg kíváncsi lennék arra, hogy mit ír, és elolvasnám ezeket a dolgokat, de utána a lelkem az nem viselni ezt el. Tehát biztos, hogy nálam állna a bál.
0: Értem. A mindennap írna egy szót, amit tudom én, drága Vivi, minden nap drága kedden, Vivi szerdán.
3: Hát azért megvárnám. Akkor lehet, hogy egy hónapig.
0: Csütörtökön én. Drága Vivi, én. Pénteken úgy.
3: Uh-huh.
0: Szombaton ki. Megvárnád a vasárnap?
3: Persze, hogy megvárnám.
2: Innen még bármi lehet.
3: Persze, a vasárnap.
0: Drága Vivi, én úgy kiszellőztetném a fejem.
3: Azért Igen, de érdemes lenne megvárnom a vasárnapot, és nem kedden balhéznom.
0: Érdemes lenne, de nem vagy benne biztos, megállod.
3: Biztos, hogy nem.
0: Na, képzeljétek el, ez a nő, tehát Mary vagy Mary, elkezdett szimpatizálni azzal a nővel, akivel megcsalja a férje.
2: Mondom én, hogy valami furcsaság van itt.
0: Hát figyelj, hát nyilván az a nő reagál, válaszol, a férje írogat neki mindenféle szépet, jót, ő ezekre válaszol, kedvesen, szerelmesen.
1: Hát mert ugye mindketten hazugságban vannak, tehát mind a két hölgy hazugságba került bele. Ugye a feleség nem tud az ügyről, mármint ugye a férje ezt tudja. A másik nőnek pedig az van állítva, általában 90%-ban ugye válófélben vagyunk, vagy már nem lakom otthon, és megint egy hazug történetet kreál. És szerintem a feleség kíváncsi, hogy ebből mi lesz.
0: Aha, és ezt lehet bírni hónapokig? Úgy, hogy a férjeddel együtt vagy egyháztartásban, főzöl, nem főzöl, beszélgettek, esetleg az ágyban is együtt vagytok?
1: Hát én biztos adnék jelzéseket. Tehát ahogy letenném a tányért, ő tudná, hogy tudom.
3: Igen.
0: Nem voltál olyan, amikor egyedül voltál, hogy akkor is összetörtél vele a tányérokat, mert túl sok erő volt benned?
1: De. Most is így van.
0: Na, szóval baromi érdekes ez. Gyerekek, egy megcsalásban kinek mekkora a szerepe? Ezt nézzük már végig. Tehát, hogy ebben a sztoriban ki az igazi áldozat?
2: Szerintem megállapodhatunk abban, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége ebben. Annak is, akit megcsalnak. Én azt gondolom.
3: Sajnos igen. És ebben egyet kell, hogy értsek a Gyurival.
0: Na, végre.
3: Igen, tehát, hogy ugyanolyan felelőse, hogyha valakit megcsalnak azért, hogy a párja megcsalta, mert valószínűleg valamit nem adott meg neki otthon. Csak ezt meg lehet beszélni, mielőtt elmegyünk egy másik emberhez.
2: Ebben is van valami, meg lehetne ideális
3: igen,
2: esetben.
3: Aha. Igen. Én azt gondolom.
0: Az emberek nem kommunikálnak egymással, tehát ez nagyon-nagyon ideális lenne, de egyébként főleg, ha mondjuk intim dolgokról van szó, ezeket az emberek nem beszélik
1: de
0: meg.
1: Miért nem?
0: Nem tudom, hát én megbeszélek mindent.
1: Oké.
0: Okay. Na, én nagyon szókimondó vagyok.
1: Együtt dolgozunk, tudjuk.
0: Igen.
1: Tehát én ezt nem is értem. Tehát én azért nem így gondolom. Tehát én úgy gondolom, hogy persze mondhatjuk, hogy mindenki felelős, de azért, ha ahhoz, hogy eljussunk, hogy valaki mással lefekszel, ahhoz nagyon sok út kell még. Nem? Hát akkor minek házasodtatok össze? Akkor minek mentetek egymásnak, hogyha egymáshoz, hogyha ezt nem tudjátok kikommunikálni egymás között, és egy harmadik fél kell hozzá?
2: Nem így indul mindig, hogy nem tudnak kommunikálni az emberek. Ez valahogy így alakul.
1: De
2: így
1: Gyuri,
2: csak így
1: nem
2: alakul.
1: De miért nem lehet megbeszélni? Miért kell házas...
2: Tehát... Ilyen könnyen menne ez, akkor mindenkinek csodás
0: lenne. Nem hiszem, Gyuri, te is csaltál már meg, én is csaltam persze már meg. Amikor megcsaltunk, az megbeszélés tárgya lett volna?
2: Nem.
0: Nem?
2: Nem. Sőt, mi sem tudtuk, szerintem legalábbis, hogy most ez fog történni.
0: Nem. Így van. Jó, a megcsalt nő, ő manipulál azért a háttérből. Ő gonosz vagy. A megcsaló férfi, ő hazudozik. Ő gonosz vagy. A szerető, elszerette a férjét ennek a drága asszonynak. És most nyilván reménykedik is. Ő a gonosz? Ki a gonosz?
3: A férfi. Igen.
2: Ezt egyből igen. Azt mondjátok, hogy a férfi, de igen, ott van még egy játékos, aki tudta, hogy egy családos férfival kezd, akinek van feleség, és mégis megcsinálta.
1: Ő azt tudta, hogy ígéretet kapott. Elhagyok, elválok, nem vagyok már vele együtt, csak papíron.
2: Mindenki igen. Megkapja ezt az ígéretet, aki összeszűri a levet egy házas férfivel.
0: Az nem igaz. Az nem igaz. Vannak abszolút tiszta játékot játszó házas férfiak.
2: Én nem fogok tőled elválni, vagy
0: nem, akik teljesen tisztába teszik azt, hogy nézd, nekem van egy feleségem, nekem van egy családom, én nem fogom őket otthagyni, én őket szeretem, és többet tőlem sajnos nem kapasz csak azt a pár együttlétet, amíg neked jó.
1: Szerintem ilyen van? De le van fektetve valaki de
2: legalább. Ha így volt, ha úgy, az biztos, hogy ő tudta, hogy egy olyan férfivel kezd, akinek családja van és felesége. Tehát innentől ezt az ártatlanságot is szerintem el lehet engedni.
3: Jó, akkor először a férfi a nagyon gonosz, utána a nő, aki belement ebbe a viszonyba, de semmiféleképpen nem az, akit megcsalnak, meg kijátszanak.
2: Semmiféleképpen. Hát ott van a nő, a feleség, aki nézi azt, hogy mi zajlik, és nézi azt, hogy hülyére van véve egy ártatlan lány, nem is avatkozik bele? Ha mondjuk azt az oldalát
3: hát és
2: nézik.
3: Ő nincs hülyére véve?
2: Dehogy nem.
3: Na, hát akkor most
2: érted. De hát attól még, hogy nem tesz semmit, még attól még nem büntelen.
3: Jó, hát most mit csináljon?
0: Hogy legyen ennek a sztorinak vége? Mit tartanátok helyesnek?
1: Szerintem a feleség borítson.
0: Igen. Borítson, és aztán a férj?
3: Takarodjon.
1: Igen, én is. Tehát hova? Borítson, ahova akar.
2: Borítson meg a férjet, erre gondolsz?
1: Nem, mondja el, és utána váljon el.
0: Hát tehát, de az is lehet, hogy ettől boldog lesz a férfi és a szeretője, és akkor ők egymásra találnak.
1: Hát akkor legyen a boldog.
0: Na jó, van itt egy másik, képzeljétek el. Itt van egy egy nő a pszichológusával osztotta meg a saját történetét. Azt mondja, hogy boldog házasságban él ez a nő, tényleg saját magáról is ezt állítja, viszont iszonyatos vonzalmat érez egy új kolléga iránt. Most érkezett a céghez. És nem akarja megcsalni a párját, de egyszerűen nem tud mit kezdeni az érzéseivel.
2: Hát ez aztán még nehezebb helyzet, mint amiről eddig beszéltünk.
0: Ez mindennapos helyzet. Ez minden munkáján előfordul, kivéve ha építkezésen dolgozol és darus vagy.
2: Hogy örülnek ezek a feleségek, akiknek darus a pasiuk?
0: Vagy focista vagy az Újpestnél.
1: Ezt nem hiszem el. Ez a két munka, amire nem gondoltam egyáltalán.
0: De hát amúgy mindenhol előfordul, nem Anett?
3: Biztos, bár én nem tudom.
0: Éreztél-e már munkahelyen őrületes testi vágyat valaki iránt?
3: De akkor nem voltam senkivel.
0: Az mindegy, éreztél-e?
3: Igen, éreztem, persze.
0: És amikor valakivel vagy, akkor ez nincs, akkor ez elmúlik?
3: Hát nyilván, akkor amikor, ha valaki komolyan van valakivel, akkor jöhetnek ezek az ingerek, de valahogy így nem töri át ezt a gát.
0: Nála se törte át, csak megfogalmazta a pszichológusnak, hogy bajban vagyok, pszichó. Bajban vagyok, mert nagyon kívánom azt a srácot.
2: Igen,
0: érted?
2: Ez nem olyan, mint egy biztosíték, hogy hopp, most kapcsolatban vagyok, lekapcsoltam.
3: De igen, de nem, tehát hogy bizonyos helyzetekben nem jut el az ember idáig. Tehát...
0: A hormonjaid, hát azok
1: ezzel nem tudsz tenni. Ez jön és kialakul.
0: Nem tudsz tenni.
1: Tehát, hogy bejössz egy helyre, és valahogy megcsap ez az érzés. Ezt nem tudod kontrollálni.
0: Na és ilyenkor mit csináljunk, gyerekek? Itt ennek a nőnek mit kell tennie? Mondja te, morál lady.
3: Hát tudod mit? Váltson munkát.
0: Jézus Mária!
3: Nem, egészen egyszerűen nem kell ezzel foglalkozni, tehát nyomja el magában ezt az érzést, tehát hogy semmiféleképpen ne kezdjen bele egy zűrös kapcsolatba a munkahelyén.
0: Valaki, itt azt tanácsolták, többféle megoldás van, majd beszéljük ezeket meg. Azt mondja, megteheted, hogy semmit sem teszel a vágy ellen, gyakorlatilag beleugrasz, és akkor lesz belőle egy liazon, ezzel a pasival, és akkor kaland után mindenki megy, amerre lát.
2: Uh-huh. És ezzel igazából kiélted ezt a dolgot, el is múlt.
0: El is múlt, megvan, megtörtént, jó volt, rossz volt, mindegy is, és viszont maradsz a férjednél, akit továbbra is szeretsz. Uh-huh. Szerintem
2: ezekre szokott általában terápiás helyszín lenni a céges csapatépítő hétvége.
0: Így van.
1: Igen, de mennyi az esély, hogy ennyi marad csak?
0: Ez egy másik kérdés, hogy aztán ennyiben hagyják-e, de hogyha ez így megtehető, akkor ez jó, nem?
3: Dehogy is.
0: Miért? Nem tudja meg senki.
3: De akkor már megcsalta, tehát ugyanabban.
0: De értem, de hát a megcsalás akkor szar, ha tudsz róla. Ha nem tudsz róla, nem szar, ezt te is tudod.
3: Jó, de előbb-utóbb minden kiderül.
0: Nem.
2: És egyébként ennek a megcsalásnak...
0: Amúgy nem, hadd meséljek.
2: Én hányszor hallottam ezt a fenyegetést.
0: Előbb-utóbb minden kiderül is.
2: De ennek a megcsalásnak az a célja, hogy megmentse a kapcsolatot. Tehát, hogy ez a cél szentesíti az eszközt, helyzet, nem?
3: És utána hogy néz otthon a férjének a szemébe? Hogy volt neki egy jó, kellemes délutánja.
0: De mit tud tenni ez a nő most? Vallja be a férjének, én nagyon vágyom izére, Attilára. Álljon egy hideg zuhany alá? Te szoktál szórakozni a zuhany rózsa fejével?
3: Nem.
0: Szoktál?
3: Dehogy szoktam.
0: Volt, hogy te állsz fölé, vagy ő van alattad?
3: Jesszusom, Gábor.
0: Vagy fölötted?
3: Nincs ilyen. Ne is vetítsd ezt a mozgást.
0: Tehát nem zuhanyzol.
3: Én fürdőkádba ülök. Jó.
0: De milyen radikális az Anett, nem?
2: Igen.
0: Könnyű zavarba hozni.
2: Most már tudjuk, hogy ilyen helyzetben beül a fürdőkádba.
0: Jó. Akkor van ilyen, hogy gondold át, hogy mit árul el rólad a vonzalom. Gondolkodj el azon, hogyan tudnád kielégíteni a vonzalmat megcsalás nélkül.
2: Na.
0: Szóval.
2: Aha.
0: Na. Gyerekek, kinek volt már ilyenje?
2: Nekem volt.
1: Nekem nem.
2: De ezt a módszert nem ismertem sajnos.
0: Igen, én sem ezt. Hogy tudod a vágyad kielni a megcsalás nélkül?
1: Gondolatban. Nem tudtok olyat csinálni, hogy
0: gondolatban nekem ahhoz nem kell engedély.
1: De nem tudsz egy teljes szituációt addig játszani a fejedben, míg a végén természetessé válik. De nem csinálod meg.
2: Ebben nagyon profik vagyunk, hogy ezt játsszuk addig, amit természetessé válik.
0: Egész életünkben ezt csináljuk.
2: Szerintem a két bajnokkal beszélsz.
1: Igen. És ez egyébként adás közben is megy?
0: Persze.
1: Ja, jó.
0: Persze. Na de rátok már nem.
1: Ja, ja, ja.
2: De mit gondolsz, miért maradok percig itt csendben ilyenkor?
0: Na, akkor van még egy megoldás. Mennyire érzed jól magad a kapcsolatodban? Kérdezi a pszichológus. Legyél őszinte magadhoz, és elemezd ki. Tehát ugye azt kérdezi, hogy nem lehet-e az, hogy a kapcsolatod mégsem olyan jó, mint amilyennek hiszed, és ezért tudnak ezek a vágyak felszökkenni.
1: Hm? Egyébként szerintem erre van a legnagyobb esély. Pontosan, mert hogy igen. Akkor vagy nyitott bármire, hogyha valami nem oké a rendszerben.
0: Ezt nézd, a nő nem nyitott, nem érted? Tehát a sztori az, hogy nem nyitott a nő. Az a nő, az a baj, hogy ez a férfi, ez egyszerűen meg a vágyait indította be.
1: De hogyha én nagyon szeretek valakit, és nagyon vonzódom valakihez, akkor oda jöhet bárki, most nem tudsz belelépni. Oda akkor tudsz belelépni, és akkor tud kialakulni a vonzalom, ha már valami...
2: Nem kapsz meg otthon, vagy valami ilyesmi,
1: igen, hát ugye? Vagy a hétköznapi sémák, amikor már unalmassá válik, és jön egy érzés, tudjátok, van ez az új érzés, a legelején, az a megfoghatatlan. Azt már nem kapod meg egy hosszú távú kapcsolatban.
0: Nem hát. Ezért van ez.
1: Ezért alakult ki, és akkor ott jön ez a kérdés, hogy miért alakulhatott ez a vonzalom ennyire ki? Mert otthon már valami nem jó.
0: Nem jó. Hát tudnak laposodni dolgok, hát ezt mindenki tudja, ismeri.
1: Oké, de akkor is higgyétek el, szerintem, ha valakinek nagyon biztos otthon, észre se veszed azt, hogy valami vonzalom van.
3: Köszönöm, Évi, én ugyanígy gondolom.
2: Szerintem
1: ami
2: működik egy darabig, és megszokottá válik, annál nyilván mindig tud izgalmasabb lenni egy új belépő. Tehát, hogy ez szerintem törvényszerű valahol. Tehát ez az ösztöneinkhez tartozik, nem?
3: Igen, csak azt mondja az Évi, és ezben én is ezt gondolom, hogy de ha egyébként meg lehet, hogy ellaposodik, és minden kapcsolat ellaposodik egy idő után, de a szerelem meg minden megvan otthon, akkor aztán érted, nyomulhatsz te itt nálam, akkor sem fogom azt mondani, hogy oké, Gyuri. Tehát, hogy...
2: Jó, ne hozd most zavarba.
3: Nem, csak hogy akkor nem tudja áttörni a gátakat senki.
0: Te mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk Csabi nem tudom, vidéken jár, vagy egy boros előadáson, és ott van egy borszakértő nő, és az annyira elvarázsolja, hogy állandóan csevegnek a borról, hangsúlyozom. Uh-huh. A borról. Tehát otthon is, amikor megérkezel Budapestről, és Ászáron őt fekszik a kandalló előtt a subaszőnyegen, hason a Csabi egy pohár Csárdoné mellette lögyből is.
2: Tehát egy klasszikus
0: csilingelően kacarászva dumcsizik Biancával a borszakértő lányjal.
3: Mit csinálnék? Nagyon zavarna.
0: De csak bor témák van.
2: Azt, hogy kivel beszél, vagy hogy milyen pózban találtad, melyik zavarna?
3: Mind a kettő, de talán legjobban az, hogy nyilván még nekem se szokott, velem se szokott így csevegni.
0: Na de látod, hát valami megmozdult benne a boron keresztül.
3: Igen.
0: Érted?
3: Igen. Persze, nagyon zavarna, és valószínűleg ezt szóvá is tenném, mert azt gondolom, hogyha ő elindul ezen az úton, akkor előbb-utóbb lehetőséget kap a Bianca.
2: De mire? Nem azt gondolnál?
0: De ez szakmai beszélgetés.
2: Van egy új mentora.
1: Nem, ez nem érzitek, hanem az.
3: Ez nem
0: mit
3: szakma.
0: Mit visszakérlek? Kénezni?
2: Milyen csoda humorod van, Bianca?
3: Igen, ez flört már.
0: A kénezni?
3: Nem, a micsoda humorod van, Bianca, de tényleg, tehát ez már akkor kedveskedik, és tudjuk nagyon jól a Csabiról, hogy ő nem...
2: Miért nem hallottad még, hogy Bok Józsi bácsinak is mondta már nyilván, micsoda humorod van, Józsi bácsi, az sem volt flört.
3: Nyilván, de amikor egy nővel történik ez...
0: Akkor... Ja, az a...
3: Na hát...
1: Én nagyon egyetértek Anetta.
0: Igen?
1: Igen, egyetértek. Hát én nem, hogyha együtt lennék valakivel, és hallom, hogy jókat rötyög egy lánya. Tedd le a telefont. Most.
0: De tényleg mind a ketten olyanak voltak, hogy ott fekszik a subaszőnyegen, és oldalba rugnátok?
3: Hát igen. Leünteném.
0: Jézusom. Gyuri, nem lehet velük.
2: Nem.
0: Tehát én megpróbáltuk ezt a témát, most fejezzük be ezt a megcsalásos.
2: Hip-hop derékba törnék a borkarriert, hogyha ezen múlna. Lehet sikeres borász, csak nőkkel ne beszélj hozzá.
1: Mert titeket nem zavarna, hogyha én bájcsevegnék egy férfival, és együtt lennénk?
2: Nem, kollégám vagy, nem zavar.
0: Igen. Értem, tehát, hogy ha párom lennél, igen, akkor zavarná. Nem.
1: Nem is érdekelne, nem. Hogy jaj, de jó humorod van, Gáspár.
0: Nem, abszolút nem érdekelne. Ez engem nem zavar.
3: Hát nem tudom, akkor máshogy
1: akkor
3: vagyunk.
1: Szerintem is. Akkor na ezért sem működne.
0: És ez a baj, hogy itt rontjátok el. Itt vagytok ti rohadt feminista diktátorok, és teszitek tönkre azt a férfi lelket, aki amúgy esze ágában nem jutott volna megcsalni, hanem egyszerűen menekül. Menekül, mert egyszerűen ebből a keménységből, ebből a rideg börtönből, amibe zártak
1: Gábor, bennünket. Nem kértük őket, hogy jöjjenek.
2: Na, ezekkel a dumákkal lököd oda a Bianca karjaiba.
0: Még inkább, igen.
1: Igen, de hát amit választottál az ez, hogy Anett vagy én, mi ilyenek vagyunk, mi így gondolkodunk.
2: De ezek után ne is csodálkozz, ha szeretetet keres máshol. Ez a férfi, ki van csukva a lábtörlőnek.
0: Gyámorítást, melegséget.
1: Kaput így kinyitom, és kerest.
2: De tekergetted el?
0: Hát, így van, és megy.
1: Menjen.
0: És viszi a BMW-t.
1: Nincsen.
2: Hát már persze.
0: Na jó. Gyerekek, nem lehet velük. Én azt gondolom, hogy ezt a meccsás témát fejezzük be örökre, mert vagy hozzunk ide rendes nőket. Ez a kettő vicc.
1: Na hát, és ezek a férfiak, ugye? Hát igen, de tényleg.
3: Komolyan.
1: Igen.
3: Ha mi vitt, akkor...
1: Hát ők is.
3: Nagyon, igen. Na mindegy, srácok, akkor nem lesz többet megcsalás.
0: Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóktól, azt a helyzetet meséljétek el, hogy bár kapcsolatban éltél, de az egyik kollégád felé nagyon vad vágyaid voltak. Hogyan kezelted a szitút? Sikerült-e ellenállnod? Mi lett a vége? Tehát nagyjából ez, amit itt próbáltunk felvázolni ebből a történetből.
2: Igen, életszerű helyzetekre vagyunk kíváncsiak.
0: Igen, hogy mit kezdtél ezzel a helyzettel? 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig és nyerj! Értelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
12: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
13: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
14: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
3: Az átvilágítások folytatását ígérte a miniszterelnök, a héten is gyérítik a szúnyogokat, ma még kitart a kánikula, 30 fok sem kizárt.
15: Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A képviselőknek a teljes magyar nemzet javára kell dolgozniuk, ezzel kezdte napirendelőti felszólalását tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a parlamentben egyebek mellett arról beszélt, csökkentik a miniszteri fizetéseket, luxuskiadásokat, felülvizsgálják a diplomata útleveleket, javasolják a képviselői fizetések és a költségkeretek csökkentését. A kormányfő ismét megerősítette, hogy a miniszterelnöki ciklusokat 8 évben korlátozzák. Az átvilágítás folytatását ígérte. 5 bizottságot állítanak fel. Ezek a végrehajtási, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát vizsgálják majd. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók, tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, illetve Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében. Továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják majd segíteni a gyerekeket és fiatalokat, mondta a rádiónak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
16: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
15: Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán Bag és Mogyorót közelében, illetve a főváros bevezető szakaszain is. Nem jobb a helyzet az M4-es autópályán Üllőnél a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Olvasható az utinform.hu-n.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz, 3 perc múlva. Mindenféle reakció volt itt. Tehát volt a felolvashatatlan, de volt...
2: Megjegyzem, azokon szorakoztunk mi nagyon jól.
1: Igen. Sajnos nem bírom hallgatni ezt a témát, mivel a hétvégén megint rájöttem a férjemnek a dolgaira, majd visszakapcsolok.
2: Sajnáljuk.
1: Szingli vagyok, 50 éves. Én is egy nős pasival szűröm össze a levet, sok éve. Még érzelmeink is vannak egymás irán, de ez így tökéletes mindkettőnek, ne hívjatok. Jók vagytok, ennyi. Megcsalás már az is, ha gondolatban lefekszel valakivel. Puszik, Eva.
3: Így van.
2: Anett, megbeszéltük, hogy nem írsz az SMS falra külön.
3: Nem is én a saját nevembe írtam, hanem az enyémbe.
1: Jó reggelt! Egy kapcsolat 25 év után is lehet olyan perzselő, mint az elején. Nem egyértelmű az ellaposodás. Ez hozzáállás kérdése. Üdv Mónika, párterapeuta, mentálhigiénés, szakértő, 4 gyermekes édesanyja 25 év házasság után, unokára várva.
3: De jó. Jó az ilyeneket hallani.
1: De ezt tenni kell, drágám. Tehát tudom, kell bővíteni a kelléktárat.
3: Jó, hát nyilván ezt beszéltük az elején, hogy ez két emberen múlik, és igen, én azt gondolom, hogy beleteszek a múltkoriból tanulva 100%-ot. Emlékeztek?
2: Azóta?
3: Igen, azóta. Uh-huh. Az egy hete.
1: Egy hete 100%-ot. Rendes nőket a stúdióba, bikinibe, feszes testtel.
4: Hát az nem én leszek. Ez nem feszül. Ez a feszül.
1: Sziasztok! Akkoriban jöttem össze jelenlegi párommal, amikor a munkatársam bókolt valamint tett testközeli közeledést is, munka közben rámarkolt a kolbira.
2: Hogy részleteztem?
1: Ignoráltam. Nem próbálkozott többet páromnak, elmeséltem, féltékeny lett és irogatott neki. Ez nekem tetszett. Azóta már nem dolgozok ott, de nem ez miatt. Utána jó baráti beszélgetős barátság lett ez.
3: Jó van.
2: Hát nem csak a brazil szappanoperákban van szenvedély, látjátok.
1: Kivelető barátság, és akkor mi markolóban?
2: Azzal.
1: Sziasztok. Fura, hogy pont most ez a témátok, mert mi pont ebben a válságban voltunk a férjemmel pár napja. Kiderült, hogy ő vágyna valaki újra, és nem feltétlen válna. Ez nálam no-go zóna, de ő azt mondja, ez csak fizika, olyan, mintha valaki 20 évig csak schnitzelt enne, de vágyik egy sztékre is, amellett persze szereti a schnitzelt.
3: Jézusom.
2: Imádom, amikor így lefordítják képet.
1: Hát igen, mert azonnal azonosult Anett, hogy ő a snitzel.
3: Nem.
1: Hát de te vagy a snitzel.
3: Hát értem én, csak ez borzasztó, ezt még hallgatni is. Tehát, hogy a férje vágyik, mert...
2: De szereti a snitzelt.
3: De elmondja a nőnek, hogy ő sztékre vágyik. De ahogy akkor
1: szeretne
3: ezen
1: egyszer egy falat sztéket is enni, ennyi.
2: Mondom már a snitzel.
4: De ez hogy tetszik nektek?
3: Nem tudom, de nagyon. Nekik nagyon.
4: De tényleg.
1: Várjál, még nincs vége a snitzelesnek.
2: Na.
1: Tehát évek csak snitzelt, ennél válik a széges, és amellett persze szereti a snitzelt. Mi talán kimásztunk a gödörről, mert megbeszéltük a dolgot, de ez egy nehéz téma. Szép napot nektek, Zsé.
4: Hát igen. Olyan sztéket adnék neki. Mármint, ha a snitzel lennék. Még egy napra mindenki tudna.
1: Sztéké válni?
4: Mm-hmm. Nem.
1: Nem tudom, hogy ez így működik. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és szerintem mindenki tagadásban van ezzel kapcsolatban. Igen. Ezt most tök komolyan mondom is őszintén.
2: De ha új fűszer kerül a snitzerre, lehet, hogy az is frankó, tehát hogy ilyenkor még benne van a pakliban.
1: És gondolom, hogy ezt a párterapeuta hölgy erre célozgatott, hogy ezt meg lehet csinálni, csak ez aktív munka 25 éven keresztül fenntartani azt a parazsot.
2: Nem elég, hogy sírok, hogy snitzel vagyok, hanem akkor...
1: Így van.
2: Igen.
1: És snitzel vagyok, de már azt, hogy szétmentem snitzelként is, hát eltelt 25 év. Ami abszolút oké, csak hogy azt ne várja, hogy a férje ugyanazzal a steak-éjséggel eszik snitzelt.
3: Igen, de egy dolgot felejtünk el, és utána befejezem ezt a sztorit. Az, hogy a pasi se egy steak már.
1: Persze, tehát, ez igaz.
3: Tehát, hogy és a nő mégse gondolkodik abban, hogy
1: lecseri. De miért nem? Hát ugyanúgy jogotok van.
4: Mert mi elfogadjuk, hogy ilyenek
1: igen,
4: vagytok.
1: De miért ti nők vagytok ilyen szentek, és mi vagyunk ilyen szemetek?
4: Azt nem tudjuk.
1: Nem, de ez a kérdés.
4: Hát én valahogy itt lett.
1: Tehát a nő nem csal meg, csak a pasi csal
4: nem
1: meg.
4: Nem ezt mondtuk.
1: Akkor mi az, hogy mi nők?
4: Ti is tudtok házasságban vagy kapcsolatban úgy elfolyni, Nem persze, csak mi.
2: És a felmérések szerint van. Ugyanannyi nő csalja meg a férjét, mint amennyi férje a feleségét.
4: Na, azért mondom.
2: Tehát, hogy ez ott is gond, ezek szerint.
4: Csak mi nem tesszük szóvá, hogy elég plöttyet vagy.
2: Hanem csendben keresitek a sztéket.
1: Hát sőt, hát általában a korosodó pasik néznek ki szarabbul.
4: Hát ez az, csak mi nem mondjuk.
1: Ez így van. De ezben igazad van.
4: Na, és, ma reggel is.
1: És nyugodtan menjél snitzel, és te is keres magadnak gombaszószt.
4: Köszi.
1: Ezt Jéger snitzelnek hívják. A gombaszószost.
3: Ja, Istenem. Nem, én nem gondolkodom ebben. Tehát én normális kapcsolatban élek.
1: Na. Azt te hiszed csak.
2: Hidd el, mi sokat vagyunk veled.
1: Azért mi látunk mindent.
3: Úgy hiszem, hogy normális kapcsolatban élek.
1: Igen, te mindig egy picit kifelé is beszélsz, ugye? Nem csak nekem, hanem ugye a...
3: Hát ez Csabinak szólt.
1: Jó, gyerekek, 3-1-8 elmúlt 4 perccel, még egy Hungary Machine jön, és utána a nagy témánk, jön a Mossad egykori vezetője, Yossi Cohen ide hozzánk a stúdióba, aki már megérkezett, és nagyon jó fej egyébként rögtön az el. Nem volt egy nagyon jó kis hasonlata az ő munkáját és a te sportolói eredményedet illetően.
4: Igen, és körülbelül így összehasonlította. Egyébként nagyon érdekes, volt végig kérdezte, hogy hol edzettem, hogy a Dunába, vagy tehát, hogy mindenre. Mondtuk, hogy London, akkor mondta, hogy a Temze, mondtuk, hogy nem, tehát, hogy nagyon képbe volt, hogy mi hol található, akár itthon, akár külföldön, és akkor utána elkezdett, ugye a Gábor bemutatta, hogy olimpiai bajnok vagyok, és akkor nyilván elmondta, hogy azért ez mekkora dolog, hogy mindenki indul és nyer érmet, de a végén csak egynek játsszák a himnuszt.
1: Az arany érmesnek, így van. Jó, van egy közlekedési M7-es, M0-as autópálya csomópont, után 4 autópálya ment egymásba, tehát az M7-es, M0-asnál. Köszönjük szépen. Jó, jöjjünk vissza, a Hungary Machine-t játszunk?
2: Aha, nyomjuk.
1: Oké, jó, hogyha van kedvetek, akkor hívjatok most, itt van bekészítve nekünk a dalszöveg Google fordítása, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Tudnék mesélni, behívja.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra ez pontosan, 8 perc múlva. Na, a vonalban a Gábor. Szia Gábor, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Gábor, hogy vagy?
2: Hát, meg vagyok. Éppen pont most értem be a munkahelyre. Becsippanok és...
1: Becsippanok? Ez mit jelent, hogy van ilyen mágnes kártyád, és akkor tudják, hogy megérkeztél?
2: Igen, pontosan.
1: Aha, és mivel foglalkozol, Gábor?
2: Én raktári tréner vagyok.
1: Ó, oh, tehát te vagy a főnök a raktárban. Tehát gyakorlatilag a targoncások karmestere.
2: Hát nem. Igazából ilyen betanításra foglalkozok, folyamatokat fejlesztek, elvizsgálom ezeket a folyamatokat, elhasonló dolgokat csinálok.
1: Aha, és ez milyen cég? Mit raktároztok?
2: Legfőképpen élelmiszert, azon belül is, nem tudom, lehet márkákat mondani?
1: Minek? Tehát, ha fontos, igen, ha hozzátesz a sztorihoz, de nem tesz hozzá, nem kéne.
2: Hát, de hozzátesz. Igazából mi a nagyon sok Mondelez és Nestlé terméket, meg az ahhoz kapcsolódó almárkákat tároljuk, úgyhogy ha itt elrontunk valamit, akkor tulajdonképpen az összes gyerek felsír Magyarországon.
1: Összes gyerek mit csinál?
2: Felsír Magyarországon.
1: Ja, felsír Magyarországon, értem. Jó, jó, nem, akkor ez tényleg fontos volt, akkor most már értem. Jó, Gábor, kezdjük el a játékot, mutatom jó. Neked a dal szöveget, figyelj!
3: Okay. Minden percben teljesen elvarázsolsz, szükségem van az összes titkos érintésedre, de mivel fáj, nem látsz fájdalmat, nem hagylak el, bohócként játszom a színpadon.
2: Ó, hát ez talán a Bohóc című szám?
1: Nem.
2: Nem?
1: De akkor még javíthatsz azzal, hogy megmondod az előadót.
2: Új, várjatok. Elkérheti még egyszer, tehát hogy lejátszanátok még egyszer.
1: Igen.
3: Minden percben teljesen elvarázsolsz, szükségem van az összes titkos érintésedre, de mivel fáj, nem látsz fájdalmat, nem hagylak el, bohócként játszom a színpadon.
2: Új. Aztán megfogta.
1: De ismerős, nem? Tehát, hogy...
2: Nagyon ismerős. Igen.
1: Férfi zenekar, ennyit elárulok.
2: Hány tagú, azt megkérdezhetem?
1: Most ne vizsgáztas már. Azt hiszem, hát
2: igen,
1: hogy négy.
2: Gondoltam, közelebb kerünk. Négy.
1: Talán négy. Négy.
4: Igen.
2: Uh-huh. Jaj. Remélem nem
4: közelebb
2: ez a
4: potokféva. Közelebb vitt, Gábor, ez a négy tag.
2: annyira közel vagyok, mint az előbb körülbelül. Hát nem tudom, csak... valami fiúzenekarra gondolok, ami ilyen 90-es évekbeli gagyi fiúzenekarra, de...
4: Persze, köszönik ezt előre is.
1: Hát miért? Hát azok biztos köszönik, hogy emlékeznek rájuk.

0: Jövünk vissza, és egy nagyon-nagyon izgalmas vendégünk lesz. Én teljesen lázban vagyok, amióta tudtam, hogy jön hozzánk. Egyébként egy könyve jelent meg, és ezért tartózkodik egyáltalán Magyarországon. Ő a Mossad volt vezetője. 2016 és 2021 között ő vezette a Mossadot, az izraeli titkos szolgálatot. Rengeteg politikussal dolgozott együtt, nyilvánvalóan Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök oldalán is. Most viszont úgy tűnik, mintha ő lenne a kihívója, ez is egy kérdést megér mindenképpen, hogy tényleg komolyan gondolkozik-e abban, hogy Izrael vezetője majd valamikor ő legyen, de a könyve csomó más dolgot rejt, én bevallom, nem olvastam még, ugyanakkor meg nagyon kíváncsi vagyok arra, hiszen a Mossadhoz rengeteg olyan, talán legendásnak mondható akció köthető. Most ez nagyon nehéz volt ezt a szót megtalálni, ez az egyik legjobb akció, mert ugye valakik nagyon negatívan ítélik ezt meg, valakik nagyon pozitívan ítélik meg, de az biztos, hogy a mai vendégünknek egy párhoz volt köze, többek között ahhoz, amikor Irántól az atomprogramjuknak, az atomfegyverkezési programjuknak gyakorlatilag az összes dokumentációját ellopták. Tehát, hogy ezt oda bementek és elvitték a Mossad ügynökök.
1: Igen, ők folyamatosan filmes fordulatokkal dolgoznak.
0: De teljesen, mint hogyha tényleg filmekben látnánk ilyeneket hajt végre a Mossad. Nyilvánvalóan egyértelműen a terrorizmus megállítására és a saját népük, az izraeli nép védelmében, ami szerintem teljesen érthető. Nagyon-nagyon izgalmas az ő élete, és most is ugye egy pár ügynök végignézte a stúdiót, és így érkezett hozzánk, hogy teljes biztonságban lehessen. Egy pár perc múlva élőben Yossi Cohen, a Mossad egykori vezetője lesz a vendégünk.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
6: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpautó.hu/30 éves ajánlat oldalon.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
2: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször

0: Ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Készül Budapest a szombati Bajnokok Ligája döntőre. Júliusban nyithat a budapesti állatkert biodómja. A délelőtt még napos, a délután már esős lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17 000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10 000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250 000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több 10 000 gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, mondta rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
8: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlő termesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
7: Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a biodóma fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, közölte az intézmény. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte időjárás jelentés. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópályán Bagi és Mogyoród közelében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 10 perc van, jó reggelt megint, szevasztok, jó reggelt drága barátaink, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri. Jó reggelt. És jó reggelt Anett, szia.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hölgyeim és uraim, én baromira izgulok, hiszen ugye felkonferáltam már az előbb, hogy a Mossad egykori vezetője a vendégünk. Az oka egyébként teljesen egyszerű, írt egy könyvet. A könyv címe A szabadság kardja, Izrael, a Mossad és a titkos háború. És a könyv írója egyébként még az is lehet, hogy Izrael következő miniszterelnöke. Itt van a stúdióban, itt van velünk Yossi Cohen. Jó reggelt, Yossi!
3: Good morning!
0: Good morning!
3: Good morning, Gabor, how are you?
0: I'm good, nagyon jól vagyok, how are you?
3: I'm very well, thank you very much for having me at your show this morning. It's a great honor.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Most azon töröm a fejem, Yossi, hogy hogy lehet egy titkos ügynökség volt vezetőjeként egy könyvet megjelentetni az ott eltöltött munkáról, ami nyilván tele van titkokkal. Tehát mit lehet egyáltalán megírni?
3: Well, it was really a big challenge.
2: Az az igazság, hogy ez nagy kihívás volt.
3: Most of the things that are there, I cannot really say without a great permission from so many committees and ministers and security officers that are cutting a bit of what I was about to say. The things that are in the book are not only about secrets and about operations.
2: Tehát nem csak a műveletekről, meg a titkokról beszélek természetesen könyvemben, hanem a víziómról, a stratégiai szövetségekről, nemzetközi kapcsolatokról.
3: All the good things that illetve I think
2: minden
3: that
2: olyasmiről, olyan jó dologról, amit a világ megtehet
3: international relationship between countries and
2: annak érdekében, hogy a nemzetközi kapcsolatok országok, illetve különféle hatóságok, ügynökségek között működjön. Tehát a szakmai, illetve a személyi víziómat is leírtam az országommal, a közel-keleten, sőt azon túlmenővel kapcsolattan is.
0: Ez azt jelenti, hogy ez a könyv inkább egy politikai könyv, vagy sokkal inkább egy kulisszák mögötti betekintés a titkos szolgálatok működésébe?
3: No, it's not about politics at all.
2: Igazából egyáltalán nem a politikáról szól. Persze, hát vannak itt ott kisebb a történetek, a saját szakmai, illetve személy múltamról, illetve jövőjémről, de alatt van a műveletekről, illetve arról, hogy hogyan hozunk döntéseket, illetve más nagyon fontos dolgokról, hogy például atomprogramokat, terrorizmust hogyan tudunk legyőzni, illetve az ördögöt hogyan tudjuk legyőzni. És hát a szövetségeseinkről is beszélek, például akár Magyarországról, mert a korábbi miniszterelnökkel is nagyon jó kapcsolatunk van. Gratulálok az új miniszterelnöknek is egyébként. És a könyv mindent megmutat, amit a 38 éves pályafutásom során tettem. Ide tartozik az az időszak is, amikor nemzetbiztonsági főtanácsadó voltam. Tehát itt nem politikáról szól, hanem szakpolitikáról. A stratégiáról, a víziónkról, és hát a mindenféle műveletről, amit megvalósítottunk. Persze, csak azokat tudtam jobban leírni, amit a bizottságok, amire a bizottságoktól engedélyt kaptam.
0: Ezt értem. Az ördögöt legyőzni, ezt említetted az előbb. Az ördög a te munkásságod során mindig ugyanaz volt?
4: Was the evil always the same during your career?
3: Was the evilness was?
4: The same, remained the same.
3: Oh no, they're growing dramatically, I think.
2: Az az igazság, hogy folyamatosan növekszik.
3: Az ördög.
2: Igazából akkoriban még nagyon más volt a közel-kelet, amikor elkezdtem a karrieremet. És az az igazság, hogy nagyon nagy hatása volt ez a karrieremre. Ugye 1983-ban toboroztak, korábban már ugye a katonaságnál szolgáltam. Tehát én ugye a közel-keleten születtem, és ott igazából nagyon nehéz háborunk volt, ami igyekezett legyőzni Izrael államot, az volt a fő célja. És mostantól, vagy hát attól az időszaktól, amikor toboroztak engem, egyre nehezebb volt a közel-keleti helyzet. Izrael az én én értelmezésem szerint gyakorlatilag egy egzisztenciális háború, helyzet nehézségben volt. Mára is így van ez, de azért továbbra is nagyon sok veszélynek vagyunk kitéve, ami nagyon, ami teker győznünk. Terrorizmus ehhez tartozik. Tehát nagyon sok olyan példát tudunk mondani a közel-keleti térségből, Hamász, Hezbollah, dzsihád, és így tovább. De ezen túlmenően is voltak nehézségek. Tehát az egyik nagy feladatunk az iráni nehézségek legyőzése, aki nem hajlandó elviselni és elfogadni Izrael létezését és a mi értékeinket.
0: Izrael atomfegyvereiről fegyvereire visszatérve, már a felvezetőben elmondtuk, hogy jól tudjuk, hogy a Mossadon belül is a te tevékenységedhez köthető volt az, hogy az atomfegyvereknek a titkos dokumentumait a Mossad ügynökeinek sikerült kilopnia Teheránból és Izraelbe vinnie?
3: True.
2: Valóban így volt. Tehát ez volt az egyik művelet, amit én igazgatóként vezényeltem le. Hát személyesen, sőt, akár szakmai szempontból azt mondhatom, hogy Iránnal foglalkoztam igazából már az 1990-es évek óta. 1990-es vagy 91-es év volt az első olyan művelet, amelyben már részt vettem Irán ellen. Először meg akartuk nézni, hogy mit tesznek az atommal. Nem tudtuk akkoriban még, hogy Irán hova megy az atomenergiájával. Tehát nagyon sok információt próbáltunk begyűjteni, és hát be is tudtunk hatolni később Iránba. 2016-hoz érkeztünk, akkor már nem újonc voltam, akkor már a Mossad igazgatójaként dolgoztam, és láttuk, hogy valami furcsaság történik. A Mossad Fakhrizadeh, aki akkoriban vezette az ottani egységet, az nagyon furcsa dolgokat művelt. Miután az Irán atomegyezményt aláírta Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, illetve Németországgal, Franciaországgal és az Egyesült Királysággal. Tehát, hogy bár aláírta ezt az egyezményt, úgy láttuk, hogy nagyon diszkrét módon, de megpróbált anyagokat begyűjteni az egész országból, és elszállított ezeket a dokumentumokat valami ismeretlen helyre. Tehát én akkor azt mondtam az embereimnek, igazából két dolgot mondtam. Egyrészt, hogy meg kell tudnunk, hogy hol vannak ezek az anyagok, a második pedig, hogy amikor már tudjuk, hogy hol vannak, akkor el kell hozni hozzánk. Hát ez nagyon sok előkészítést igényelt, tehát 2016 januárjától 2018 januárjáig nagyon, ami egy nagyon hideg, sáros nap volt egyébként. Mi ugye nem igazából vagyunk hozzászokva az ilyen idejáráshoz, nálunk sok a napsütés, de minden esetre úgy döntöttünk, hogy behatolunk a helyszínre, és körülbelül fél tonnányi dokumentumot vittünk haza Izraelbe, és az alapján sok mindent megtudtunk, és ezek szörnyű titkokat fedtek fel az Irán atomprogramról. És az az igazság, hogy még számunkra is igazából ez sokkoló volt.
0: A Mossad nyilvánvalóan a világ talán legjobb titkos ügynöksége. Az előbb ugye említetted, hogy ahogy behatoltatok Iránba, és elhoztátok ezeket a dokumentumokat, és én most eszembe jutott egy csomó olyan történet, ami a Mossadhoz kötődik. Ott volt az Entebbe hadművelet, ugye, amikor Ugandából a túszokat szabadította ki a Mossad 1976-ban, vagy Adolf Eichmann Argentinából való megszöktetése 1960-ban. A csipogó, a pagerek felrobbantása Libanonban a terroristáknál. Még sorolhatnám ezeket. Azt szeretném tudni, hogy te, mint Mossad vezető, tudsz-e nekünk akár egy számot mondani, egy arányt, hogy mennyi ember életet tesztek kockára egy-egy ilyen akció, egy-egy ilyen művelet során, azaz bele van-e kalkulálva, hogy nem mindenki jön élve haza ezekből?
4: operations that some people mm-hmm. might lose.
3: Well, it is a very good question. I'm happy that
2: nagyon
3: you
2: jó
3: ask
2: a kérdés. Nagyon örülök igazából a kérdésnek.
3: Mert
2: ugye a kard végén
3: there are a few dozens in every single operation that we do.
2: Mindig van tucat ember. Őket operátoroknak hívjuk. Egyébként férfiak és nők is vannak.
3: In a different manners, they penetrate the territory of the enemy.
2: Izrael államból behatolnak egy másik, egy ellenséges ország területére, és valamiféle műveletet végéhajtanak. Lehet, hogy információt gyűjtenek, valamit tönkretennek, vagy szétszednek, tehát éppen az adott feladattól függően. És a kard vége,
3: a csúcsa,
2: az néhány emberből áll csak, mondjuk néhány tucatnyi emberből, de persze mögöttük egy hatalmas szervezet áll. Pontosan tudom ezt, mert minden alkalommal, amikor valami sikerre vittünk, akkor mindig megköszönöm az embereknek a munkáját. Általában összegyűjtöm őket a Mossad főhadiszállásán az auditoriumunkban. Hát nagyon sok ilyen eset volt, de volt egy alkalom, amire utalt is, az iráni atom archívum, és akkor, amikor köszönetképpen összegyűjtöttem a csapatot, akkor majdnem 800-an voltak. Hát ugye nagyon sok területen dolgoztak, a kommunikációval, a logisztikával, a motorokkal, a teherautókkal, az adatok begyűjtésével, illetve a dokumentumok biztonságba helyezésével és a kompjúterekkel, és így tovább. Tehát ez egy hatalmas művelet volt. Tehát szint olyan, egy karmesterként kellett egy teljes zenekart vezényelnem, hogy mindenki ugyanazt a dallamot játsza ugyanabban az időben, hogy azok a néhány tucatnyi ember, aki végül is oda megy a helyszínre, azok biztonságban legyenek és sikeresek legyenek.
0: Hadd tegyek fel most egy relatíve aktuálisabb eseményről néhány kérdést. Mi történt rosszul 2023. október 7-én, amikor a Hamas behatolt Izraelbe, és mészárolt és túszulejtett izraeli állampolgárok. Mi ment rosszul?
3: Everything went wrong.
2: Minden rosszul ment. Azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb katonai és titkosszolgálati kudarc 1973-ban, amikor is Szíria és Egyiptom együttesen meglepte Izrael, és akkor hát tényleg területet vesztettünk majdnem akkoriban, hát azóta nagyon sok idő eltelt, és önhöz hasonlóan mi azt gondoltam, hogy nagyon sokat tanultunk, talán az egyik legjobbak vagyunk, de ez nem így volt. És valószínűleg a Hamas már nagyon sokáig tervezte ezt az akciót, és egy rettenetes kudarc volt az eredmény. Hogyha néhány mondatot még mondhatnék erről, a nemzetbiztonsági szinten igazából két lépcsős védelemről beszélhetünk. Az első az a titkosszolgálati lépcső. Tehát szeretnénk, hogy tudni, hogy az ellenség mit tervez, hogy ki mit tervez az országunk számára, a terroristák, vagy bárki más. Tehát nagyon fontos, hogy ismerjük az ellenség terveit. És hát természetesen ennek ellen kell menni, és tönkre kell tenni. A második lépcsője, vagy szintje a védelemnek az, hogy két dolgot tudnunk kell. Az egyik az, hogy nem tudunk mindent, a második pedig, hogy nem tudjuk, hogy mit nem tudunk. Mert az ellenség akar tudunk bizonyos dolgokat, az ő titkaikat elrejteni, a helyi FBI is úgy működik, hogy megpróbál behatolni terrorista szervezetekbe, hogy megtudjunk bizonyos dolgokat, amit nem tudunk. És az az igazság, hogy október 7-én ez a két védelmi szint összeomlott. Nem volt a titkosszolgálat sem jó, nem tudtunk eleget, a második pedig, hogy nem tudtuk, hogy mit nem tudunk. 1500 terrorista be tudott hatolni a területünkre, és nem tudok ennél nagyobb kudarcot elképzelni, hogy be tudtak jönni a mi országunkba. Azóta én azt gondolom, hogy jobbak vagyunk.
3: Many people, unfortunately,
2: nagy, sajnálatos módon nagyon sok ember életet vesztettünk, akár civileket, katonákat, kisgyermekeket is, akiket lemészároltak a terroristák. De most, ha stratégiai szempontból nézzük az esetet, akkor azt mondom, hogy azóta nagyon sokat fejlődtünk. Természetesen a gázai övezetben még mindig vannak harcok. A Hamas megpróbáljuk meg semmit. Természetesen ők mindent megpróbálnak, hogy továbbra is ellenálljanak nekünk. És néhány héttel, hónappal az események után a Hamashoz még sokan csatlakoztak, velük is felveszünk a hajszót, például Iránnal is. Lehet, hogy nem sokára lesz valamiféle megegyezés. Ugye most úgy tudom, hogy most az Egyesült Államokban is próbálnak valami megállapodásra jutni, akár a napokban. De október 7-ére visszatérve a legfontosabb dolog az, hogy én nagyon remélem, hogy nagyon nagy tanulságot vontunk le, hogy szerénynek kell lennünk, sokkal óvatosabbnak kell lennünk, azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk, és mit gondolunk, hogy mit tudunk, és hogy kik vagyunk. Mi a legjobbak vagyunk, mindig a legjobbnak kell lennünk, mindig.
0: És most Évára néz Jossi, mert ő az olimpiai bajnok.
3: És
2: ezt nagyon értékelem, mert az ember mindig a végéig küzdjön, még egy picit, még egy kicsit jobb legyen, egy másodperccel jobb legyen, hogy még egyen jobb legyen a művelet, amit végrehajt, mert az olimpiai bajnokokhoz hasonlóan nem akarunk másodikok lenni, nem lehetünk másodikok, mert ha másodikok vagyunk, akkor lehetőséget adunk a Hamasznak, hogy behatoljon a területekre, és ez azt jelenti, hogy mondjuk a titkosszolgálatunk nem elég jó. És azt gondolom, hogy ez egy hatalmas tanulság, amit levonhatunk. És hozzátenném, hogy a Mossadot nem érintette ez az ügy. Sajnálatos módon minket nem engedtek a tűz közelbe. A helyi szolgálatok, a katonai szolgálat, FBI, a helyi FBI azt mondta, hogy nem jöhettek Gázába, ez a mi ügyünk, nincs rátok szükség.
0: Az előbb azt mondtad, hogy nagyobb szerénységre tanított ez benneteket. Ugyanakkor, ugye én is említettem ezt a sok-sok hadműveletet, az Entebbeit, az Adolf Eichmann-t, a müncheni terroristáknak a kivégzését, amelyek ugye mind titkos akciók voltak. Ugyanakkor nekem az volt a benyomásom, hogy amikor ezek ugye véget értek, Izrael ezt nagyon büszkén publikálta a világban, hogy látjátok, mire vagyunk képesek. Ez jól érzem?
3: Absolutely, yes.
2: Igen, teljesen.
3: It's a different time today.
2: Igen, de már más időket élünk.
3: In the past, and even in my time,
2: igazából régebben, sőt az én karrierem alatt is nagyon kevés eredményről számoltunk be a műveleteink után, és például az atomarchívumról is beszélt helyes módon, amikor Izrael miniszterelnöke egy nyílt sajtótájékoztatót is tartott, és angolul leírta a művelet eredményeit. Természetesen abban nem ment bele, hogy hogyan végeztük el ezt a műveletet, milyen lépéseket tentünk, hanem magáról az eredményről beszélt. És azt nagyon sokan kritizálták Izraelben. Azt mondták, hogy hát a Mossad egy kicsit most más arcát mutatja, még a siker, ilyen nagy siker után is sokkal szerényebbnek kell lennünk. De mint mondtam, most már egy új világot élünk, és hát fontos, hogy lássuk, hogy a világ minden táján az embereknek tudniuk kell két dolgot. Egyrészt, hogy mi képesek vagyunk bizonyos dolgokra, ha akarunk. Például a csípogók esetében azért nem kell mondjuk egy sajtótájékoztatót tartani, mert ez magától értetődő, hogy mi történt ott.
0: Azt, bocsánat, de azt Izrael magára vállalta a csípogókat?
3: According to foreign reports.
2: A külföldi jelentések alapján, igen.
0: Okay.
3: This is what we do. But yes, I mean, actually, the first pager was approved by me.
2: Igen, de az első by you. Volt, azt én hagytam jóvá, igen, én személyesen.
3: Some 10 years ago or so.
2: 10 évvel ezelőtt körülbelül.
3: So, but the entire thing is kind of a discrete thing. How did we do it?
2: Itt nekünk diszkrétnek kell lennünk, hogy hogyan is dolgozunk. Tehát például hogyan tudjuk, hogy ki az ellenség, mit tervez a mi esetünkben. De hát ez persze egy nagyon nagy csapatnak az összefogásának az eredménye. Tehát, hogy megszerezzük az információt. És hát például a ellátási láncába kell menniük. Tehát nagyon sokszor akár a Google segítségével megnéznek bizonyos dolgokat, amelyre szükségük van, és akkor kommunikálnak velünk. És néha a Mossad főhadiszállásán látunk, hogy mondjuk csipogókat, vagy valamilyen telekommunikációs dolgot szeretnénk. Tehát bejönnek ezek az igények az ő oldalukról, és nem is tudják, hogy igazából erre a Mossad válaszol. Hát igazából erre is sort került.
0: Egyébként a mesterséges intelligenciának és a közösségi médiának milyen szerepe van a mai titkos szolgálatok munkájában?
3: Well, there are two different segments here. I mean,
2: két különféle szegmensről beszélünk.
3: AI has been used at the Mossad headquarters.
2: A mesterséges intelligenciát a Mossad már nagyon régóta használja.
3: Some of the equipment that we use is
2: vannak olyan eszközök, amik kifejezetten mesterséges intelligencia alapotak. Nagyon jó minőségű izraeli technológiát használunk. A műveleteink során. Tehát minden alkalommal, amikor valamire szükségünk van, akkor vagy a Mossadnak a technológia osztálya fejlesztett ki, vagy a védelmi iparunk segítette kifejleszteni. Hát egy kicsit olyan, mint a James Bondban a Q.
0: De bocsánat, láttam egy interjút egy volt CIA ügynökkel, akinél rákérdeztek arra, hogy azok a technikai kütyük, azokat honnan szerzik. És azt mondja, hogy hiszik vagy nem hiszik, 90%-át az Amazonról rendeljük. Ez nálatok is így van?
4: So that's a former CIA agent.
3: They've ordered it from Amazon. Who did?
0: I don't know.
2: That's
0: a former CIA agent who told this. I can give you the name in the break. Anyway. Vagy ti magatok gyártjátok le ezeket.
3: That's not the way they eventually order stuff. Because
2: nem így működünk, tehát mi nem így rendelünk. Tehát mondjunk, egy ellátási láncot akarunk behatolni.
3: It is because we understood that there is another way to collect information
2: from the enemy. Akkor meg kellett nézni, információt gyűjteni az ellenségről. És itt a fő vízió az volt, hogy nekem szükségem van arra, hogy tudjam, hogy nekik mire van szükségük. És onnantól kezdve fel tudom venni a kapcsolatot, mert az Amazon nem csipogókat ad el, olyan szofisztikáltabb dolgot nem árulnak, amire nekik szükségük van. Hát lehet, hogy egy kompjúterhez egy egeret eladnak, de hát nagyon fontos, hogy mi behatoljunk ebbe a rendszerbe, akár mondjuk úgymond idézőjelben az Amazon rendszerbe. De mi kialakítottunk egy ellátási rendszert gyakorlatilag, tehát, és elértük azt, hogy amire nekik szükségük van, azt tőlünk rendeljék meg, anélkül természetesen, hogy tudnák, hogy a Mossadtól.
0: Az igaz, hogy a Mossad... Az igaz, hogy még reklám YouTube videókat is készítettetek, hogy ezeket a pagereket népszerűsítsétek?
3: Yeah, absolutely. I mean, we're using the world. I mean,
2: igen, hát a világban élünk, használjuk a lehetőségeit.
3: Social networks and stuff.
2: Ugye a közösségi médiáról is szó esett. Igen, ez egy nagyon fontos eszköz számunkra. A helyi identitások, vagy a nemzeti identitásokat valamivel alá kell támasztani közösségi médiával. Tehát, hogyha meg szeretném tudni, hogy például ön ki, hát ugye tudom már a nevet, a rádió műsort, akkor gyorsan, könnyen megnézhetem, hogy kivel dolgozik például, és akkor a közösségi médiát megnézem. De az operátoraink esetében pont az ellenkezője igaz. Nagyon fontos, hogy ne tudjuk, hogy ők kik. Tehát például én Jeruzsálemben születtem, izraeli zsidó vagyok, és nem mehetem oda mondjuk Iránba, bekopogtatok egy ajtón, és azt mondom, hogy Jossi Cohen vagyok, a titkos ügynök, szeretném tőlem villámcsipogót vásárolni?
3: The opposite that has to be done is
2: that
3: pont az ellenkezőjét
2: kell megtennünk.
3: Tehát
2: gyakorlatilag egy új identitást kell kialakítanunk, amely a közösségi média is alátámasztást tesz. Ez nem valóságos. Tehát itt egy hatalmas mesterséges intelligencia gépezet dolgozik számunkra, amit mi találtunk ki. És ez azt biztosítja, hogy abban a pillanatban, amikor valaki lát engem, és amikor megmutatom valakinek az új fedő identitásom, akkor az emberek hiába ellenőriznek minket, megtalálnak minket. Akkor is, persze nem akarom, hogy a valós énemet találják meg. Tehát egy kicsit másképp kell gondolkozni manapság, mint korábban. És nem csak a pozitív oldalról lehetnek közelíteni, hanem a negatívról. Mert hogyha valaki fel akarunk fedni, hogyha valakiről azt mondjuk, hogy nincs joga ahhoz, hogy valamit meg tudjon valótinálni, és azt akarjuk, hogy a világ tudjon erről, hogy ő milyen ördögien él, akkor az ember a közösségi hálóhoz, illetve a médiához tud fordulni, és ez működik.
3: Influence operations.
2: Igen, ezt az influencer műveletnek hívjuk.
0: Jövünk vissza egy pár perc múlva, rövid hírek, és folytatjuk a beszélgetést.
3: Okay, great. Thank you.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
11: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
12: Shell. Go well.
13: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
17: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
16: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
17: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Ellenőrzik a légitársaságokat a fogyasztóvédők, szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Estétől érkezik a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Teljesítenie kell a szupermérföldköveket Magyarországnak az uniós alapok lehívásához. Erről az Európai Bizottság szóvivője beszélt tegnap Brüsszelben. Elmondta, a következő napokban néhány kérdés még tisztázásra vár. A cél a részletek mielőbbi véglegesítése, hogy hazánk május végére benyújthassa helyreállítási tervét. A megállapodást a várakozások szerint a héten írhatják alá, a végrehajtásra pedig augusztus végéig lesz idő. Ismét akcióban a fogyasztóvédők, ezúttal a légitársaságokat ellenőrzik, azt, hogy betartják-e az utasokra vonatkozó jogszabályokat. Tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabtak ki a szabálytalanságok miatt, és több mint 15 millió forinttal kellett kártalanítaniuk az utasokat. A legtöbbször a késések és a járattörlések miatt kellett fizetniük. Rendben lezajlottak az írásbeli érettségig május 22-ig 15 vizsganapon, mintegy 148 ezeren vizsgáztak, 1170 helyszínen, közölte az oktatási hivatal. Az idei érettségi szezon a szóbelikkel folytatódik, emelt szinten június 3-ától, középszinten pedig június 15-től kezdődnek a vizsgák. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók, tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, illetve Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében. Továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára. Közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban volt hasonló probléma az űrben keringő bázison. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán Bag és Mogyoród közelében és a főváros bevezető szakaszán is. Az M4-es autópályán Üllőnél a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende környékén, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem jobb a helyzet. Adta hírul az Útinform. Végül a 8-as főúton Veszprém közelében a 44-es és az 52-es kilométer között aszfaltoznak, ezért az aktuális munkaterületnél sávzárásra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.
0: 39 lesz, pontosan 2 perc múlva a vendégünk továbbra is Yossi Cohen, a Mossad volt vezetője, hihetetlen érdekes történetekkel, és a hírek alatt mi természetesen beszélgettünk, be nem állt a szánk, és nyilván nem mondhatom el, de megkért, hogy ne mondjam el azt, hogy miről beszéltünk. Ugyanakkor egy valami mégis érdekelne, Yossi. Azt lehet tudni, hogy te sokszor voltál terepen, és akár más állampolgárnak is kiadva magad, közelítettél meg célszemélyeket. Ez a megközelítés, ez hogy történik? Tehát hogy kerülsz valakinek, aki téged nagyon érdekel, a bűvkörébe, közelébe, esetleg bizalmába?
3: Okay, I'm not sure that I can tell you the entire story.
2: Hát a teljes történetet persze nem mondhatom el, de talán a logikát meg tudom osztani mindenkivel. Tehát a célszemélyek, akiket úgymond toborozni akarunk, mert pontosan tudjuk, hogy mit csinálnak, azokat nem az operátorok döntik el. Tehát nem mi döntjük el, hogy ki a célszemély, hanem a központú
3: potentially valuable for the intelligence that we need.
2: És ők elmondják, so hogy potenciálisan hol tudunk mondjuk információt beszerezni. Lehet ez mondjuk egy terrorista, aki meg akar támadni valami létesítményt, akár lehet zsidó közösség, akár egy nagykövetség, lehet valaki tehát valaki, aki terror tevékenységeket akar folytatni a világ valamelyen táján, vagy akár a bármilyen fejlesztési programból, akármilyen kormányból, tehát bármi, lehet Irán, libanoni kormány, vagy bármilyen kormány is lehet. Tehát nem mi döntjük el, hogy ki a célszemély, vagy a célpont, hanem a Mossad központja dönti el, hogy ki az a célszemély, akit meg kell közelítenünk. És hogyha mondjuk egy adott cél megkapjuk, mint feladat, akkor először is mindent megtanulunk róla, és minden kapacitásunkat bevetjük annak érdekében, hogy megtanuljuk, hogy ő, és ez lehet férfi vagy nő is akár, kicsoda, hol élnek, mit csinálnak, mit szeretnek, mit nem szeretnek, hogyan élik az életüket, hova utaznak, mi a hobbiuk, mitől félnek, mi az ambíciójuk, milyen csalódás érte őket az életben, házasok-e, gazdagok-e, okosak vagy buták, agresszívek. Tehát mindent megpróbálunk összegyűjteni róluk, és minél vastagabb a róluk szóló fájl, annál biztosabban tudjuk, hogy hogyan kell őt megközelíteni. De hát ezek sokszor nem kézzelfogható dolgok. Előfordul, hogy van olyan célszemélyünk, akiről nem tudunk túl sokat, és a könyvemben is van erről egyébként egy példa.
3: For him it would be seen
2: amikor is a célszemét számára úgy tűnhetett,
3: banal, naív,
2: hogy egy banális, naív szeméről van szó, aki véletlenül ott volt a Párizsban, ugyanazban a szállodában reggel, és ő persze nem tudta, hogy én mindent tudok róla, de én ott voltam miatta, de hát ő persze nem tudja ezt, és éppen az adott reggelen, hogyha azt megkérdeztem, hogy odaülhetek az asztalához, vagy arabul fogok beszélni például hangosan a pincére, és akkor ez felkelti a figyelmét, és akkor elkezdünk beszélgetni. Vagy az is előfordul, hogy a szakmai karrierjéhez próbálunk csatlakozni, akár mondjuk a tudományos hátteréhez. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy itt ezek vagy azok vagyunk, és hát persze ők nem tudják, hogy nekünk egy fedő történetünk van, amit éppen megosztunk vele. Tehát nagyon sok ilyen példát hozhatnék, és igazából eljut egy olyan, ahol gyakorlatilag személyes szinten is van a művelet. Tehát amikor sok évig úgy dolgoztam, hogy mindenkivel, akinek saját története van, saját karrierje, szakmája van, személyes szinten voltam kapcsolódva. Van olyan, hogy konferencián voltam, ahol sok száz ember volt, de csak egy célszemély miatt, vagy valami rendezvény volt, és meghívtam valakit, vagy el akartam menni valamiféle rendezvényre, és azt mondtam, hogy mondjuk hasonló rendezvényen voltam már 20 szor, akár például Budapesten, ó, hát ez egy olyan rendezvény, ami a szakmámhoz kapcsolódik, és akkor ott tudok vele találkozni. Tehát nagyon sok mindent megtehetünk annak érdekében, hogy megtaláljuk őt, de hát ez persze még csak a kezdetek kezdete. Az a műveletnek a magja, a lényege az, hogy a célszemélynek azt kell gondolnia, hogy a legjobb barátok vagyunk. Ez a varázslat, hogy ezt hogy érjük el.
0: nyilván fedett ügynökként ez egy siker, hogyha a bizalmába férkőzöl. Volt-e olyan, hogy a végén elmondtad, hogy te egy Mossad ügynök vagy? Tehát leleplezted magad.
3: Oh, yeah.
0: És ilyenkor mi történik vele?
3: Absolutely. Yeah. Well, what we are trying to do is that
2: megpróbáljuk azt
3: to let the target
2: hogy a cél személy
3: live peacefully with what has happened in the past.
2: Békében éljen azzal, ami
3: no one wants to feel that he had been manipulated
2: or cheated. Nem akarja, hogy azt gondolják, ahogy azt kelljen gondolnia, so hogy őt manipulálták, vagy becsapták. Tehát hirtelen itt megváltozik a sztori.
3: We bring some other actors.
2: Tehát egy másik szereplőt is behívunk a játékba ilyenkor. És akkor azt mondjuk, hogy gyakorlatilag felfedjük a függönyt, vagy hát elmegy a fal közöttünk, mert a legjobb ügynökök, tehát mi ügynökként, vagy forrásként utalunk rájuk egyébként, tehát azok a legjobbak, akik pontosan tudják, hogy kik vagyunk. Tehát ha tudják, hogy ők Izraelnek, a Mossadnak dolgoznak, ők lesznek a legjobb forrás. Tehát azután már nincs választás. Azt mondjuk, hogy jó, akkor ez az a munka, amit közösen fogunk most elintézni. Ezt meg ezt fogod megtenni, és ezt persze kompenzálni fogjuk.
3: I will get in return the intelligence you have or the operational capabilities that you have inside Tehran or in Damascus.
2: Akár Iránban, akár Damaszkuszban megszerzett információból a
3: kompenzációnkat. De
2: nagyon fontos, hogy lássuk, hogy egy izraeli titkosszolgálatnak dolgoznak, hogy ezt tudják egy idő után. Számukra, ugye ez egy nehéz kés dolog, hiszen a saját nemzetüket csapják be.
3: Filthiest enemy
2: és
3: is a bit too much.
2: So sőt, ezen túlmennek, hogy az ellenséghez like kind of átállnak. És ez egy nehéz érzés, és ezért egy ilyen biztonságos teret adunk neki. Tehát elmondjuk neki, hogy mi kik vagyunk, de igazából sokszor egyébként nem is akarnak erről tudni. Sokszor szívesen mennek tovább a mi fedőtörténetünkkel. Megkérdezik, hogy mire van szükségünk. Én most már értem, hogy te mégse Daniel vagy Gabriel vagy, vagy László vagy bárki, hanem Jossi vagy, de maradjunk a fedőtörténetének. Tehát sokszor azt látjuk, hogy egy távolságot akarnak megtartani, hogy ezáltal is a realitást egy kicsit távolabb lépjenek.
0: Amikor ezt a munkát végezted, volt-e már családod, és ők tudták-e, hogy milyen munkát végzel?
3: I had a real family, you mean?
2: Igen.
3: Or a family undercover.
0: That's a question.
3: I had few wives undercover.
2: Hát fedő sztoriban volt néhány feleségem egyébként, sokszor ott voltak velem egyébként a művelet során.
0: Álfeleségek.
2: Álfeleségek, igen, de nem volt soha gyerekem.
0: Fake wives.
3: Fake.
0: Okay, go.
3: They were not really mine. They were
2: tehát nem voltak valóban a feleségeim, hanem a Mossad operátorai voltak, és akkor úgy tettünk, mintha mi házas pár lennénk. De gyerekem sosem volt a fedősztoriban. Tehát 8 éveseket jellemzően nem toborozunk a Mossadba. De valóban van egy családom, amikor a Mossad toborzott engem, akkor már házas voltam. Én 20 éves voltam, sőt,
0: és a feleséged tudta, hogy mit csinálsz?
2: Elvettem a feleségemet.
0: Your wife, did she know that what
2: you're doing?
0: Your
2: real
0: wife.
2: Igen,
3: not all of it, but
2: hát persze nem tudott mindenről, de alapvetően tudta, hogy mit csinálok.
3: Be a good husband and come treat our kids correctly.
2: És hát azt mondta, hogy legyél jó férj, amikor haza jössz, akkor bánjál jól a gyerekeinkkel. És hát mivel házasok voltunk már, amikor a Mossad megkeresett, akkor ezt megvitattam vele. És hát az az igazság, hogy mindig azt mondjuk, hogy a toborzás során a családot is toborozzuk. Tehát nagyon fontos, hogy a házastárs pontosan tudja, hogy ő ez mivel jár számukra a sok utazás. Hát igazából ez már sosincs otthon. Sokszor hónapokig távol voltam, 3 vagy akár 2 hónapig, néha csak hetekig.
3: The base,
2: például volt olyan, hogy az Irán volt a a központ. So, és hát sokat utaztam.
3: Kind of
2: tehát
3: okay.
2: Nagy kihívás volt, de igazából túléltem, még mindig együtt vagyunk. És gyönyörű, 4 gyönyörű gyerekünk van.
3: And half grandchildren.
2: És 8 és fél
0: wow. Your granddad?
3: For a long time already,
2: yeah. Oh, igen, már régóta nagyapa vagyok, a legidősebb unokám egy lány, ő már 12 éves lesz nem sokára, tehát 8 gyönyörű unokánk van, és közel 9. De azt kell, hogy mondjam, azért ez nagy kihívás.
0: Azt elhiszem, igen.
3: Going away from home every week.
2: Tehát, hogy minden héten elmegyünk otthonról, és fel kell vennünk a fedőtörténetünket, és hát bármi lehetek persze, ilyenkor lehetek zenész, akár egy rádiósót vezethetnék, bármit. Lehetek egy művész, egy pszichológus, pszichiáter, hát valószínűleg sportoló nem, de bármi lehetnék. De egészen odáig, amíg haza nem érek, ez van, de amint kinyílik az otthon ajtaja, a feleségem rögtön a kezembe nyomta a gyerekeket, és azt mondta, nagyon jó lehetett eddig kémkedni, de akkor most fürdesd meg a gyerekeket.
0: Jossi, tudom, hogy nagyon vallásosan nevelkedtél. Lehet, hogy egy hülye kérdésnek fog hangzani, de szerinted az embernek, az emberiségnek van-e szüksége vallásra? Bármilyen vallásra.
3: I think that humanity needs a kind of a
2: én azt gondolom, az emberiségnek valami hitre van szüksége, hogy valamiben hinni tudjanak az emberek.
3: Traveling in between different
2: hogyha az ember gyakorlatilag utazik több vallás között, az nagyon érdekes. Hát én egyébként tanulmányoztam nagyon sokféle vallás, a síta, a keresztény, különféle muzulmán vallásokat, minden eset engem sokszor azzal vádoltak, szinte, hogy Hezbollah-val vagy iráni műveletek során én jobban tudok dolgozni, pont az én vallásos hátterem miatt. Nek az az oka, mert hogyha értjük, hogy valakinek van valamiféle hite, tehát hisz valamiben, akkor sokkal jobban megértjük ezt a személyt, és sokkal jobban meg tudjuk érteni, hogy számukra mi lehet a mozgatórugó. És hogy miért van az, hogy úgy viselkednek, ami a mi vallásunk ellen lép fel. De gyakorlatilag a kérdésre visszatérve, igen, az emberiségnek igenis szüksége van valamiféle hitre. Ezek lehet humanitáriánus okok, vagy filozófiai gondolatok, vagy bármiféle olyan vallás, ami támogatja az emberiség jó oldalát, de nem a rossz oldalát. Sajnálatos módon vannak olyan vallások, amit kihasználnak, és még mindig kihasználják, negatív módon az emberiség ellen. Vannak olyanok, természetesen olyan vallások is, amit az emberiség javára fordítanak. De én nagyon hiszek az emberiségben, a nemi egyenlőségben, a szabadságban,

0: a egymás ellen a különböző népeket, és ezért kérdeztem azt, hogy van-e egyáltalán szükség rá, ha nem volna vallás, akkor lenne ennyi konfliktus?
1: Yeah. It's a great question. That's what I referred
2: Igen,
1: to,
2: jó,
1: to, to
2: kérdés.
1: The fact that
2: Ezért utaltam arra a tényre,
1: negatively manipulated by them,
2: hogy a vallást néha and, saját emberei you know, negatívan manipulálják. Az egyik teljesen szélsőséges eset, egyébként magában Iránban, az az, hogy a saját vallásokat arra használják, ami az iszlámnak egy verziója, a szunitáknak egy moderne verziója, és most mindenki, aki nem sita, annak ellenére, hogy ezek mind az iszlám valláshoz tartoznak, ezért annak ellenére vitát szítanak. És azt mondják, hogy ha nem csinálod azt, amit ők akarnak, az ő vallásos elveik alapján, akkor meg kell, hogy halljál. De hát ez a történelmben sokszor volt így, és sajnálatos módon nagyon sok vallást használtak ki negatív módon egymás ellen, kijátszottak egymás ellen. Ez egy rettenetes dolog. Tehát a kihasznált vallás nem tesz jót, de ha a vallás azt célt szolgálja, hogy közös értékeket képviselünk, akkor azt támogatni kell, mert az a közösségeket pozitívan tudja befolyásolni. És hát a történelem sajnálatos módon azért gyakran azt mutatja, ahogy például a legtöbb háború, amelyet megéltünk, azok pont a vallásos nézetkülönbségekből adódnak.
0: Ránézek az órára, sajnos be kell fejeznünk lassan a beszélgetést, de egy valami még nagyon érdekel, hogy olvastam ugye politikai ambícióidról, azt tudom, hogy nagyon szorosan dolgoztál Mossad ügynökként, vagy Mossad vezérként Benjamin Netanyahu mellett. Most, mint a te aspiráns lennél a következő miniszterelnöki posztra, valóban szeretnél-e Izrael miniszterelnöke lenni? És ezt milyen módon próbálod elérni?
1: I'm super motivated to lead the country.
2: Lenyűgöz ez a gondolat is, hogy esetleg vezethetném az országot. Tetszik a gondolat. Én egy stratégiai vezetője voltam az Izrael államnak nagyon sokáig. Nagyon sok vezetővel együtt dolgoztam. A magyar miniszterelnökkel is egyébként, meg az itteni titkosszolgálattal. Tehát nagyon sok mindenkivel együtt dolgoztunk, és akár a régióban, az Egyesült Arab Emirátusok, Bahrain és így tovább, tehát velük együtt dolgoztam, de az amerikai elnökökkel, tehát én szeretem ezt, szeretem, hogy a hazámért dolgozom, és hát összesen majdnem 42 évig dolgoztam a hazámért, mert ugye először katonai szolgálatban, később meg a Mossadban. De én azt gondolom, hogy még nem jött el ennek az ideje. Tehát összességében azt mondhatom, hogy igen, tetszik a gondolat, soha nem mondjuk azt, hogy soha, de ugye most lesznek választások Izraelben, és ezt a választási kampányt, ezt még nem fogom megélni. De talán a jövőben igen.
0: Egyébként miután mondtad, hogy dolgoztál ugye rengeteg politikussal, akár magyar vezetővel, de amerikai, orosz vezetővel is találkoztál, Putyinnal jól megértettétek egymást? Csak azért kérdezem, hogy mind a ketten a titkos szolgálatból jöttök. Biztos van egy közös nyelv.
1: We have to understand that when you
2: nagyon fontos, hogy lássuk, hogyha az ember az Izraelben, illetve a régióban él, akkor a legfontosabb dolog, hogy minél több barátunk, illetve szövetségesünk legyen. És azok az államok, akivel jó kapcsolatot építünk, arra ott nincs ránk szükség. És akkor folytathatjuk, mélyedhetjük a kapcsolatot. Hát például a franciákkal azért dolgoztam együtt, tehát megosztottunk egymással információkat akár, de a Mossadnak a következő feladata, hogy olyan vezetőkkel vegye fel a kapcsolatot, illetve szolgálatokkal, itt Putyinra is gondolhatunk, és az ő csapatára, ahogy tőlük, hogy ők jobban megértsék az izraeli érdekeket a mi régiónkban. És akkoriban, amikor Assadov elnök, Szíria

0: elnök
1: elkezdte
0: a saját embereit kémiai fegyverekkel kiirtani. Obama volt akkoriban még a Fehér Házban, és azt mondta, hogy jól van, oda megyünk, ez nem szolgálja az értékeinket. De mit is csinált ténylegesen? Semmit.
1: And but the only one thing he did
0: az egyetlen dolog
1: Kremlin, and said,
0: volt, hogy Putyin felhívta, és azt mondta, hogy Szíriában jók a kapcsolatai, meg tudja valahogy oldani, hogy ezeket a vegyi fegyvereket ne használják. És akkor Putyin mit is mondott, hogy pezsalusta, nagy örömmel. És aztán, és akkor a szíriai kormányzatba tal a Putyin sikerrel jár. Az az igazság, hogyha az oroszok belépnek egy területre, akkor nem vonulnak ki nagyon gyorsan. Tehát az oroszok elmentek Szíriába, mind hatalmas védekezési rendszer, védelmi rendszerrel érkeztek, légierőkkel is, és egy két kikötőbe is, és hát ugye közel volt ez Izraelhez, és hát meg voltak nekünk is a saját érdekeink.
1: Tehát
0: én azt gondolom, a miniszterelnök kihasználta az én kapcsolataimat, vagy lehetőségeimet, és akkor engem egyedül elküldött Putyin elnökhöz újra és újra és többször is. És amikor a Putyin elnököt meglátogatom, sok órát együtt töltünk, és egyébként hozzáteszem, hogy bármilyen ország vezetőjével találkozom, akkor valamiféle tiszteletet mutatok, mert hát pontosan tudom, hogy ez az ember, ez egy országot vezet, de hát ugye nekem is megvan a saját érdekem, hát van egy misszióm, valamiért ott vagyok, valami célom van, és hogyan fogom ezt bemutatni például akár Putyin elnöknek, és hogyan tudom elérni, hogy ő kedveljen engem. Tehát nagyon sok tárgyalást folytattunk, és szerencsére sikerült meggyőznem őt az izraeli érdekről, és hát egyet is értett ezzel. És nagyon érdekes Putyinban az, hogyha ő egy ígéretet tesz, az be is tartja.
2: Oké. Oké. That's a funny end.
0: Mondhatnék mást is róla, persze.
2: Jó, de az a baj, hogy itt be kell fejeznünk. Be kell fejeznünk. Én még órákig tudnék beszélgetni veled.
1: Yeah, me too. Thank you very much.
2: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok sikert a könyvhöz Magyarországon is. És
1: thank you very much.
2: És egyszer valamikor nagyon egyszer valamikor nagyon büszke leszek arra, hogy személyesen ismerhetem Izrael majdani miniszterelnökét.
1: Thank you very much, Gabor. You will be invited into the ceremony.
2: Please, thank you.
0: Akkor meghívnám a beiktatást.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Thank you very much and good luck, Hungary.
0: És hát sok sikert Magyarországnak. Ugye egy új világ érkezett Magyarországra, új miniszterelnökkel, új kormánnyal.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Kívánok ehhez.
2: Köszönjük szépen, jövünk vissza Vogával. Köszönjük szépen, Yossi Cohen.
1: Thank you.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött, részletek ford.hu.
5: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Mizó Túró Rudik, egyes szarvasi mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
8: Én a műzlibe kérem, anya.
9: Itt a narancslevend, drágám.
10: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
8: Igen.
10: Akkor a tejemmel iszom meg.
9: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
7: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
12: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a 10-szoros digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
13: Volkswagen.
14: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
15: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
16: Carglass javít, Carglass cserél.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
18: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5 649 000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
19: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
20: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
19: Társadalmi célú reklámot hallottak.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Készül Budapest a szombati bajnokok ligája döntőre. A héten is gyérítik a szúnyogokat. Holnap kicsit visszaesett a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a bajnokok ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája. Ezért ideiglenesen a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. Zajlik az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele országszerte több tízezer gazdaságot érint. Május végéig online válaszolhatnak a kérdésekre az érintettek, ezután összeírók kérdezik őket, mondta rádiónak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
0: Az összeírás fókuszában az agrárgazdaságok szerkezetének a vizsgálata áll, így komplex képet fogunk arról kapni, hogy mekkora földterületet használnak, milyen állatfajokat tartanak, azoknak mekkora a darabszáma, illetve megtudhatjuk majd azt is, hogy hány évesek a gazdaságirányítók, milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Fogunk foglalkozni az állattartás épületeivel és a trágyakezelési módszerekkel, amelyet utoljára 2020-ban mértük fel. Emellett most külön foglalkozunk még a borszőlőtermesztéssel is, és felteszünk néhány kérdést a gazdasághoz kapcsolódó, nem mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozóan.
22: Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók, tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem, vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, illetve Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében. Továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hidegfront érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. Több kilométeres a torlódás. Közben a 35-ös főúton Debrecen átkelési szakaszán több jármű ütközött. A 79-es kilométernél a Hajdúböszörmény felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. Erős a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon is. Például az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M4-es autópályán Üllőnél is. De nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán sem. Tudtuk meg az útinformtól.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 18 perc van, jó reggelt, megint szevasztok, hello drága barátaink, szia Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello Anett, szia, jó
1: reggelt.
0: Reggelt,
1: sziasztok.
0: Na, nyilván volt két olyan ember, aki azt mondta, hogy hát ez baromi unalmas volt, ez ébresztő show. Hát fiú, én azt gondolom, hogyha egy ilyen vendég adódik, akkor összeteszem kezem lábam, mert szerintem baromi érdekes volt, és egyébként többnyire neked is, nem? Te is mondtad, hogy...
1: Nem is értem, tehát az, aki írta, az, annak tényleg nem is kell ezt, semmit se kell hallgatnia. Tehát, hogy ha nem tudja, hogy itt van a Mossad volt vezetője, olyan történetekkel, olyan mondatai voltak, hogy szerintem egyrészt fogalmunk sincs itt Magyarországról, hogy miről van szó, mert hogy annyira tájékozatlanok néha az emberek, de egy tényleg céltudatos, micsoda élettörténet. Én azon gondolkodtam, hogy szerintetek ő tudja, hogy most ő Yoshi-ként volt itt? Mert hogy ugye annyi szerepet játszott az életben.
0: Ja, hogy ő milyen, hogy esetleg megint egy alter ego szerep. Nem, ezt már nem hinném, mert ugye már nincsen a Mossadban. De egyébként a többsége a hallgatóknak nagyon szerette. Basszus, de izé, nem egy átlagos riport. Nagy-nagy tapsa csapatnak. Ez egy baromi nívós interjú. Jó lenne ilyenből több, de gondolom hatalmas háttérmunka van benne. Gratulálok még egyszer. Aztán Jossinak nagyon szexi hangja van. Figyelj.
1: Egyébként férfiként is nagyon rendben van, csak úgy tájékoztatunk mindenkit. Csak
0: nem hallunk.
3: Bocsánat, pont ezt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon nagyon rendben van.
0: Nagyon jól néz ki. Nem vicce, azt, ha jól tudom, 4 évvel idősebb nálam, vagy 3-mal, vagy valami.
2: 64, ugye?
0: Én 64, ő 61, azt hiszem, 3-mal. Uh-huh. És jobban néz ki. Hát kb. 2-vel. Jossinak, de igen, akkor de kár, hogy be kellett fejezni ezt a riportot, szívesen hallgattam több órán keresztül, nagyon értelmes, intelligens ember, hiába profi vagy, kérdések legalább olyan érdekesek voltak, mint a válaszok. Wow, ezt egész nap el tudtam volna hallgatni, le a kalappal, bocsi, nagy voltál, gratulál. Nagyon szépen köszönjük, nekem nagyon tanulságos volt, meg főleg amit adáson kívül mondott még.
2: Ilyen emberrel beszélgetni nagyon ritkán tud az ember, nem hogy hallgatni, tehát hogy ez mindenhogy.
0: Ez így van. Mondtam, hogy ne felejts el, hogy a beiktatásának a meghívást. Azt azért elvárom.
1: És megyünk veled.
0: Azt majd akkor kialkudjuk, jó?
1: Jó, csak ezt azért. Már most tudják.
0: Most
4: a világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Bokci! Jó reggel!
5: Hello, sziasztok! Boldog jó reggelt mindenkinek!
0: Na, hello! Itt vagyunk mindenki.
5: Fehérváron, amint letette a csávó, vagy vége lett a interjúnak, abban a pillanatban eltűnt az összes adó Fehérváron. Tehát nagy sistergés van mindenhol. Azt hittem, hogy nem is leszek emiatt. Ezek szerint akkor máshol van adás. Jó van.
0: Máshol van adás, de most minden tökéletesen rendben van. Vokcika, hát Gyurival már vitatkoztunk egyet reggel a témán, hogy mi ez a virtuális kert. Mert én mondtam, hogy nekem a magas ágyás az működik, tehát hogy nincs azzal baj. De, na mindegy, az mondd el, mert egy picit azt hittem, hogy az olyan, mint a... Nem, az nem virtuális. Hogy ez olyan, mint a Tamagocsi, tehát hogy nem igazi házi állat, de mégis etettem, vagy mire jó ez?
5: Hát ez piszok jó dolog. Hát ez nem semmi azért, mert ugye... Hát azt képzeld el, hogy van rajtad egy ilyen VR szemüveg, és elindulsz a kertben. Tehát gyakorlatilag olyan, mintha ott lennél. Nincs kerted, csak felrakod a szemcsit. És abban a pillanatban neked kerted van. Ezt képzeljétek, ezt egyébként terápiás módszernek használták, vagy arra találták fel, hogy mi lenne, ha ilyen ADHD-s, tehát ilyen neurotikus figyelemzavarra küzdő hiperaktív illetőknél próbálgatták ezt ki, és náluk is jótékony hatással volt el, tehát azonnal jobb lett a figyelem, koncentráció, stb. Nem is ez a lényeg, hanem ez jövő szempontjából ez egy állati nagy kirándulás. Gyakorlatilag saját kerted van, a saját képedre tudod formálni, a lehetőségek korlátlanok, tehát el tudod képzelni azt, hogy úgy tanulod meg, mit tudom én, a meccést, hogy nem kiírtod az összes fádat, amit ugye 20 éve neveltél, hanem virtuálisan elpróbálgatod, hogy mi van, ha így metszed, akkor hogy fog tovább nőni, mert ugye az akkor ottan elkezd.
0: Ja, tehát, hogy aktívan tudsz még bele nyúlni is.
5: Persze, hogy a fenében? Megismered a rovarokat, mitől féljél, mitől ne, érted? Tehát nem kevered össze a poszménynek a...
0: Én értem, de ez most arra való, hogy inkább ne bajlódjak igazi kerter, és ezzel el vagyok, vagy inkább ez olyan, mint egy oktatófilm.
5: Ez mindenféle szempontból. Ez egyik is, másik is. Kirándulófilm, oktatófilm, pihenőfilm, szórakoztatófilm. Tehát ez mind benne van. Ez mozi is, ugye, mert például a virtuális kertedet egy idő múlva majd lehet úgy alakítanod, hogy például mint egy fantasy film, érted? Tehát olyan növények vannak benne, amiket nem is láttál, csak te találtál ki mondjuk a gondolataidban. Tehát tudsz új növények, új fákat alkotni, érted? Tudod, ezek a, hogy minden fának a termése egy, mit tudom én, vagy valami állatfej, vagy bármit ki tudsz találni, érted? Tehát, hogy visszaharap az alma, vagy mit szóra.
0: De az érzed, hogy nem váltottál ki lelkesedés belőlem.
5: Igen, hallom a hangodon. De figyelj, én megmondom, mire használnál például. Ugye hát az én kertem most akkora szar, hogy valami rettenet, tehát ugye se víz, semmi, érted, és gazosodik, mint az ön. Rossz ránéz, tehát olyan, hogy kimegyek, érted, és akkor már mikor nyitom a kaput, már akkor rosszul érzem magam, és akkor benézek, és visszazárom az ajtót szép halkan, és hazamegyek a francba.
0: Nem már, még sose volt ilyen éved.
5: De most ez valapán nincs értelme, mert egyszerűen bármit csinálok, minden meghal, érted? Pedig én azt hittem, zöld kezem van. És akkor képzeld el, hogy kinyitom a kertajtót, felteszem ezt a kis szemcsit, és a kertem meg van csinálva benne, pizok jól, érted? És ha kiülök a teraszra, ott elborozgatok, és nézem jobbra-balra az én csodálatos kertemet, érted? Ami persze nem igazi, tehát virtuális, de meg lehet csinálni úgy, mint hogyha az frankon le lenne nyírva, mit tudom.
0: De ez téged kielégít? Tehát, hogy ez neked akkor így jó?
5: Tökéletesen, bocsi, én már csak az illúziók érdekelnek, igen, tehát miért egy csomó dolog ilyen, ugye, ami az embert kielégíti, és nem igazi, ilyenek a felnőtt filmektől kezdve, bármi, ugye, ami az ember.
0: Jó, oké.
5: Érted, hát miről tudtam, beszélek, hogy körülbelül?
1: A felnőtt filmek és a mezőgazdaság hol találkozik?
0: Nem, de az, hogy mi mindent...
5: Ott Évi, hogy idealizált növények vannak benne, érted? Például. Hm? Sőt, cserégeteted a növényeket. Na, hogy tovább.
0: Igen, szóval, hogy mi az, amit már lecserélünk virtuálisra? Mindent már, lassan. Így én van. Pedig nagyon ellene vagyok. Tehát én autót autóban szeretek vezetni, és nem egy monitor előtt. Én a jó külsejű erotikus dolgokat jó külsejű nővel megélni igaziból szeretném, és nem valami videón. Tehát, hogy igen, tehát...
5: A gyorsuló világban, ahogy egyre öregszünk, bocsi, mi már nem szeretjük azt, amik előtte meg utána történnek, érted? Tehát az autóvezetésben is egyre gyakrabban hibázhatunk esetleg, vagy mások hibáznak mellettünk, érted? Annak következménye van, virtuálisnak nincs következménye. Képzeld, mikor autózol a saját kertedbe egy szemüvegben, ez közben csak ülsz a fotelban, és a másik térdeden meg a kertben egy gyönyörű szép illető ücsörög, érted? És nem kér enni, nem kér inni, és nem mondja azt, ide vigyél el, meg oda vigyél el, meg... Érted, miről beszélek?
0: De tudom, hogy te most direkt mondod ezt, hogy provokálj. Hát, szóval én szerintem a kezedben...
5: Hogy vetted észre a rohadt életben? Hát, szerintem
0: a kezedben egy hervadozó libatop, az neked nagyobb élmény, mint egy virágzó virtuális lilium.
5: Neked ez a... Mádiát, ez a libatop. A másik meg a topogó, egyiptomi topogó.
0: Indiai topogó.
5: Indiai topogó.
0: Igen.
5: Aki megeszi a mesztelencséget.
0: Csigát, jó. Ezt tőle tanultam.
5: Hát szóval neked ez nem jó? Hát figyelj.
0: Nem, én azt mondom, hogy neked. Biztos vagyok benne, hogy neked inkább az a kóró a kezedben jobb élmény, mint egy virtuális lilium, vagy akácfa.
5: Na de most, hogyha ezt én elmondom így, akkor miről beszélgetünk, érted? A virtuális kertet akarom neked eladni az Isten szerelmére. Hát,
0: jó, de bocsánat, ez 3D?
5: Jó. De hogy a fenében ez? Sőt, 4.
0: Tehát körbe tudok járni egy tulipánt?
5: Hogy a fenében le tudod tépni, letéped a tulipánt, és azt mondod, jaj, nem ezt akartam, puff, és visszarakod a helyére a szentség. Van ennél jobb, he? Érted? Eltaposod a sündisznót, kihúzod, kiegyengeted, megpopozgatod, visszamegy, és már működik is, érted? A vakonnak tudsz beszélni, hogy légy szíves, húzz el a francba innen, érted? Tehát bármit. Locsolod a növényeidet, és azonnal megnő. Láttál már ilyet, öregem, he? Lóg a paradicsomod, és akármennyit foglalkozol vele, nem áll vissza a helyére. Szóval itt csodákat
1: lehet tenni. Oké, de Voga, nem ehetem meg. Például a paradicsomod.
5: De megeheted, de nem történik semmi.
1: A tulipán nem tudom feltenni az asztalra díszként.
5: De, asztalra fel tudod. Hát ja, az igazi asztalodra nem, de
0: a virtuális asztalra fel tudod tenni, és akkor egy virtuális, és el tudod fűrészelni egy villával, meg egy késsel nyilván, de a szádban nem érzel ízt, ennek gondolom.
5: De oda fog menni ez a fejlesztés, hogy a szádban a szagokat, azért mondtam, hogy 4D, 5D, tehát hogy a hangokat, vagy ízeket és szagokat is fogsz előbb-utóbb érezni, tehát ezeken is dolgoznak még, hogy ezeket megcsinálj különböző frekvenciákkal, tehát ez nem elérhetetlen. Szóval, gyerekek, hogyha abban gondolunk, hogy egyáltalán kibizonyította be ezt, hogy igazából élünk-e, nem csak egy illúzió álom az egész életünk, tehát ha csinálunk belőle egy másikat, már kész is a párhuzamos világ, gyerekek, hát amit saját alakít, magad alakítasz ráadásul. Én szerintem ez egy óriási lehetőség, tehát én ezekben nagyon bízom, hogy előbb-utóbb eljutunk idáig, érted? Én őszintén arra várok, apám, hogy az agyamat be lehessen táplálni egy kütyűbe, aztán a testemet úgy hajítanám ki a negyedikről, mint a szart. Bocsánat, elnézést.
0: Szóval neked csak a tudat kell, és akár az összes vizuális élmény az lehet virtuális is.
5: Igen, nekem ne fájjon semmi, nekem ne ne kelljen kakilni pisényt, érted? Tehát nekem az, én csak csak gondolatokban akarok létezni.
0: Nem hiszem, hogy az a tökéletesség ez sokáig boldogát tenne. Szerintem kell egy hasmenés is, igen. Tehát, hogy...
5: Azt is meg lehetne csinálni. Egy vödör kakába bárkit le tud önteni, meg lubickolni tudsz a kakába. És még nem is lesz büdös. Esetleg még át is tud ezért variálni a szagát. Én szerintem ezek óriási lehetőségek. Uh-huh. Szóval én ezekkel élni fogok, ha még megérem szőrös fejjel.
0: Bokcikám, hát nagyon szépen köszönjük ezt a rövid beszámolót, kedvcsinálót, mondhatnám így is.
5: És ugye akinek nincs kertje, annak meg aztán gyakorlatilag így mindenkinek lehet kertje. Na, ez a lényeg.
0: Ez a lényeg. És nagyjából minden pótolható ezek szerint.
1: Így van. Köszi, Boga.
0: Köszönjük szépen, csőkutya, szia, Bokcika.
5: Csőkutya, sziasztok.
0: Hello, hello.
1: Micsoda jövőkép, nem?
0: Teljesen. M1-esen Hegyeshalom felé Komáromi kihajtónál személyautó versus kamion, 5 km a sor, jó utat mindenkinek. Nem hallunk, Anett.
3: Bocsánat, a 85-ös kilométernél történt a baleset, és valóban több kilométeres már a dugó.
0: Na, mit írnak még? Bocsi, életed legnagyobb hibája volt, amit most mondtál. Ránéztem az órára, és be kell fejeznünk. Este 6 óráig beszélgetni kellett volna ezzel a fickóval, vagy még tovább. Lehetett volna, az biztos. Tehát mi is, amikor szünet volt, meg lenne álltunk dumával, tehát...
2: Elképesztő dolgokat mondunk folyamatosan.
0: És akkor kérdeztem, hogy ezt elmondhatom adásban? Azt mondja, hát nem. Inkább nem.
1: Tehát ott is hoztad a formádat adáson kívül.
0: Adáson kívül is hoztam.
1: Ott azért komoly, ott is komoly kérdések, de én is hagyd gratuláljak. Most láttam olyan interjút, ami tényleg egy komoly interjú, mély interjú, és iszonyatosan élveztem, úgyhogy ebbe is profi vagy.
0: De
1: ezt csak azért mondtam, hogy
0: köszönöm, pedig neked akart szerezni Izraelben pasit.
1: Kösz, hogy ezt elmondtad, azt is mondta, hogy ezt sem mondd el.
0: Na ez a gyerekek, na ez. Fúha, ezt újra vissza kell hallgatnom. Délután Gábor ismét bebizonyította, hogy te vagy a rádió királya. Olyan hatással volt rám, hogy a Voga rovata már nem is izgat fel. Bocsi, Vokci, hatalmas ölelés Éva Szlovákiából, valamint sziasztok, érdekes és tanulságos beszélgetés volt, remélem lesz második kiadás és ehhez hasonló további interjúk. Neved szívedre a rossz indulatú SMS-eket üzeni Gabesz, és ennyi. Na jó! Kérdezik, hogy Josinak finom illata volt. Tehát ezt az egyet nem tudjuk, de egyiket úgy nézett. Igen?
1: Igen.
0: De hát brutál.
1: Azon gondolkodtam, itt ült mellettem, hogy szerintetek olyan lehetett, mint a James Bond, vagy voltak nála ilyen bármiféle eszközök, hogy ha ő meg akarja védeni magát?
0: Most jelenleg ebben a pillanatban volt-e nála?
1: Szerinted?
0: Nem tudom, az öltönye jól állt, nem láttam ilyen kidudorodva izéket, úzikat a hátán, vagy...
1: Semmi nem volt, igen.
2: Mondjuk egy tollal írta alá mindenkinek, és én akartam neki adni egy tollat, és mondta, hogy nem, neki van egy saját tollja, szóval valamire ahhoz ragaszkodott.
1: Csak mondta.
0: Igen, na jó, meg a telefonja mellé ültem, és a telefonját elpakolta gyorsan. Mondom, 3 telefonod van, szóval nem 5.
1: Igen.
2: Csak 2 fegyvermódban van.
1: Azért ott milyen telefonszámok lehettek
0: volna? De az nagyon szimpatikus. Én mindig engem le tud nyűgözni az intelligencia, és hát ebből benne volt bőven.
2: Igen, és meglepően közvetlen volt, és laza egyébként.
0: Igen. Na, a mai nap legjobb pillanatai következnek. Nyilván az interjú lenne Jossi Cohennel, de most a másik témát választottuk, mert azt már nem tudtuk volna megvágni.
1: Így van. A megcsalás, ugye örök vita téma itt a csapaton belül, és találtunk egy érdekes történetet, ahol a feleség hónapok óta figyeli, hogy a férje hogyan csalja meg, megnéztük, hogy ki meddig bírná ezt.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
8: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. gyko.hu.
11: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
12: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
13: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
14: Van. Kárglász javít, Kárglász cserél.
15: Miklós, 28 éves Kárglász autóüveg szerelő.
16: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
15: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
14: Kárglász javít, Kárglász cserél.
17: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
18: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz, 4 perc múlva egy újabb közlekedési M0-ás 36-os kilométer M3-as felé áll egy teherautó defektelés ugyanabban az irányban 50 kilométerrel, vagy nél, vagy nem tudom, kamion is ott torlódás. Nem teljesen volt ez olvasható, de ott vannak bajok, akkor inkább így mondom. Azért kérdezgettem, mert a rádión keresztül full James Bond feeling jött át. Még sosem hallottam egy valódi ügynököt beszélni így. Elhiszem neki, hogy simán bevágódott bármikor bárkinél. Köszönöm a riportot. Üdv a... Tehát teljesen pont ezt beszéltük, hogy annyira jól nézett ki a manus, hogy bármilyen szerepben megállja a helyét.
2: Hát pont a titkos ügynök szerep, nem? Tehát, hogy
1: abszolút.
3: James igen. Bond volt a megjelenés, teljesen. Igen. Igen.
2: De találkoztunk egy titkos ügynökkel, belegondoltatok? Titkos, de mégis tudjuk.
1: Azért tudod, mi a vicc, hogy mi szerettünk volna már régebben a Gyurit megkértem, hogy a hidegháborúból biztos, hogy vannak még olyan ügynökök, kémek igazából most ügynökök, de kémek, akik dolgoztak a magyar, nem tudom, kormánynak, fene tudja, és nyilván már nagyon idősek, és beszélnének. És senkit nem találtunk.
2: 0-20-22-22-122 ide jelentkezzenek.
3: Aki ez talán kedvet kapott.
1: Talán még ezt is csináltuk, igen. Szóval, hogy a hidegháborúban, annak idején, akik jártak Bécsbe, tényleg kémkedtek. Szerintem az mindig egy nagy dolog. Tehát most én szívesen egy KGB ügynököt is meginterjúolnék, tehát hogy baromére érdekelne az is. De mondom, nem jelentkezett senki nem is tud senkiről nekünk, és voltak kapcsolataink.
3: Igen, de ez a műfaj önmagában, erről is beszélgetünk adásunkról, ez a műfaj önmagában olyan, hogy nem nagyon szeretnek kilépni a fényre, később sem egyébként azok az emberek, akik így tevékenykedtek.
1: Az érdekes, mert most itt Jossi Cohennel kapcsolatban olvastam többek között azt, hogy 35 ezer ügynöke van a Mossadnak, és abból 15 000 alvó. És ez a CIA is, akit említettem, ő azt mondta, hogy a nyugati világnak szinte nincsenek alvó ügynökei, ez inkább egy orosz műfaj. De hogy nekik sok. Tehát az oroszoknak nagyon sok. Na mindegy, ezt csak elmondtam.
3: Igen, érdekes. Mi is találtuk ezt az információt egyébként, igen. Tehát ki tudja.
1: Na jó, szóval az a baj, nem baj, semmi baj, mert ez a beszélgetés csak tovább indukálja a többit. Tényleg, nem állunk le a témáról.
3: Egyébként izgalmas világ, és én nem gondoltam, hogy ennyire vékony a határ tényleg a filmes történetek és a valóság között az ő életükben, mert ez tényleg szinte teljesen álmosódik.
2: Igen.
1: Na jó, a mai nap legjobb pillanatai.
2: Megcsalás egy örök vita téma a csapaton belül, és találtunk egy érdekes történetet, ahol a feleség hónapok óta figyeli, ahogy a férje hogyan csalja meg, és megnéztük, hogy ki meddig bírná ezt.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: A megcsalás az egy jó téma, gyerekek. Egy olyan kulcs szó, egy olyan varázs szó, ami mindenkiből kivált valamit egyébként. Anetből feláborodást, kiütéseket, rossz közérzetet, émeigést.
2: Sírást.
3: Dürhalmot.
1: Nem, én csak a szó. Most azt, ha megcsalnak téged, az egy másik dolog, akkor nyilván már sírsz is.
2: Persze.
1: Tehát amúgy, ha csak a szót hallod, már rosszul vagy.
2: Nyilván, kiráz a hideg.
1: Igen. Pedig nincs ezzel semmi különös, hiszen ugye majdnem minden második ember csinálja.
3: Igen, az élet velejárója, lehet így mondani.
1: Na most már te is émelyek, Szévikém, mi van veled?
2: Hát mert a megcsalás szerintem is egy ugyanolyan érzés, mint amit Anettnek leírtál.
1: Igen, mindenki ezt mondja. De titokban, tehát megcsalás az arról szól, hogy titok, nem? Az titok.
3: Annak úgy kell maradni,
1: tehát az a tagadni való dolog, ugye?
2: Így van, az addig van megcsalás.
1: Így van, tehát mindenki ezt mondja, amit ti mondjátok, de minden második mégis megcsal.
2: Szégyen.
1: Milyen maga biztos ez a kicsi lány, mi?
3: Ilyet, ebben a témában mindig van egy ütős jelzője.
1: Na, nézzük meg, hogy itt van egy érdekes történet, itt van egy amerikai nő, Mary 10 éve él házasságban, 10 éve, és most már egy jó ideje tudja, hogy a férje megcsalja, de nem csinált jelenetet, tehát nem Anettből van Mary.
2: Nem bizony.
1: Sőt. Szóval nem csinált jelenetet, sőt azóta is úgy tesz, képzeljétek el, mint ha semmiről nem tudna. Baromi ügyes a csaj. Ugye otthon vannak ezek a kütyük, különböző telefon, laptop, stb. Tehát ilyen összekapcsolt rendszerek, és ennek köszönhetően gyakorlatilag a férje minden üzenetét csekkolja, és így kíséri figyelemmel a történéseket a férje és a szeretője között.
3: Évek óta.
2: Milyen önmegtartóztatása lenne?
3: Hát nem tudom, hogy ez önmegtartóztatása. Nekem egy kicsit beteg. Nem tudom. Furcsa.
1: Lehet, hogy tetszik neki, nem tudom, hát a férjébe is beleszeretett valamiért, azt most nem ő kapja.
3: Aha. Érdekes, igen, és lehet, hogy látja, hogy másnak udvarol a férje, és nem tudom, valami ez neki ebben tetszik.
1: Jó, hát itt kérdés az, hogy ti tudnátok-e, csajok, ennyire taktikusak lenni, mint ez a nő?
2: Max egy hónapig.
1: Egy hónapig
2: azért nézném meg, hogy indult, mi történik, mit állít, és akkor nyilván a tényeket megmutatnám neki, hogy na.
1: Tehát te gyűjtögetnél, mint egy nyomozó, értem?
2: Abszolút.
1: Anett?
4: Hát én viszont nem bírnám. Szerintem én egy-két napig, három.
1: Hát olyan, mint ebben az idióta reklámban ez a írszetter, íreszter, és ki ez az Eszter?
4: Az én vagyok, a szőke.
3: Neked nem lenne magyarázat az, hogy azért elütötte itt a fonetikus billentyűzet.
4: Nem, én azonnal balhé lenne. Nyilván pár napig bírnám, valószínűleg kíváncsi lennék arra, hogy mit ír, és elolvasnám ezeket a dolgokat, de utána a lelkem az nem viselni ezt el. Tehát biztos, hogy nálam állna a bál.
1: Értem. A mindennap írna egy szót, de mit tudom én, drága Vivi, minden nap drága kedden, Vivi szerdán.
4: Hát azért megválna. Akkor lehet, hogy egy hónapig.
1: Csütörtökön én. Drága Vivi, én. Pénteken úgy.
4: Uh-huh.
1: Szombaton ki. Megvárnád a vasárnap?
4: Persze, hogy megvárnám.
3: Innen még bármi lehet.
4: Persze, a vasárnap.
1: Drága Vivi, én úgy kiszellőztetném a fejem. Na, képzeljétek el, ez a nő, tehát Méri vagy Meri, elkezdett szimpatizálni azzal a nővel, akivel megcsalja a férje.
3: Mondom én, hogy valami furcsaság van itt.
1: Hát figyelj, hát nyilván az a nő reagál, válaszol, a férje írogat neki mindenféle szépet, jót, ő ezekre válaszol, kedvesen, szerelmesen.
2: Hát mert ugye mindketten hazugságban vannak, tehát mind a két hölgy hazugságba került bele. Ugye a feleség nem tud az ügyről, mármint ugye a férje ezt tudja. A másik nőnek pedig az van állítva, általában 90%-ban ugye vállófélben vagyunk, vagy már nem lakom otthon, és megint egy hazug történetet kreál. És szerintem a feleség kíváncsi, hogy ebből mi lesz.
1: Aha, és ezt lehet bírni hónapokig? Úgy, hogy a férjeddel együtt vagy egyháztartásban főzöl, nem főzöl, beszélgettek, esetleg az ágyban is együtt vagytok?
2: Hát én biztos adnék jelzéseket. Tehát ahogy letenném a tányért, ő tudná, hogy tudom.
4: Igen.
1: Nem voltál olyan, amikor egyedül voltál, ugye akkor is összetörtél vele a tányérokat, mert túl sok erő volt benned?
2: De. Most is így van.
1: Na, jó, a megcsalt nő, ő manipulál azért a háttérből. Ő gonosz vagy. A megcsaló férfi, ő hazudozik. Ő gonosz vagy. A szerető elszerette a férjét ennek a drága asszonynak. És most nyilván reménykedik is. Ő a gonosz? Ki a gonosz?
4: A férfi. Igen.
3: Tész, egyből igen. Azt mondjátok, hogy a férfi, de igen, ott van még egy játékos, aki tudta, hogy egy családos férfival kezd, akinek van feleség, és mégis megcsinálta.
2: De ígéretet kapott. Elhagyok, elválok, nem vagyok már vele együtt, csak papíron.
3: Mindenki igen. Megkapja ezt az ígéretet, aki összeszűri a levet egy házas férfivel.
1: Az nem igaz. Vannak abszolút tiszta játékot játszó házas férfiak.
3: Aki én nem fogok tőled elválni, vagy nem fogok feleségem.
1: Nem, akik teljesen tisztába teszik azt, hogy nézd, nekem van egy feleségem, nekem van egy családom, én nem fogom őket otthagyni, én őket szeretem, és többet tőlem sajnos nem kapasz csak azt a pár együttlétet, amíg neked jó.
2: Szerintem ilyen van. De le van fektetve.
1: Van itt egy másik, képzeljétek el. Itt van egy nő, a pszichológusával osztotta meg a saját történetét. Azt mondja, hogy boldog házasságban él ez a nő, tényleg saját magáról is ezt állítja. Viszont iszonyatos vonzalmat érez egy új kolléga iránt. Most érkezett a céghez. És nem akarja megcsalni a párját, de egyszerűen nem tud mit kezdeni az érzéseivel.
3: Hát na. Ez aztán még nehezebb helyzet, mint amiről eddig beszéltünk.
1: Ez mindennapos helyzet. Ez minden munkáján előfordul, kivéve ha építkezésen dolgozol és darus vagy.
3: Hogy örülnek ezek a feleségek, akiknek darus a pasiuk?
1: Vagy focista vagy az Újpestnél.
2: Ezt nem hiszem el. De ez a két munka, amire nem gondoltam egyáltalán.
1: De hát amúgy mindenhol előfordul, nem Anett?
4: Biztos, bár én nem tudom.
1: Éreztél-e már munkáján őrületes testi vágyat valaki iránt?
4: De akkor nem voltam senkivel.
1: Az mindegy, éreztél-e?
4: Igen, éreztem, persze.
1: És amikor valakivel vagy, akkor ez nincs, akkor ez elmúlik?
4: Hát nyilván akkor, amikor, ha valaki komolyan van valakivel, akkor jöhetnek ezek az ingerek, de valahogy így nem töri át ezt a gát.
1: Nála se törte át, csak megfogalmazta a pszichológusnak, hogy bajban vagyok, pszichó. Bajban vagyok, mert nagyon kívánom azt a srácot.
3: Igen, ez nem olyan, mint egy biztosíték, hogy hopp, most kapcsolatban vagyok, lekapcsoltam.
4: De igen, de nem, tehát, hogy bizonyos helyzetekben nem jut el az ember idáig. Tehát...
1: A hormonjaid, hát azok
2: ezzel nem... Ezzel nem tudsz tenni, ez jön és kialakul.
1: Nem tudsz tenni.
2: Tehát, hogy bejössz egy helyre, és valahogy megcsap ez az érzés, ezt nem tudod kontrollálni.
1: Na és ilyenkor mit csináljunk, gyerekek? Itt ennek a nőnek mit kell tennie? Mondja te, morál lady.
4: Hát tudod mit? Váltson munkát.
1: Jézus Mária!
4: Nem, egészen egyszerűen nem kell ezzel foglalkozni, tehát nyomja el magában ezt az érzést, tehát hogy semmiféleképpen ne kezdjen bele egy zűrös kapcsolatba a munkahelyén.
3: De ennek a megcsalásnak az a célja, hogy megmentse a kapcsolatot, tehát hogy ez a cél szentesíti az eszközt, helyzet, nem?
4: És utána hogy néz otthon a férjének a szemébe? Hogy volt neki egy jó, kellemes délutánja.
1: De mit tud tenni ez a nő most? Vallja be a férjének, én nagyon vágyom izére,
4: Attilára.
1: Álljon egy hideg zuhany alá. Te szoktál szórakozni a zuhany rózsa fejével?
4: Nem.
1: Szoktál?
4: Dehogy szoktam.
1: Volt, hogy te állsz fölé, vagy ő van alattad?
4: Jesszusom,
1: vagy fölötted?
4: Nincs ilyen, ne is vetítsd ezt a mozit.
1: Tehát nem zuhanyzol.
4: Én fürdőkádba ülök. Jó.
1: De milyen radikális az Anett, nem?
3: Igen.
1: Könnyű zavarba hozni.
3: Most már tudjuk, hogy ilyen helyzetben beül a fürdőkádba.
1: Jó. Akkor van ilyen, hogy gondold át, hogy mit árul el rólad a vonzalom. Gondolkodj el azon, hogyan tudnád kielégíteni a vonzalmat megcsalás nélkül.
3: Na.
1: Szóval.
3: Aha.
1: Na. Gyerekek, kinek volt már ilyenje?
3: Nekem volt.
2: Nekem nem.
3: De ezt a módszert nem ismertem sajnos.
1: Igen, én sem ezt. Hogy tudod a vágyat kiélni?
2: Gondolatban. Nem tudtok olyat csinálni, hogy
1: gondolatban nekem ahhoz nem kell engedély.
2: De nem tudsz egy teljes szituációt addig játszani a fejedben, míg a végén természetessé válik. De nem csinálod meg.
3: Ebben nagyon profik vagyunk, hogy ezt játsszuk addig, amit természetessé válik.
1: Egész életünkben ezt csináljuk.
3: Szerintem a két bajnokkal beszéltünk.
2: Igen. És ez egyébként adás közben is megy?
1: Persze.
2: Ja, jó.
1: Persze. Na de rátok már nem.
2: Ja.
3: Nem igaz, ezt miért maradok percig itt csendben ilyenkor? Igen.
1: Te mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk Csabi vidéken jár, vagy boros előadáson, és ott van egy borszakértő nő, és az annyira elvarázsolja, hogy állandóan csevegnek a borról, hangsúlyozom. Uh-huh. A borról. Tehát otthon is, amikor megérkezel Budapestről, és Ászáron őt fekszik a kandalló előtt a subaszőnyegen, hason a Csabi egy pohár Chardonnay mellette lögyből is.
3: Tehát egy klasszikus hétvége.
1: Csilingelően kacarászva dumcsizik Biancával a borszakértő lányjal.
4: Mit csinálnék? Nagyon zavarna.
1: De csak bor témák van.
3: Azt, hogy kivel beszél, vagy hogy milyen pózban találtad, melyik zavarna?
4: Mind a kettő, de talán legjobban az, hogy nyilván még nekem se szokott, velem se szokott így csevegni.
1: Na de látod, hát valami megmozdult benne a boron keresztül.
4: Igen.
1: Érted?
4: Igen. Persze, nagyon zavarna, és valószínűleg ezt szóvá is tenném, mert azt gondolom, hogyha ő elindul ezen az úton, akkor előbb-utóbb lehetőséget kap a Bianca.
3: De mire? Nem azt gondolnád?
1: De ez szakmai beszélgetés.
3: Van egy új mentora.
2: Nem, ez nem érzitek, hanem az.
4: Ez nem
1: mit
4: szakma.
1: Visszakér, kénezni? Kénezni?
3: Milyen csoda humorod van, Bianca?
4: Ez flört már.
1: A kénezni?
4: Nem, a micsoda humorod van, Bianca, de tényleg, tehát ez már akkor kedveskedik, és tudjuk nagyon jól a Csabiról, hogy ő nem...
3: Miért nem hallottad? Még jó, Bok Józsi bácsinak is mondta már nyilván, micsoda humorod van, Józsi bácsi, az sem volt flört.
4: Nyilván, de amikor egy nővel történik ez...
1: Akkor... Na, az a... Hú.
4: Na, hát...
2: Én nagyon egyetértek Anetta.
1: Igen?
2: Igen, egyetértek. Hát én nem, hogyha együtt lennék valakivel, és hallom, hogy jókat rötyög egy lánya, tedd le a telefont. Most.
1: De tényleg mind a ketten olyanok voltak, hogy ott fekszik a subaszőnyegen, és oldalba rúgnátok?
4: Hát igen. Leönteném.
1: Gyerekek, nem lehet velük. Én azt gondolom, hogy ezt a meccsás témát fejezzük be örökre, mert vagy hozzunk ide rendes nőket.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra, ez 2 perc múlva, gyerekek, olvasok egy SMS-t, és mondom, Jézus, mi ez? Azt írja, semmit ne tegyen, mondjon nemet. És mondom, jó van, hát itt volt egy Mossad ügynök, és rájöttem, hogy a megcsalás volt a téma. Semmit ne tegyen, mondjon nemet.
2: Mert kémfilmben vagyunk egy ideje, igen.
1: Teljesen, igen. Na, hát van azért bölcs, sok bölcs. Abba belegondoltatok, hogy lehet, hogy ti is csak egy munka voltatok a sok közül a kém szemszögéből? Jó a műsor.
2: Ki lettünk használva?
3: Igen.
1: Igen, valaki azt is kérdezte, hogy lehet, hogy nálunk is gyakorlatilag fedő sztoriban volt. Mondom, akkor mi? Tehát ő hozzánk eljött, ő azt mondta, hogy Jossi és Mossados vagyok. Akkor ez minek a fedő sztoria?
2: Valakinek, akinek semmi köz a titkos ügynököhöz.
1: Mi? Egy szakács. Nem akarta felfedni, hogy ő szakács.
2: Jossi vagyok a szakács, ezt nem
1: mondhatta. Jó. Drága bocsi, tinédzser korom óta imádlak, és tudom, hogy te vagy a legjobb a profi szakmában. Elképesztő interjú volt, köszi az élmény, gratulálok neked és természetesen a csapatnak. Remélem egy turné alkalmával megölelhetlek. Puszi Timi, utóirat, imádom a nevetésed. De cuki vagy Timi, persze, hogy megölelhetsz.
2: Mennyi Timi fog odaállni így a városokban, igen, azt a mindenit?
1: Téged is megölelhetnek. Én alig várom már, hogy elvigyünk téged az emberek közé.
2: Azt mondjuk én
3: miért?
2: Is.
3: Miért? Most voltam emberek között.
1: Na, de Évi, nagyon, nagyon jó volt a mai, és tényleg annyira helyes volt. Tehát az, hogy látod, ez a baj a sportolókkal. Egyszer megnyernek egy olimpiát, és aztán övéké a világ.
2: Teljesen. Ja,
1: hát. Tehát, hogy bemutatkoztunk, ott volt ugye Yossi Cohen, aki Izrael legközelebbi miniszterelnöke lesz véletően. Igen. És akkor mondom neki, hogy és itt a kolléganőm, aki olimpiai aranyérmes, és bam, kész a figyelem rólam el.
2: Bam, kész, és egyből odafordult Évihez.
1: Egyből odafordult Évihez.
2: Rákérdezett olimpiai bajnok, judo? Ránézett az Évire.
1: De szemét vagy.
3: Gyuri, tényleg.
1: Tényleg, ezt én nem mondtam el.
3: Láttad, hogy én legalább egy úriember akartam.
1: Én nem mondtam el.
2: Ez egy backstage pillanat volt, tehát Jossi mondta, én csak idéztem.
3: Tényleg, ezért nincs senkit. Tényleg.
1: Gyönyörű.
3: Ekkora tahó nem lehet, tényleg.
2: Ez történt.
3: Jó, azért hitte, hogy judós, mert most olyan versenyem volt utoljára.
1: Ezt úgy hívják diszkréció. Tehát igen. Egy pár dolgot nem mondtam el, amit Jossi mondott adáson kívül, ez sem többek között.
2: Hát, hogy is elfogod előbb-utóbb.
1: Na jó van. Anett?
4: Élveztem. A megcsalásos témát kevésbé.
1: Na jó, de hát azon már túl vagyunk.
4: De azon már túl vagyunk, igen. És Gyuri, tényleg most gáz voltál.
2: Jó, köszönöm, Anett.
1: Jó. Jön-e piros?
4: Igen, én láttam. Nagyon, nagyon jó kis ruhában van.
1: Tehát ruhában van, ez a lényeg.
4: Igen, igen. Színes, mint mindig, nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, Anett. Jó, jön piros is, akkor szép napot mindenkinek. Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forint.

0: valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lindt termékek, egyes Pick téli szalámi termékek és egyes Whiskas termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
2: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Készül Budapest a szombati bajnokok ligája döntőre. Júliusban nyithat a budapesti állatkert biodómja. A délelőtt még napos, a délután már esős lehet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás Arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre. A Budapest Airport péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számol. Ez a szokásos forgalom duplája, ezért ideiglenesen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináját is megnyitják. Ide érkezik majd az összes londoni járat. A lovasterápia is bekerült az OTP Bank adományozási programjába, vagyis ha május végéig elküldjük a felajánlásunkat, akkor a módszerrel több területen is tudják majd segíteni a gyerekeket és fiatalokat, mondta a rádiónknak Bozóki Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítványának ügyvezető alelnöke.
4: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig pszichés problémákkal, a szorongástól, a kudarc feldolgozás, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani.
3: Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit a Biodóma fővárosi állatkertben. Az ott kialakított városi oázisban mintegy 13000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, közölte az intézmény. A központi csarnok hangulatát egy több mint 14 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Napközben még sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délutántól észak-északnyugat felől egy hideg front érkezik élénk széllel. Átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt még 30 és 35 fok között alakul. Holnap szintén napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felettünk, csapadék már nem valószínű. A kánikula azonban mérséklődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Lehet, hogy másnak is fejfájással indul a szerdája. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Délután kettőig töltjük együtt az időnket. Lesz majd buksi simogatós dal is, de azért lesz olyan is, amire fölpörgünk. Kylie Minogue-gal kezdek már is. Szól az I Should Be So Lucky.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink nagyon közlékeny hangulatban vannak, mert sorra kapom az üzeneteket a hallgatóinktól, akik gyakran írnak nekünk. Sanyi is írt: szia Piros, üdvözöllek, sok erőt és kitartást kívánok a várpalotai autóbuszvezetőknek ebben a hirtelen jött májusi forróságban, de jól láttam, hogy úton van az enyhülés. Igen, igen, úton van, majd erről is ejtek néhány szót. Egyébként meg kiterjeszteném a kívánságaidat az egész országra, mindenkinek, aki valahol kint dolgozik a napon, vagy mondjuk ténylegesen egy ilyen kis fülkében. Úgyhogy jó utat, kitartást, holnaptól talán már jobb lesz az idő, legalábbis májusinak inkább megfelelő. A folytatásban jöjjön a V-motorok, a Fekszem az ágyon slágerrel, most pedig már Shania Twain-t hall.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezek a slágerek azok, amik akár fejfájás idején is jól tudnak jönni. A pörgősek meg mondjuk pont azért, mert hogy egy kicsit átlendítenek bennünket, elterelik a figyelmünket. Kaptam viszont több üzenetet is az SMS falunkra az utakról. Az egyiket Gábor írta, szia piros, M1-esen Győr felé pályazáras baleset van. Valóban ez a Hegyeshalom felé vezető, valóban ez a komáromi szakaszon történt a kiépített terelésben a 85-ös kilométernél. Itt kiterelik a forgalmat a pályáról, de így is 10 kilométeres torlódás alakult ki, ami egyáltalán nem hangzik jól tényleg ebben a melegben. A másikat pedig Burkus a kamionos írta, baleset az M0-áson, az M6-os felé vezető oldalon két kis teherautó ütközött össze az Ecseri lehajtónál. Köszönjük szépen az információkat, és valóban ez ugye a keleti szektorban az M5-ös felé vezető oldalon történt. A 45-ös kilométernél csak a leállósáv járható, úgyhogy itt pedig 4 kilométeres torlódás alakult ki. Az M5-ösön a Újhartyánnál Röszke felé dolgoznak a 44-es kilométernél, Budapest felé Lajos Mize után pedig terelés kiépítés kezdődött, úgyhogy itt pedig érdemes az 5-ös főúton kerülni. További jó utat kívánok mindenkinek, a Magna Cum Laude köszönetével is folytatjuk, de jöjjön előbb a Culture Club-bal Do You Really Want to Hurt Me? Mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Előttem egy szuper birodalmi lépegetős Star Wars Lego, amit a kollégák kicsit irigykedve néznek, és egyébként ami az egyik napi nyereményünk az Osan rádiós játékában. Az Osan áruházakban pedig a Star Wars matrica gyűjtés fizikai füzettel és teljesen digitálisan az Okosan appal is működik. Csak 5 matrica, és már is kedvezményes áron megvan a hivatalos Star Wars erekék egyike. Most pedig jöjjön a mai kérdésünk. Mennyi a minimum összeghatár, amiért vásárolni kell a matrica csomagért? A. 5 forint, B. 100 forint, vagy C. 5000 forint. A válaszokat keressék az osan.hu per matrica gyűjtés oldalon, a helyes válaszokat pedig várjuk a 0620-22-22-122-es számon.
2: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
3: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó meseszínház, Fabula báb színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapot? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
4: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
5: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
7: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több helyen is baleset nehezíti a közlekedést, úgyhogy már is mondom, mert például az M1-esen 10 kilométeres már a dugó. Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon, itt a 85-ös kilométernél ütközött 6 jármű, kiterelik a forgalmat a pályáról. Ezen kívül 6 kilométeres a torlódás az M0-áson is, ahol Ecsernél az M5-ös felé szintén baleset történt, itt csak a leálló sáv járható, úgyhogy aki teheti, egyelőre ezt az útszakaszt inkább kerülje el. Amivel pedig folytatjuk ezt a szerda délelőttöt, a Pet Shop Boys és a Go West Soul, előtte pedig jöjjön az AC/DC és a Highway to Hell.

0: hallgatunk is írja, hogy alig várják, hogy megjöjjön ez a hidegfront. Most már csak néhány óra, hát persze a legtöbb helyen még azért ez így egészen estig eltart. Kitartást kívánok hallgatóinknak!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
0: Előttem egy szuper birodalmi lépegetős Star Wars Lego, amit a kollégák kicsit irigykedve néznek, és egyébként, ami az egyik napi nyereményünk az Osan rádiós játékában. Az Osan áruházakban pedig a Star Wars matrica gyűjtés fizikai füzettel és teljesen digitálisan az Okosan appal is működik. Csak 5 matrica, és már is kedvezményes áron megvan a hivatalos Star Wars erekék egyike. Most pedig jöjjön a mai kérdésünk. Mennyi a minimum összeghatár, amiért vásárolni kell a matrica csomagért? A. 5 forint, B. 100 forint, vagy C. 5000 forint. A válaszokat keressék az osan.hu/matricagyűjtés oldalon, a helyes válaszokat pedig várjuk a 0620-22-22-122-es számon.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: A kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozásáról döntött a kormány. Nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Felkészült a rendőrség a BL döntőre. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Egyebek mellett erről is döntés született a kormányülésen. A kormány szóvívői sajtótájékoztatón elhangzott, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy monitoringrendszer létrehozására kapott megbízást. Az adatok nyilvánosságra hozásának határideje pedig szeptember 1-e. Az egészségügyben azt is vizsgálják, hogy miként érvényesülnek a betegjogok. A cél, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósuljanak. Éjszaka is folytatódtak a harcok az orosz-ukrán háborúban. Ukrajnát több mint 160 drónnal támadta az orosz hadsereg. Ezek többségét elfogta a légvédelem, de több becsapódott Csernyihív környékén. 7 helyszínen volt robbanás, kár keletkezett a civil létesítményekben, 3 sebesültet jelentettek. Közben az ukrán haderő egyebek mellett Szevasztopolt támadta. Több lakóházban, a központi bank tetőszerkezetében és a villanyvezetékben keletkeztek károk. A város az orosz Fekete-tengeri flotta főbázisa. Az orosz védelmi minisztérium közölte, 140 ukrán drónt lőttek le éjjel, 8 régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger felett. Több repülőtéren korlátozták a forgalmat. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Csak nem 4000 rendőr biztosítja majd a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. A szombati finálén a Paris Saint-Germain és az Arsenal csap össze a Puskás arénában. A párizsi és londoni szurkolók több mint 17000 jegyet vásároltak a meccsre. Az ORFK szerint emellett több 10000 szurkoló belépő nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat drukkereire jellemzőek a rendbontások. Ferihegyen több légirányítóval, külön eljárásokkal készülnek a BL döntőre, ideiglenesen a reptér egyes termináját is megnyitják. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar.

0: nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben az ivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A szerda délelőttben 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Ebben az órában biztos felcsendül majd a Queen egy slágere, Cserháti Zsuzsa is énekel. Limál Neverending Story-ával kezdődik.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Azt írja Schwab, szia piros, nem hiszek a lehűlésben, de bárcsak igazad lenne. Szép napot mindenkinek. Márpedig az előrejelzés szerint holnapra azért normalizálódik a hőmérséklet, 25-26 fok körül alakul majd, és már a mai napra kiadtak narancssárga figyelmeztetést Vas, Zala és Somogy megyére az ivatarok miatt, tehát ezek valamikor a késő délutáni esti órákban érik majd el az országot, és egyébként több más megyére is, még plusz 11 megyére sárga figyelmeztetést is kiadtak, azért az csak jelent valamit. Valami kis változás biztosan lesz. Mi pedig folytatjuk most már is. Ricky Martinnal szól a Living La Vida Loca.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt folytatjuk közlekedési infóval, mert hogy több fő útvonalunkon is jelentős torlódások alakultak ki. De itt van kamionos a tesz üzenete, aki lehet, hogy most sokaknak felhívja a figyelmét valamire. Szia Piros, a kamionom hőmérője 32 fokot mutat. Van klímám, egy kicsit enyhülne az időjárás. Most szombaton megy egyébként műszaki vizsgára, a klímatisztítás is benne lesz, balesetmentes közlekedést kívánok. Na látod, ez egy nagyon jó ötlet, lehet, hogy most többen csapnak majd a homlokukra, hogy hú, tényleg azt is meg kéne csinálni. És akkor nézzük, mi a helyzet az M1-esen, ahol Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon a terelésben 6 jármű ütközött még korábban. A 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, de most már 15 kilométeresre duzzadt az eddig kialakult torlódás. Ha tehetik, akkor választanak másik útvonalat. Köszönjük hallgatóinknak is az információkat a 0620-22-22-122-n. Mi Rick Eszlével és a Never Gonna Give You Up-pal folytatjuk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Előttem egy szuper birodalmi lépegetős Star Wars Lego, amit a kollégák kicsit irigykedve néznek, és egyébként ami az egyik napi nyereményünk az Osan rádiós játékában. Az Osan áruházakban pedig a Star Wars matrica gyűjtés fizikai füzettel és teljesen digitálisan az Okosan appal is működik. Csak 5 matrica, és már is kedvezményes áron megvan a hivatalos Star Wars erekék egyike. Most pedig jöjjön a mai kérdésünk. Mennyi a minimum összeghatár, amiért vásárolni kell a matrica csomagért? A. 5 forint, B. 100 forint, vagy C. 5000 forint. A válaszokat keressék az osan.hu/matricagyűjtés oldalon, a helyes válaszokat pedig várjuk a 0620-22-22-122-es számon.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után...
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk mindjárt egy francia sztárral, akinek édesapja gyógyszerész volt, édesanyja pedig könyvelő. Ebből még semmi nem mutat arra, hogy Patrick Hernandezből zenész váljon, de bizony ő elég korán elkezdett érdeklődni a zene iránt. Első körben inkább a rockzene iránt, és ezt a következő dalt rockzenésen írta meg, és így is vette föl az akkori bandájával. De a kiadókat egyáltalán nem érdekelte a Born to be Alive. Aztán jött a diszkó korszak, és valahogy Patrick ráérzett, hogy lehet, hogy ebből valamit ki lehetne hozni. Egy producer segítségével átformálták, és így minden idők egyik legsikeresebb diszkós slágerévé vált a Born to be Alive, mert hogy most ezzel folytatjuk a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is érkeznek majd a slágerek akár a 80-as évekből, mint amilyen Michael Jackson bedje. Vagy a 90-es évekből, mint amilyen az MC Hammer féle You Can't Touch This. Ezekkel a slágerekkel is folytatom többek között délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel 5 vagy 7 üléses változatban 7 év vagy 105

0: Javításunk legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél!
3: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: A reklám után
0: hírek a Retro Rádióban.
2: Vizsgálat indult a Klebersberg központ és a tankerületek kapcsán. Folyamatos a munka az aszbeszt szennyezés ügyében. Ismét követhetjük, merre van a vonat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, az a cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen, és erősödjön az intézmények autonómiája. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert arra is felkérte a kormány, hogy június 15-éig intézkedjen az iskolaigazgatók bevonásáról a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében több minisztérium, valamint egy magyar-osztrák közös munkacsoport részvételével. Ez is elhangzott a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Ismét szivárog a levegő a nemzetközi űrállomásról. Az orosz űrügynökség észlelt nyomáscsökkenést az orosz modulhoz vezető szolgálati alagútban. Szerintük ez azt jelenti, hogy a mikrorepedéseken keresztül szökik a levegő. Az űrállomáson tartózkodó mérnökök most keresik a megoldást a problémára. Közben pedig a földön tartózkodó szakemberek hangsúlyozták, hogy a szivárgás nem jelent veszélyt az asztronautákra. Legutóbb januárban voltak hasonló problémák az űrben keringő bázison. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Délmúlt 4 perccel, a hőmérséklet valószínűleg már mindenhol elérte a napi csúcsot. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, mi délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Ami szól majd, a Republic, Maroon 5 is többek között, és a Self Control-al kezdek.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jöjjenek az utak hírei, egyáltalán nem mindegy, hogy a hőségben mennyit állunk valamilyen dugóban, aki teheti, próbálja még elkerülni ezeket. Az M1-esen még mindig kb. 15 kilométeres a torlódás, Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon, ott a terelésben 6 jármű ütközött még korábban. Aztán az M5-ösön Szeged felé Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak, itt is több kilométeres a torlódás, Budapest felé pedig Lajos Mize után kezdték kiépíteni a terelést. Itt szintén több kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Aki teheti, az 5-ös főúton kerüljön, vagy válaszol teljesen más útvonalat. Az M0-áson a keleti szektorban pedig Ecsernél történt korábban baleset az M5-ös felé. Itt csak a leállósáv járható, kb. 6 kilométeres torlódásra kell készülni. Jó utat kívánunk, és köszönjük, ha írják a folyamányokat, a részleteket a 0620 22 22 122-re, mi pedig folytatjuk Gloria Estefan, You Be Mine sláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 1937-ben a San Franciscóban élőknek ez egyáltalán nem volt egy rossz nap, bár ugye évekig vártak arra, hogy végre elkészüljön a Golden Gate híd, amiben nagyon sokan kételkedtek is, hogy meg lehet ezt csinálni a nagyon erős áramlatok miatt. Végül aztán május 27-én 1937-ben eljött a napja, hogy megnyissák a hidat, először a gyalogosok előtt, másnaptól pedig az autók is átkelhettek rajta. Egyébként semmi köze a hídnak az aranyhoz, mert magáról a tenger szorosról, öbörről kapta a nevét a Golden Gate elnevezést, eredetileg pedig fekete-sárga csíkosra szerette volna a tengerészet festeni, hogy mindenki nagyon jól lássa. De amikor a tervező meglátta ezt az alapozó narancssárga festéket, akkor kiharcolta, hogy de igen, legyen ilyen színű ez a híd, mert hogy ez passzol a legjobban a kaliforniai tájhoz és a kék vízhez. Szerintem igaza lett, de vannak még egyéb különbségei is ennek a hídnak, amikről mindjárt mesélek, de szóljon előbb a TNT kicsi gesztenyéje és a Fancyvel a Flames of Love a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Az Ocean játékunkkal folytatjuk már is egy Star Wars Legóért.
2: Halló, tessék!
0: Jó napot kívánok, én Vágó Piros vagyok a Retro Rádióból, és Tomit keresem.
2: Én vagyok az. Szia!
0: Szia! Tegeződjünk egy jót, jó? Szia!
2: Köszönöm! Szia.
0: Szerintem már tudod, hogy miért telefonáltam.
2: Igen.
0: Mosolyog a hangod, de azért tisztázom, jó? Hogy az Ocean játékunkban te is helyes választ küldtél arra a kérdésre, hogy mennyi a minimum összeg határa, miért vásárolni kell a matrica csomagért. Ugye volt három válasz, az A 5 forint, B 100 forint, C 5000 forint. Te mit írtál?
2: A C 5000 forint.
0: Igen, C válasz a helyes, pontosan, és annyira bírom, most már mindenki variálja egyébként az üzenetet, azt írtad, az erő legyen veletek. Hát most képzeld el, hogy ez az erő veled volt, úgyhogy nyertél.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Star Wars Lego az Ocean jó voltából.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország. Több, mint gondolnád.
5: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
6: Én a műzlibe kérem, anya.
7: Itt a narancslevem, drágám.
8: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
6: Igen.
8: Akkor a tejemmel iszom meg.
7: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
5: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
10: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
11: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aki San Franciscóban jár, az biztos, hogy az egyik olyan látnivaló, amihez mindenképpen ellátogat, a Golden Gate Híd. Vagy csak megnézni, vagy át is kelni rajta. És bizony, a Golden Gate Híd a mai napon a születésnapját ünnepli. 1937-ben ugyanis ezen a napon adták át. Nyilván időről időre felújítják, átalakítják, bizonyos részeit megújítják. Így történt ez 6 évvel ezelőtt, amikor a járdakorlátokat hozták rendbe, és próbálták egy kicsit modernebbé, áramvonalasabbá tenni. Ennek folyamányaképpen viszont, amikor nagy szél van, akkor úgy működik a járdakorlát, mintha valami óriás hangszer lenne. Egy földön túli, búgó, sípoló hangot hallat, amit még San Francisco belvárosában is hallanak. A helyiek egyáltalán nem örülnek neki. Én meg gondolom, hogy rádióstúdiót sem nagyon telepítenek akkor a közelébe. Ebben a rádióban pedig folytassuk Mike Oldfield és Maggie Reilly slágerével, a Two Friends-szel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nemrég meséltem a San Franciscó-i Golden Gate híd különleges zenéjéről, idézőjelben, ahogy búg zúg a nagy szélben. Hát én is egy nagy bugásra lettem figyelmes, azt hittem, hogy egy légy lógott be, de nem. Ez egy méhecske, egyelőre nem sikerült kiterelnem a stúdióba, de ezen leszek, miközben pedig érkeznek a sztárjaink. A ma születésnapját ünneplő Presser Gábor is. Pici bácsinak nagyon boldog születésnapot kívánunk, és jöjjön Eros Ramazzotti dala is. Ezekkel a slágerekkel is várom a Retro Rádió hallgatóit egy óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
1: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Azonnali vizsgálat indul a kigyulladt mozdony miatt. Tiszaújvárosi robbanás. Elkezdi a helyreállítást a MOL. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az oktatás és az egészségügy kapcsán is hozott döntéseket a kormány. A kormány szóvivői sajtótájékoztatón elhangzott, szeptember 1-i határidővel nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban felülvizsgálja a kormány a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. A cél, hogy az iskolák finanszírozása biztosított legyen és erősödjön az intézmények autonómiája. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. A tragédia múlt pénteken történt. A robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek, az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Svájc lett idén a világ legjobb országa egy amerikai felmérés szerint. A top 10-es listát egyebek mellett az egészségügy, a gazdasági fejlettség, a közbiztonság, az infrastruktúra, a kulturális élet vagy éppen a társadalmi stabilitás alapján állították össze. Svájcot Dánia követi, majd Svédország és Németország következik. Bekerült a 10 közé még Finnország, Hollandia és Luxemburg is. Sok napsütésre számíthatunk. Később észak-nyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Egy óra után, majdnem 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a következő 60 percet, amiben biztosan énekel majd Bonnie Tyler, szól a P-Mobile 2 forintos dala, és kezdetnek Gazebo-val az I Like Chopin-t játszom.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, és újfent nagyon boldog születésnapot kívánunk Presser Gábornak, mindenki pici bácsiának, aki ma ünnepli a születésnapját. Rengeteg slágert köszönhetünk neki, sok esetben akár olyat is, amiről nem is gondolnánk, hogy ő áll mögötte. Én egyébként pont nemrég hallottam egy Ruzsa Magdi számot, és olyan gyanús lett, és gyorsan rákerestem, utána néztem. Na, annak is Presser Gábor volt a dalszerzője, és szinte biztos vagyok benne, hogy a jövő év januári koncert sorozatán például Ruzsa Magdi is az egyik vendég lesz. Nálunk viszont most a következő csokorban fellép majd idézőjelben Tom Jones, a P-Mobile, Bonnie Tyler, a sort pedig nyitja Sonic az It Feels So Good-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk Tamástól is közlekedési infót. Szia! M1-es Győr irányába Kisbér és Igmánd közt áll a sor Hegyeshalom felé, vagy éppen csak araszolva lehet haladni. Szóval egyelőre még mindig nem sokat javult a helyzet. Ugye a komáromi szakaszon még reggel történt egy baleset, és most már legalább csak idézőjelben 10 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Lajosmizse után kiépítik a terelést. Itt csak a leállósáv járható, a 74-es és az 57-es kilométerek között torlódnak a járművek. Ferike pedig a testi épségemért aggódott, ugye meséltem, hogy egy méh lógott be a stúdióba. Nem vagyok szerencsére a csípésére allergiás, és nagy nehezen sikerült őt kitessékelni. Nem volt könnyű mutatvány, de megoldottuk, ez a lényeg. Akkor pedig jöjjön a United, a keserű mézzel, előtte pedig Szandrával, a Maria Magdalena szól a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jelentem, megérkezett a nyugati határszélre a front. Az első viharok, zivatarok kipattantak, de köszönöm szépen, hogyha hallgatóink megerősítik mindezt. A 0620-22-22-122-n, szóval ténylegesen érkezik majd a hideg front. Holnap már 22-25 fok közötti csúcsokra számíthatunk csak a mai 30-35 után. Ránk is fér ez a frissülés. Sajnos túl sok csapadékot nem fog hozni ez a hideg front, helyenként lokálisan azért alakulhat ki, és akkor mondjuk lehet nagyobb mennyiségű eső, sőt még a jég sem kizárt, szóval ez várható nálunk így a következő kb. 24 órában, ami viszont kettőig még a következő néhány percben vár ránk a Retro Rádióban, a UB40, a Corona, a Baby Babyvel, most pedig már a Bee Gees klasszikusa, a UB Nuggen szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Meg is kaptam a megerősítést a hallgatóinktól. Zsani Peresztegről számolt be róla, hogy Sopron mellett már szakad az eső. Ladás Laci írja, hogy igen, a Hanságban is már csepereg. Úgyhogy ezek szerint ténylegesen megérkezett az országba a hidegfront, szép lassan majd átvonul felettünk. Tasika pedig írta, hogy maradhatnék még egy órát, mert addigra haza is ér. Jó utat kívánok neked, meg jó munkát, akárhogy is van, és köszönöm szépen a figyelmet egyben, hiszen most már 2-től Dénes Tamásé a stúdió. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A friss lazac most nagy fogás. A Metro heti bajnok ajánlatában a friss lazac filé kilója bruttó 4990 forint. 5 kg vásárlásakor pedig csak bruttó 4690 forint. Május 26-a és 31-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással. 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel. A Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: GACOO GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
9: Semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint

0: Bányi Eszter vagyok. Folyik a munka az aszbeszt szennyezés ügyében, már felállt az osztrák-magyar tárcaközi bizottság. Erről Köböl Anita kormány szóvivő számolt be sajtótájékoztatón. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a bevitt mintákban mekkora a szennyezés. A cél, hogy megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. Magyarországon tilos az aszbeszt tartalmú anyagok használata. Az osztrák bányákból több éve érkezik szennyezett kőzuzalék. Az is elhangzott, hogy az aszbeszt szennyezés ügyében a kormány a szennyező fizet elvét érvényesíti. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről. Mától ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, egyelőre nem a legkorszerűbb a felület, és csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. Azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS közölte, a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást országszerte azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyára az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófavédelem. Vagyis a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a Sziget közben, valamint Komárom, Budapest, Szekszárd, Baja és Mohács térségében, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek a vérszívók ellen, míg a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán a levegőből gyérítik a szúnyogokat. Ma is erős az UV-sugárzás, az ország legnagyobb részén az UV-index jóval a 7-es érték fölött van. A legmelegebb órákban kerüljük a napozást, és mindig gondoskodjunk a bőrünk megfelelő védelméről. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, ma még tart a forróság, éjszaka jön majd a várt

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Valaki írta, hogy igen, a Hanságban csepereg az eső, és Sopron mellett is már leszakadt az ég. Ilyen is lesz ma, mert hogy ugye érkezik a hidegfront némi csapadékkal. Hát lesz, ahol esni fog az eső, az ország nagy részén viszont úgy tűnik, hogy nem. Viszont többfelé lehet majd viharos szél, na meg akár egyébként egy-egy helyen még égeső is elképzelhető. Ilyen helyzetben, amikor 33-34 fokot mutat a hőmérő, és hirtelen jön a hidegfront, már pedig holnap jó 7-8, néha 9 fokkal is hűvösebb lesz. Most ott ilyenkor előfordul. Még valami, az M1-es Győr felé bizony elég kemény. Itt Topor Erika írta nekünk, vagy illetve mondta egészen pontosan pirosnak, én csak tolmácsolom, hogy M1-es Hegyeshalom felé Komáromnál ugye korábban baleset történt, az 1-es út viszont most már jól járható. Legalább ennyi az ott várakozóknak, érdemes tehát az 1-esre lemenni. Meg érdemes hallgatni bennünket már, mint a Retro Rádiót, hiszen hamarosan jön a Boniem a Sunnyval, előtte George Michael és Mary J. Blige, méghozzá egy Stevie Wonder dallal, itt az EZ a Retro Rádióban.

0: Munka közben
1: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Paul Younggal és Harold Faltermeyerrel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:43, és két gyors információ. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométer között torlódik a forgalom munkavégzés miatt, aki teheti az 5-ös főúton tud kerülni, illetve Debrecen térségében a 481-es főúton baleset történt a 3-as kilométernél, félpályás lezárást vezettek be.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

legnagyobb sláger egy retro rádió, egy perccel járunk, 3:43 után a folytatásban következzék az Every Time You Go Away című dal Paul Young előadásában. Érdemes tudni, hogy a dal eredetileg egy másik nagy kedvencem, Terry Hall és John Oates, vagyis a Hall & Oates-tól került ki, ők a zeneszerzők egyébként, az ő Voices című albumukon szerepelt. Nem volt kiemelkedő siker, hiszen nem is adták ki kislemezen akkoriban, de hát 1985-ben, 5 évvel később Paul Young nem csak hozzányúlt, hanem olyan zseniálisat alkotott vele, ugye szokták mondani, hogy néha a feldolgozás jobb, mint az eredeti, hogy azonnal a slágerlisták élére került, sőt a siker hatására meghívták őt az akkori legnagyobb koncertre, a Wembley stadionban Live Aid-re, ahol ezt a dalt is elénekelhette, ami szerintem minden énekesnek a csúcs a karrierjében. Hát hallgassuk meg mi is most itt

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ugye egy jó 40 perce még arról számoltam, hogy az Egyesfő úton jól lehet haladni. Nos, az Egyesfő úton gönnyű átkelési szakaszán a 110-es kilométernél két személyautó karambolozott most ott. Félpályán halad a forgalom, úgy látszik csak beszélni kellett róla. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában is óriási slágerek. Itt a retro rádióban többek között a Fekete Pillangó az Omegától. De felrakom majd a Queen kis lemezét is, én majd a Don't Stop Me Now. És játszom még további nagy slágereket majd a folytatásban így szerda délután. Itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevend, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer.
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseink.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
2: Hírek a Retrórádióban.
3: Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat. Azonnali vizsgálat indult a kigyulladt mozdony miatt. Földrengés volt Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Az oktatás és az egészségügy kapcsán is hozott döntéseket.

0: kezdési támogatást kapnak a rászoruló gyermekek családjai. Soron kívül átvizsgálja a MÁV azt a mozdonytípust, amelyek közül az egyik szerelvény kigyulladt hétfőn Budapesten. Hegyi Zsolt, a közlekedési társaság vezérigazgatója jelezte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli esetek kezelését. Ezért folytatják a célzott utastájékoztatási rendszerek kiépítését, és szükség esetén máskor is kérnek pótlóbuszokat a BKK-tól. A kelenföldi mozdonytűz miatt 45 vonat egyáltalán nem közlekedett, 51 járat pedig csak rövidített útvonalon tudott haladni. Az eset kapcsán regisztrációval ismét elérhetővé vált az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtőrendszer. Nem mindennapi befőttes üveg került elő a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. Aranyérméket rejtett az üveg, melyet a helyiség egyik sarkában elásva találtak meg. Vélhetően a II. Világháborúban rejtették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében verték. Az érméket ki is állítják majd. Újabb földrengés történt Horvátországban délelőtt. A 4,1-es egyes mérések szerint 3-as erősségű földmozgást Sziszek térségében regisztrálták az európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok egy rövid, de erőteljes rázkódásról és az ablakok, bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nincs hír. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Ahogy Esztertől is hallhatták, azért előbb-utóbb többfelé esni fog majd az eső. Az ország észak-észak-nyugati részein többfelé már szakadhat néhol az eső. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában jön a Neoton vagy éppen Hathaway, kezdésnek pedig Ross Stewart nagy slágere szólal meg.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. Our love is alive. And so we begin. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz délután 3:30, és ha már az Omega játszotta az imént, ők Space Rockban utaztak ugye egy jelentős időt az életükből, akkor maradjunk az űrben már csak azért is, hiszen a NASA ma bejelentette, hogy nagyon is erős gondolataik vannak a Holddal kapcsolatban, és nem csak gondolatok, hanem mindezt tettek is követik. Olyannyira, hogy jön a Moonbase 1, a Moonbase 2 és a Moonbase 3 nevezetű küldetések. Az első Moonbase misszió már összeles tartól idén. Ennek az lesz a vége, hogy a Hold felszínére már egy csomó eszközt szállítanak, tanulmányozzak az égitest felszínét, hogy a Moonbase 2 már cuccokat vigyen oda, a Moonbase 3 pedig már meglepje tulajdonképpen a Holdat a leendő űrbázis alapjaival. Küldenek már autót oda, és a következő években gyakorlatilag fél évente már látogatója lesz mindig a Holdnak. A elképzelés szerint 2032-ben már egy lakható bázis lesz a Holdon, amit folyamatosan tudnak majd látogatni az újabb űrhajósok. Hát az amerikaiak érezhetően rákapcsoltak, félnek, hogy Kína az űrt és az űrben lehető nagyon-nagyon sok $100,000 milliárd elveszi előlük. Hát ez nagy pénz lesz, amit az űrben találnak. Na, megyünk tovább, mindjárt jön a Queen, előtte Celine Dion és a That's the Way It Is itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Na, ott van, és a Ricky Poveri előtt villámgyorsan közlekedjünk, pontosan 5 perc múlva lesz. 3:44 a mikrofonnál Dénás Tamás. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Biatorbágynál egy műszakhibás személyautó veszteg el a 18-as kilométernél, itt egyetlen sávjárató, ezért van mögötte 3 kilométer hosszú dugó. És még egy hír, M5-ös autópálya főváros felé vezető oldal, Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométer között torlódik a forgalom munkavégzés miatt. Aki teheti, az 5-ös főúton tud kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Magyarország és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 2 perccel járunk 3:44 után. A folytatásban jönnek a szegények és a gazdagok, pontosabban a gazdagok és a szegények. Ricky Poveri, ez az olasz név, 1967 óta nyomják, és eredetileg ugyan négyen voltak, de a négyesből ketten maradtak. Marina Okina kivált, ő volt az, aki a 80-as években talán picit türelmetlen volt. Franco Gatti pedig elhunyt néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy Angelo és Angela maradt, ők ketten viszont nyomják tovább, és Magyarországon is felléptek már. Így jön a Ricky Poveri és a Vulevu Dance itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek szépen az SMS-ek arról, hogy hol esik az eső, hol nem, illetve a Viking üdvözletét küldi a zenei szerkesztőnknek, ezt is átadjuk. Én pedig, amíg valaki még a forró megyékben tartózkodik, jelzem, hogy egy fagyit biztosan küldünk majd innen a retro rádióból, természetesen zenés fagyit. És nálunk májusban már eljön majd szeptember is, méghozzá igazi funky zene formájában jön majd az Earth, Wind and Fire. És még sokféle sztár, sokféle stílus és sokféle sláger a folytatásban is, ezen a szerdai délutánon itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 30 éves a Jépi Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerőtermékek, egyes Mizó Túró Rudik, egyes Szarvasi Mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai kolbászos legénylepény sem. Wow, Dom Pepe!
4: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseink.

0: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
2: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
1: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
2: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
3: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció velis.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Tiszaújvárosi robbanás, elkezdi a helyreállítást a MOL. Hősképzés plusz programot indítanak a mentők, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a létesítmény helyreállításához szükséges munkálatok. Ehhez megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyag ellátását. A tragédia múlt pénteken történt. A robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek, az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Hősképzés plusz program.

0: Időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagyok és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akác le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Újabb földrengés történt Horvátországban délelőtt. A 4,1-es egyes mérések szerint 3-as erősségű földmozgást Sziszek térségébe regisztrálták az európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok egy rövid, de erőteljes rázkódásról és az ablakok, bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nincs hír. Sok napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől beborul az ég. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A nyugati megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt. Ezeket helyenként viharos széllökések kísérik. 29 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 18-26 fok közé hűl a levegő. Éjszaka egyre kisebb eséllyel csapnak le zivatarok és kiderül az ég. Holnap országszerte napos időre számíthatunk, de már nem lesz kánikula.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Egy friss közlekedés ír az M2-es autóúton Vác elkerülőjén. Kigyulladt egy jármű az oltás idejére, 38-as kilométernél megállították a forgalmat. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, jön majd az Ergo vagy Enrique Iglesias, a kezdés már is. A csinos Samantha

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perccel járunk, 4:45 után a mikrofonnál Dénes Tamás, és most olvasom, hogy végleg elkelt Zámbó Jimmy legendás csepeli otthona, nagyjából 2 évig hirdették, és most már meg is vette valaki a nagyjából 200 négyzetméteres, 4 szobás luxus villát, amelyet, ha jól olvasom, 130 millió forintos irányáron indult, aztán mennyi a vége, ez nyilván a két családra tartozik, a Zámbó családra, illetve az ismeretlen vevőre, de azt hiszem, hogy azt is érdemes tudni, hogy azért zarándok hely volt ez a javából. Többször is láttam különböző televíziók adásaiban, hogy gyakorlatilag minden új esztendőben a virágcsokrok ellepték a házat, amely Zámbó Jimmy családjának hosszú-hosszú ideig volt ugye az otthona, egyrészt, másrészt pedig, ha minden igaz, itt dördült el az a végleges lövés, amely Zámbó Jimmy életét kioltotta. Hát most már más fog benne lakni, aztán, hogy milyen körülmények között, ez nyilván csak is őrá vagy őrájuk tartozik majd. Menjünk tovább, nálunk a folytatásban némi dadogás érkezik Scatman Johntól, amit az Earth, Wind & Fire és Horváth Charlie követ majd itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Van Halen vagy éppen Kozombolis is itt a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés. 5 perccel járunk fél 5 után a mikrofonnál. Dénás Tamás. Az erős forgalom, illetve a korábbi balesetek miatt több helyen is torlódás van az országban. Ide tartozik az M0-as autóút az M5-ös autópálya csomópontjánál az M3-as felé haladva. Ugyanúgy probléma van az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán, ráadásul itt ugye mindkét irányban, illetve az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán, méghozzá Bag és 60 között, vagy ha úgy tetszik, Nyíregyháza felé, Bag és 60 között, és még egy hír, itt a Taxis Sanyi azt írta korábban, hogy Budapesten a Puskás stadion környékén már a BL döntő miatt megkezdődtek a lezárások, ha lehet arra felé kevésbé haladjatok. Átadtam.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió másodperceken belül. 3:45 lesz a folytatásban, 1984-be utazzunk vissza, amikor már-már ért az, hogy Tina Turner ismét világsztár legyen, de ahhoz kellett ez a kis lemez. Jön már is a What's Love Got to Do With It, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban. You must.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádióközben itt Ildikó panaszkodik a hőségre. Lassan-lassan ennek is vége lesz holnap, mindjárt hallhatják majd a hírblokkban, már akár 6-8 fokkal is hűvösebb idő lesz majd. Viszont jönnek a nagy slágerek a következő órában is többek között, a Kolor nagy sikere Aucsillától és Szolnoki Pétertől. Vagy éppen a Flashdance-ből is hozok egy nagy dalt, jön majd a What a Feeling. És még jó néhány nagy sláger itt a Retro Rádióban majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, szárdeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
11: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa. Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
17: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
18: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron. Június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
19: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyúl, Boridalok, Napraforgó Meseszínház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. Vasúttörténetipark.hu.
2: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen tágolt vezet.
20: A kezdet? Adott volt a Taigo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tízszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taigo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
21: Volkswagen. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
22: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
23: A reklám után társadalmi célú reklám.
24: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
25: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
23: Társadalmi célú reklámot hallottak.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Esővel és viharos széllel érte el hazánkat a hidegfront, lejár a babaváró hitelek gyermekvállalási határideje, afterpartit tartanak a BL döntő után. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több vármegyében is riasztás van érvényben a hazánkon átvonuló hidegfront miatt. Somogy, Vas és Zalavár megyében másodfokú a figyelmeztetés, vagyis itt heves záporokra, zivatarokra, villámrásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számíthatnak az ott élők. Az ország többi

0: Első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi támogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébik. A Superment a teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helig Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
1: A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, vagy pedig nehézfémeket. Mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelel. Két termék esetében voltak tört szemek a konzerv, ami a feldolgozás során valószínű technológiai hiba.
0: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban. Szombaton egyébként a Puskás Arénában a bajnokok ligája döntőjében a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal csap majd össze. Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform azt írja, hogy nagyon erős a forgalom, illetve a korábbi balesetek miatt torlódásra kell számítani az M0-áson, az M5-ös autópálya csomópontjánál az M3-as felé, aztán az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán mindkét irányban arra szólnak az autósok, és nagy a torlódás az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán, Bag és 60 között. És jó, ha tudják az M0-es déli szektorán az M1-es autópálya irányából érkezők, hogy a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában le van zárva a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Itt az SMS felon többen is jelezték, hogy néhol kifejezetten nagy eső van a Balaton környékén, de többfelé nem várható csapadék majd a mikrofonnál. Dénes Tamás, a hidegfront mellé nagy slágerek többek között Jennifer Lopez-től vagy az Eddától nyitányként jön a

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? A 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, én ma eljöttem a Puskás stadion mellett, és bizony én is láttam, hogy már elősen fel van zászlózva. Már minden készen áll a szombati Bajnokok Ligája döntőjére. Ugye a Paris Saint-Germain és az Arsenal fog majd megmérkőzni Budapesten, és hát persze, hogy teltház, meg szerintem még sok tízezer csellengő angol és francia szurkoló várató, meg nagy tömegben azok is, akik szeretnének valamit megcsípni ebből, mert hogy jegyet nem lehet kapni, az 1 milliárd százalék. Egyelőre így állunk. Ami engem igazából meglepett, hogy eddig ugye mindig este 9-kor kezdték a meccset, és jelzem a sorstársainak, hogy vigyázzanak, nem este 9-kor, hanem délután 6-kor kezdődik majd a meccs, úgyhogy nehogy ne késsék. És én utána néztem, hogy vajon milyennek az oka. Nos, az UEFA azt írja, hogy könnyebb hazajutás a stadionból és a városból, családbarátabb az időpont, jobb a közlekedés és biztonsági helyzet, főleg a hosszabbítás is 11-esek után, több idő a szurkolóknak az esti ünnepségre, és a globális tévésáv, főleg Ázsia és a kelet felé is így elérhetőbb. Sokan a pénzt látják így benne, de hát a fene a jó dolgukat. Délután 6-kor lesz a meccs és kész. Nálunk pedig a folytatásban AD Studio és Flashdance. Előttük itt a Cure és a Friday I'm in Love a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Alice Cooperrel vagy éppen a Baby Gabi Lányi Lala duóval folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 17 óra 39 perc van, és baleset történt az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon a 33-as kilométernél. A sávzárás miatt már több kilométeres a dugó. Az erős forgalom miatt torlódásra kell készülni az M0-ason Pécelnél az M5-ös felé, sőt, az M0-áson a Megyeri hídon is a 11-es főút felé. Szintén erős a forgalom és dugó van az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé, és nemrég érkezett SMS-ben az információ. Cece térségében a vihar miatt faágak az úton, vezessetek óvatosan, ajánlom mindezt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 17 óra 48 perc van. Ma is Abaházi Presszó este 8-tól Hauman Máté lesz majd Csabi ma esti vendége. Most pedig Irene Cara itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban Nyerges Iza és a két órás élő retro kívánság műsor indul méghozzá Phil Collins nagy sikerével. Én ezzel a dallal kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
5: Micsoda aroma?
6: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
7: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
8: Shell. Go well.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
13: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
15: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
16: Unod már a nyári hőséget és a sablonos nyaralásokat? Tengerre vágysz, de inkább vonz a jövésmenés és az izgalmas látnivalók. Repülj Gdanszba, ahol a tengerparti bringázás után csobbanhatsz a hűs balti tengerben, vagy sétálj egyet az óváros színes házai között, este pedig irány egy jó koncert vagy galéria. A nyaralás naptej nélkül is élvezhető. Lengyelország, több, mint gondolnád.
17: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre!
18: Geely. Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
20: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
21: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
20: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 ezer forintos wellness utalványt.
21: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
22: A reklám után társadalmi célú reklám.
23: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
22: Társadalmi célú reklámot hallottak.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. Ma estig bárhol lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják.

0: be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
1: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út át kell. De nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fejjel. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
0: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Záporokkal és erős széllel vonul át hazánkon egy hidegfront. Késő estig főleg a Dunántúlon és az északkeleti tájakon eredhet el az eső, helyenként jégeső is előfordulhat. Éjszaka 18-26 fok várható. Holnap és pénteken is újra napos, száraz időre számíthatunk, csak néhol erősödik meg a szél, 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok, szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform azt írja, hogy baleset történt az M0-as keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél a helyszínen is miatt lezártak egy sávot, emiatt több kilométeres a torlódás. És erős a forgalom, ezért csak arra szólnak az autósok az M0-ason Pécelnél az M5-ös felé, illetve a Megyeri hídon a 11-es főút felé, és nagy a torlódás az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. És jó, ha tudják, hogy az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, ezért a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelték, Vásárosnamény felé pedig a külső és a leálló sáv járható. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Phil Collins két szív találkozásáról énekel a következő percekben, ezek a szívek pedig itt a Kívánság műsorban is összejöhetnek. Csörögjenek ide bátran, és üzenjenek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek egy

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Köszöntöm Önöket egy újabb két órás kívánságműsorban, engem Nyerges Izabellának hívnak, és az az igazság, hogy különösen jó hangulatban vagyok ma, köszönhetően annak, hogy végre megérkezett az időjárás tekintetében is a lehető legkedvesebb évszakom, az igazi nyár, ma 31 fokot mértünk. Hát ez elképesztő, úgy léphettem ki az ajtón, hogy nem kellett cipelnem magammal semmiféle farmer kabátot, hogy majd este jó lesz, az majd este fel kell venni, egy szár rövid ujjúban lehet sétálgatni. Elképesztő. Remélem, hogy Önök többen fagyiznak már ebben a pillanatban, mint ahányan dolgoznak, de mindenkire fogunk gondolni a kívánságműsorban, azokra is, akik még szorgoskodnak, és azokra is, akik már pihennek. Önök üzenhetnek a szeretteiknek, én pedig játszom az ajándékslágereket. Jó estét!
1: Szia Izabella, üdvözöllek, Bognár István vagyok.
0: Hello, honnan telefonálsz nekünk?
1: Győrből hívtalak benneteket. Azért hívtalak benneteket, hogy a Győri Rendőrkapitányság állományának, a Győri Rendőrkapitányság komplett állományának szeretnék küldeni egy nagyon jó dögös számot. Sok sikert, eredményt, erőt, egészséget, meg kitartást.
0: Bob Sinclair slágere nekik szól a kívánságműsorban.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Nitro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van nekem egy kedvenc romantikus filmem, amit szinte minden évben megnézek legalább egyszer, különösen akkor, ha rossz kedvem van, mert a film után már sokkal jobb lesz. Ez nem más, mint a Dirty Dancing, és ennek az Oscar-díjas betétdala szól. Most nagyon bízom benne, hogy sikerül a betelefonálókat is szerelmes hangulatba hozni vele. Haló, haló!
1: Jó, estét kívánok! Zenét szeretnék küldeni. Kusuma Nikoletta vagyok, Dalmándor szeretnék.
0: Jó, jöhet az, hogy ki kapja a következő dalt.
1: Szerelmem.
0: Jó, és hogy hívják a szerelmedet?
1: Tibor.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Hát a hétvégén nagyon jó telt el vele. Nagyon romantikus volt.
0: Na mesélj, mit csináltatok? Mi volt a program?
1: Hát voltunk a Balatonon, meg ilyen romantikus volt minden. Nagyon szerettem, és várom a következő hétvégét, hogy újra együtt legyünk az ágyba.
0: Jó, oké. Köszönöm, hogy hívtál. Szervusz. Nos, én úgy gondolom, hogy most jött el a pillanat, hogy magára hagyjuk a szerelmeseket. Bill Medley és Jennifer Warnes közöse következik. Ez az I've had the time of my life, a Dirty Dancing.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió. Retro.

0: Jó szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban. Jó hír, sikerült bejutni.
1: Jó estét kívánok, Iza. De régen hallottam a hangodat. Bemutatkozok én, mert Prajos vagyok, és éppen a Dunapart szélén üldögélek, és eszembe jutott, hogy megcsörgetlek, hát ha sikerült. Nagyon örülök neki, hogy sikerült. Annyi volna a kérésem, hogy nagypára szeretnénk küldeni egy számot a fiúknak, mindenkinek, kb. 80 embernek. Nagyon szeretem őket, mindenkit nem akarok kiemelni, meg különböző neveket csak mondok, hogy még talán valaki megsértődik. Jó fiúknak küldöm, vigyázzanak magukra, és minél hamarabbi szabad életet kívánok nekik.
0: Jó, köszönöm szépen, hogy hívtál, és nagyon kellemes mélázás ott a természetben.
1: Neked is minden jót kívánok, szia!
0: Szia, szia! A merengéshez Michael Field slágere ideális, ez a Moonlight Shadow.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0622-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metrórádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meghallgatjuk a friss és aktuális híreket a kívánság műsorban, és aztán utána szerencsére van még egy órájuk arra, hogy üzenjenek azoknak, akik igazán fontosak, vagy akikre valami miatt ma többet gondoltak az átlagosnál. Önök üzennek, én pedig játszom az ajándékslágereket. Jó estét, halló, halló!
1: Jó estét kívánok, én Magdi vagyok, belszerű, Ina. Izának szeretnék egy számot küldeni, amit ő szeret.
0: Nagyon kedves. Szeretjük. Miért te kapom? Te... Köszönöm szépen, nagyon kedves. Miért kapom az ajándékot?
1: Mert én mindig itt főzök, sütök a konyhába, és akkor unokaim, gyerekeimnek, és olyan szeretettel hallgatjuk.
0: De jó,
1: meg és a hangját most... is nagyon szeretjük.
0: Jaj, hát ez Iza. Nagyon kedves. És most is készít valami finomat a konyhában?
1: Na, hát most még csak vacsora lesz, ma zsíros kenyér, paradicsom, paprika, hagyma, ilyesmi.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, meg is
1: na,
0: kívántam.
1: Úgyhogy jó Isten adja meg, Iza.
0: Köszönöm szépen, önöket is. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Eddig rend fog nekünk énekelni a hírek után. Felkérem önöket egy táncra. A 0620-22-22-122-es szám este 8-ig az Abaházi Presszóig él. Ez a kívánság műsor, a Retro Rádió üzenő műsora.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben sünthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: J-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.

0: jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
3: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
5: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
6: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 699 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
11: Skoda.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Helyreállítják a MOL tiszaújvárosi üzemét. Ősszel újra nyithat a miskolctapolcai barlangfürdő. Ma bárhol eshet, de holnap újra napos száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket

0: visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
1: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
0: Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform azt írja, hogy még mindig erős a forgalom az M0-ás autóúton a Megyeri hídon a 11-es főút felé, és jó, ha tudják azt is az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es irányából érkezők, hogy a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontjában zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M4-esen Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon haladni. Az M5-ösön pedig Örkény és Lajosmizse térségében műszaki átjárót bontanak, az 55-ös és az 57-es kilométer között, illetve a 63-as és a 64-es kilométer között Röszke felé lezárták a belső sávot. Figyeljenek oda, legyenek türelmesek, vezessenek óvatosan.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Emese a következő, aki megkeresett a kívánság műsorban, a barátnőjének Andinak szeretne küldeni egy szuper jó Eddie Grant slágert azzal az üzenettel, hogy köszöni szépen az ajándékba kapott születésnapi színházjegyeket, ennél jobbat ki sem találhatott volna.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Egyébként kívánságműsort hallanak este 6 és 8 óra között, ami a Retro Rádió üzenőműsora. Hogyha van valaki a családban, aki névnapot vagy szülinapot ünnepel, esetleg házassági évfordulóznak, forduljanak hozzám bizalommal, lepjük meg együtt a szeretteiket.
1: Jó estét kívánok, Beáta vagyok, és a férjemnek szeretnék küldeni egy nagyon szép számot.
0: Igen, mutassa be nekünk, legyen kedves, hogy hívják őt?
1: Péter.
0: Jó.
1: És Nagybörzsönyben nyaralunk.
0: Jaj, de jól hangzik, milyen programokat választottak ki? Kirándulnak, vagy mit csinálnak éppen?
1: Hát egyelőre főzőcskézünk, és az a cél, hogy minél többet tudjunk bográcsba főzni.
0: Nagyon jó étvágyat kívánok, és mi készül?
1: A mai nap éppen bográcsos bableves készült.
0: Hú, de jól hangzik. Jó étvágyat.
1: És köszönjük szépen, és a következő napokban fog majd készülni bográcsos lecsó, és egy kis bográcsos csirkecompörkölt, és várjuk még a családot is egy kis vendégségre.
0: Szuper, ez nagyon jó, tényleg nagyon jól hangzik, jó szórakozást, jó pihenést, és annyit legyen kedves még megfogalmazni, hogy mik azok a szeretetteljes gondolatok, amit a párjának szán.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy 25 éve, közel most már 25 éve kitart mellettem.
0: Itt hallok egy kis elérzékenyülést, ami teljesen természetes, gratulálok, és sok boldogságot kívánok, még legalább kétszer ennyi időt együtt. Juanes, La Camisa Negra, ez következik a Retro Rádió kívánságműsorában.

0: zenő műsora, ahol telefonon is megtalálnak, illetve SMS-ezhetnek is. És ha még sem jön össze, mert mindig nagy a zsúfoltság, a tumultus, és nem tudom felvenni, akkor csak annyi a dolguk, hogy megpróbálják a következő napon. Holnap is lesz kívánságműsor este 6 órától. Egy pici kitartás kell ehhez a műsorhoz, szoktam mondani, ahhoz, hogy bejussanak, de előbb vagy utóbb biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog. Jó estét kívánok, szia!
1: Jó estét kívánok, Gőbel Barnabás vagyok.
0: Szia Barnabás, honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapest, 14. kerület.
0: Oké, Zugló, rendben van, és kinek szeretnél számot küldeni?
1: Szeretnék az anyukámnak egy számot küldeni, és azt szeretném neki vele üzenni, hogy nagyon szeretem, és látom azt, hogy mindent megpróbál tenni azért, hogy a családot minden jobban tartsa.
0: De cuki vagy, biztos, hogy nagyon fog neki örülni, és mi az ő keresztneve, bemutatod nekünk?
1: Marton Klára.
0: És viszont hallásra. Van velem még valaki a vonalban? Halló, halló!
2: Halló!
0: Itt vagyok, kivel beszélek?
2: Ja, kérnék szépen egy zenét. Lajos vagyok, Gödréből.
0: Lajos, kit szeretne meglepni?
2: A brigádomat. Hát, nagyon szeretek dolgozni velük, és tisztelem is becsülőket.
0: Örülök, hogy ön is itt volt velünk, a Depeche Móddal és a Personal Jesus-szel ajándékozzuk meg a csapatát. Reach

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió. Ön is a kívánság műsort hívta. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni? Hello, hello!
1: Hello! Én azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e üzenni a rádióba most?
0: Igen, lehet. Kivel beszélek? Parancsolj, mutatkozz be!
1: Én Világi Beáta vagyok Szlovákiából, és anyósomnak szeretném üzenni, Világi Anikónak, hogy nagyon-nagyon szeretem, és ő a legjobb anyós a világon.
0: Jaj, de mázlid van akkor vele!
1: Igen, nagyon nagy!
0: És figyelj csak, mi az apropó, szülinapja van, vagy valami ilyesmi?
1: Nem, csak úgy szeretném neki üzenni, hogy ő a legjobb anyós a világon.
0: Akkor ti gondolom sok közös programot is tudtok csinálni.
1: Igen, mi együtt élünk, és úgyhogy mindent együtt csinálunk lényegében, úgyhogy mindent szeretnénk együtt.
0: Jó, akkor én nagyon jó szórakozást kívánok nektek előre, és bár mondjuk most még szerda van, tehát ez egy picit odébb van, mármint a hétvégére gondolok, amikor megint lesz szabad idő együtt mozgolódni, de a lényeg az, hogy érezzétek magatokat együtt továbbra is nagyon-nagyon jól. Az ajándékslágerről pedig, amit szintén együtt hallgathattok most meg, Bruce Springsteen gondoskodik, ez a Born in the USA.

0: Rádió. Van egy állandó hallgatónk, azt hiszem itt a vonalban velem, akivel már többször beszéltem, megismerem ő. Steve Miller Band, Abrakadabra, ez lesz az ajándék, amit átnyújtunk itt a Kívánság műsorban, a kedves szavak gondolatok mellett. Hello!
1: Ja, Péter vagyok, Szlovákiából.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: Szeretnék küldeni a...

0: tiszta szívemből szeretem őket.
1: Köszönöm, hogy hívtál. Szia! Retro Rádió, jó estét kívánok!
2: Jó estét, én Iza Sándor vagyok Szekszárdról, és szeretnék üzenni Szekszárdra a Balassa János Kórház összes dolgozóinak, orvosoknak, nővéreknek, és főleg külön az onkológiára a nővéreknek is. Meg szeretném köszönni nekik, hogy segítettek rajtam.
1: Nagyon örülök, hogy jobban érzi magát. Jön a Steve Miller Band és a varázslatos Abrakadab.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Lilla kereste fel a Kívánság műsort, az ő SMS üzenetének a története lesz az utolsó, amit elmesélek itt a Kívánság műsorban. Lilla azt osztotta meg velem, hogy nemrég Zakopanéban voltak autóval kirándulni a párjával, Ernővel, akinek teljesen friss a jogosítványa, és ő vállalta azt, hogy odafelé végigvezet. Ráadásul nem is autópályán mentek, mert szerettek volna a szerpentinesebb úton menni, egyrészt a gyakorlás miatt, másrészt azért, hogy szebb tájakat lássanak, és minden a lehető legnagyobb rendben volt, úgyhogy azt szeretné üzenni a párjának, Ernőnek, hogy nagyon szereti, és nagyon-nagyon büszke rá. Örülök, hogy jól sikerült a kirándulásotok. Az ajándék sláger is ehhez illő, a Quimby és az Egy autó a szerpentinen szól. Ez már az Abba házi presszó nyitánya is egyben. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban, és ígérem, holnap ott folytatjuk, ahol ma abba hagyjuk. Most jön az Abba házi presszó a Quimbyvel. Puszilom önöket, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Lejár a babaváró hitelek gyermekvállalási határideje. Afterpartit tartanak majd a BL döntő után. Holnap már újra napos, száraz időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Fizetniük kell azoknak, akik felvették a babavárót, de nem lett gyerekük. Június végén ugyanis lejár a meghosszabbított gyermekvállalási határidő az első hiteleseknek. Az államilag támogatott szabad felhasználású kölcsönt 2019. júliusa óta vehették fel azok, akik vállalták, hogy 5 éven belül gyerekük születik. Bár az első határidő már lejárt, de a koronavírus járvány miatt a kormány meghosszabbította azt idén június végéig. Tehát azoknak, akik 2019-ben vették fel a hitelt, de azóta sincs gyerekük, most mintegy 3 millió 700 ezer forintnyi kamattámogatást kell majd egy összegben visszafizetniük. Hősképzés plusz programot indít nyáron az Országos Mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. A mentő közleménye szerint a hősképző program keretében 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel. Konzervcsemege kukoricákat vizsgált a Nébik. A Supermenta teszten 6 gyártó szuperédes és hagyományos termékeit ellenőrizték. Az eredményekről Helik Ferenc, a hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese beszélt rádiónknak.
4: 10 esetben találtak a kollégáim jelölési hiányosságokat, ez döntően a tápérték meghatározásra vonatkozott. A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer marad mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelel.
3: Sporttörténelmet ír Budapest. Először lesz hivatalos afterpartija a labdarúgó bajnokok ligája fináléjának. A helyszín a Vajdahunyadvára lesz, a hangulatról pedig egy német DJ gondoskodik majd. A szervezők szerint külföldi futballlegendákkal is össze lehet majd futni a buliban.

0: pedig a Dunántúlon élők ászhatnak el.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó, visszatérő vendég érkezett hozzánk. Múltkor is nagyon szerettük a beszélgetést, és örülünk, hogy újra itt van. Hauan Máté! Töltöm az italt, indítom a zenét, és rövidesen kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendégünk van ma, Hauman Máté. Hello, üdvözöllek. Amikor legutóbb itt jártál, akkor egy nagyon különleges utazásról, vagy kalandról jöttél vissza, éppen a Balkán Rally-ról, amiről aztán mi később készítettünk egy műsort. A következő Balkán Rally előtt a szervezők jöttek be, és meséltek erről az egészről, de hát miattad kaptunk kedvet hozzá.
2: Na,
1: és azt képzeld el, hogy én már annyira, te is olyan szépen meséltél róla, meg hát a szervezők is, hogy azt éreztem, hogy nekem ezt ki kell próbálnom, hogy mennem kell.
2: De hát ennyi... És megtörtént?
1: Nem, ennyit nem bírtam kiszakítani. Mert akkor ott hirtem, még autót is felajánlottak, meg mindent.
2: Próbáld meg most, nagyon jó, tényleg.
1: Ja, de mindig olyan időpontban van, szeptemberben, amikor rengeteg rendezvény van, és ott nekem dolgom van. De nem is én vagyok a lényeg. Hanem, hogy ráadásul most is úgy jöttél, hogy tegnap érkeztél vissza egy utazásról. De ez is valami hasonló kaland volt?
2: Egy hetes utazás volt a feleségemmel, és elmentünk Szicíliába.
1: Tehát akkor ez ilyen egyfajta nyaralás, vagy pihenés? Vagy...
2: Igen, volt pont egy hét, mindkettőnknek leesett egy hét, és hát arra gondoltunk, hogy megnézzük, milyen ott lent délen.
1: Mennyire lehet ezt előre tervezni, vagy tényleg így van, hogy hoppá, várjál, neked is van egy heted, nekem is van egy heted, és hogy hirtelen dönteni kell, vagy
2: hát
1: ezt mennyire?
2: Hát annyi ebből igaz, hogy ugye nálunk a színházban mindig a program az
1: igen.
2: hónapról hónapra rakódik össze, és akkor az ember lát úgy

0: Tisztán ilyen 4 hétig tudja, hogy hol lesz esetlegesen helye, amit fel tud használni, ki tud használni. Úgyhogy most így adódott, és lementünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
1: De oda visszatértetek, vagy most voltatok először, miért pont oda mentetek?
0: Most voltunk először, mindig is érdekelt, és valahogy ez a terület még kimaradt, úgyhogy most ezt behoztuk. Nagyon kellemes, és nagyon eredeti az egész, elképesztő autentikusnak, szóval a legszorosabb értelmében annak éltem meg ezt az egész utazást, és anélkül, hogy bármi nemű díszletben utaztam volna. Úgyhogy nagyon-nagyon önazonosak ők, és nagyon kedvesek, nagyon nyitottak.
1: Most is bukós isakkal a kezedben érkeztél, igen. És nehezen is képzellek el, hogy mondjuk csak lógatod a lábad egy medence partján, vagy a tengerpartján, és Szicília, bár én még nem voltam, azt gondolom pont egy olyan hely, ahol az ember elindul és felfedezi, akár autóval, akár motorral, gyalogbringával, mondjuk bringával talán nehéz, hogy körbejártátok, vagy mit
0: körbe,
1: csináltatok?
0: Aha. Körbe, konkrétan ez történt. Uh-huh. Ez történt, kaptunk egy kis Fiatot, és akkor
1: mit mást?
0: Igen. Körbe, persze. És körbe mentünk a szigeten, amerre csak tudtunk egészen. Talán a keleti part az kimaradt, de észak és nyugat és dél az abszolút, ez megvolt. Tehát Catania, Palermo, Agrigento, tehát nagyon sok helyen voltunk.
1: Mit tettetek? Mert ezért Olaszországban ez a legfontosabb.
0: Amit ilyenkor az ember szokott, kajdlótól, polipanát, a halig, és
1: nyeltem egy nagyot.
0: Minden, amit lehet. Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tényleg nagyon szép volt.
1: Én mindenki azt gondolja, hogy Olaszország, akkor pizza, de hát Szicíliában eszik a pizzát egyébként,
0: hát
1: van.
0: Ez pont olyan, mintha azt mondtad volna, hogy Magyarország, akkor gulyás.
1: Igen.
0: Van minden, persze, van. Persze, szuper.
1: Mert én pont az elmúlt hétvégén Rómában voltam a családdal, és azt gondoltuk, hogy gyorsan együnk valamit, üljünk be egy étterembe, és kérjünk egy pizzát. Tehát az a leggyorsabb. És ahogy ott mentünk, van egy ilyen vasárnapi piac, és annak a környékén a leggyorsabb, menjünk be egy étterembe, van pizza? És úgy néztek ránk, hogy pizza nálunk nincs. És akkor még néztünk egymásra, hogy de várjál, hol, nem Olaszországban vagyunk? És bementünk egy másik étterembe, és hogy nincs pizza. Tehát csak meghízol, legyél tésztát, mondták ott a pincérek. Úgyhogy nem sikerült pizzát ennünk Rómában.
0: Viszont kaptál jó tésztát.
1: Viszont nagyon jó tésztát tettünk. Meg hát én ettem grill tonhalat, úgyhogy az... Na mindegy, de nem erről van szó, vagy nem én vagyok a fontos.
0: Az is lényeg, egy grill tonhal is nagyon jó.
1: Nagyon. Hogy most akkor visszaérkezel, és beleveted magad a munkába, hogy működik ez ilyenkor nálad? Kell egy kicsit visszarázódnod? Hogy működsz?
0: Nekünk mindig vissza kell rázódni, az az igazság.
1: De hogy kellenek ehhez napok, vagy egyből?
0: Á, nem, mert azért mondjuk bocsánat, de nem tisztelt a kivételek, lehet, hogy más így, de mondjuk az az igazság, hogy darabja válogatja, hogyha azért egy hosszabb, veretesebb előadásról van szó, mint például mondjuk a Hamlet, akkor azt úgy előző nap azért már úgy megérzem, úgy délután már úgy kicsit úgy becsenget valami ott a lelkem tájékán, hogy hoppá, akkor holnap most Hamlet van. És nyilvánvalóan, hogyha nagyon sok idő marad ki, hogy ez egy 2,5 órás előadás, amiből ugye a Hamlet 2 órát végig beszél, tehát azt azért át kell nézni ahhoz, hogy ne akadjon el az ember, vagy ne akadjon meg ennek az egésznek a menete, mert a klasszikus forma azért az egy fajta gördülékenységet kíván azért.
1: De akkor ezt úgy értsük, hogyha tudod, hogy csak mondok valamit, kedden Hamletet játszol, akkor hétfőre már nem is válasz
0: egészen
1: mást.
0: Konkrétan el tudom neked mondani, hogy ha mondjuk ne adj Isten 2 hónap kimarad, akkor én 1 héttel előtte már minden reggel átnézem.
1: De ettől függetlenül játszol mást.
0: Játszom, igen. Tehát, de reggel 6-kor én fölkerek, és akkor 8-9-ig a Hamlet van csak.
1: Az kemény. Volt már korábban ennyire
0: intenzív,
1: húzós darabod, mint a Hamlet, amire mondjuk ugyanígy ennyit készülni kellett?
0: Nem hiszem. Nem hiszem. Egyszer volt azért még a pályám elején egy, hát egy ilyen, hogy is szokták ezt mondani, egy monodráma.
1: Igen.
0: Ami úgy szintén azért ez egy ilyen 1 óra, 1 óra 20 perc volt, és hát ott ugye az ember egyedül van a színpadon, tehát nem tud senkire se támaszkodni, csak saját magára, azért egy hasonló élmény volt, de ennyire intenzív és ennyire mély utazáson még nem volt. Őszintén.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk. Hauman Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Mátéval beszélgetünk, csak egy pillanatra még a Hamletnél maradjunk. Járt itt Eperjes Károly még a bemutató előtt, és mesélt róla, hogy ez most milyen lesz. És hát én nem tudom, hogy egy ilyen típusú darab is változik-e annyit, mint amennyit szoktak mondani a színészek, meg általában a színházi emberek, hogy a darabok változnak. Hát azért most már egy ideje ezzel lehet találkozni, de hogy változott-e ez a darab mondjuk a bemutatóhoz képest? Változhat-e?
2: Hát a lelkedben változhat. Mindig érhetnek jó értelembe vett meglepetések, amik esetleg egy rövidebb idő alatt még nem csillantak fel. Uh-huh. És aztán utána hirtelen meglep téged, hogy belebámulsz ennek a sok oldalúságába. Vagy esetleg a mondatoknak a kombinációja valahogy máshogy jön ki. Ez nem azt jelenti, ezzel nem azt kell érteni, hogy máshogy tevődnek össze nyilvánvalóan, uh-huh. hiszen ahogy mondtam, ez egy nagyon klasszikus és nagyon feszes kohézió ez, uh-huh. tehát ezt nem lehet csak ide-oda variálni, de hogy lélekben vannak esetek, amikor egy picit más csillan föl, mint amire az ember számítani, és ezek a kellemes meglepetések, ezek nagyon-nagyon szépek tudnak lenni.
1: Mert ez számomra egy tök érdekes dolog, hogy vannak, akik játszottak Németországban, színházakban, mondjuk főleg zenés darabokban, azt mondják, hogy ott az nem tudom hány éven keresztül minden este pont ugyanaz változtatás nélkül. Ehhez képest mondjuk Magyarországon és főleg Budapesten a színészeknek tök jó dolguk van, hogy sokkal több mindent játszhatnak, de még ezen belül is tényleg azt mesélik, hogy egy előadás évek során tök sokat változik a bemutatóhoz képest. És közben meg az is egy nagyon értékes valami, hogy ha néző elmegy mondjuk a premierre, és évek múltán újra elmegy, és ugyanazt látja, tehát ha ez általában a néző számára nem változik.
2: Bocsáss meg, általában azt szokták mondani, hogy legalábbis én úgy tudom, hogy Gábor Miklós azt mondta, hogy majd a 8. előadás tájéken gyere. Igen. Ne a premierre. Uh-huh. És ebben nagy igazság van azért.
1: Igen, tehát ugye a premier és a 8. előadás között, de ott sem változik, csak érik, nem? Tehát, hogy benned éri, vagy bennetek érik.
2: Érik, kicsit jobban bejáratódnak azok az utak, kicsit olajozottabb lesz, uh-huh. kevésbé feszült, magabiztosabb lesz az uh-huh. egész menet, a ritmusa valahogy jobb mederbe kerül. Uh-huh. Tehát, mint amikor először az ember fölvesz mondjuk egy frissen mosott farmert, uh-huh. és ahhoz képest mondjuk egy olyan fél napra rá már úgy kényelmesebben érzi.
1: Azért 8. napra már jó lesz.
2: Nem szerettem volna ilyen hasonlattal élni, de most hirtelen ez jutott az eszembe, úgyhogy elnézést kérek.
1: Nem, ez jó. És mennyi volt eddig a Hamletből?
2: 25-26 azt hiszem. Uh-huh. És ez másfél éve megy már. Tehát tavaly februárban mutattuk Igen. be, február elején. Én nagyon szeretem a klasszikus mi volt amiatt. Nagyon jól esik végre úgy játszani, hogy tényleg a szó legnemesebb értelmében az. Tehát ennek a súlya, ennek a komolysága, ennek a veretessége, ez az elképesztő fordítás, ami az aranyfordítás, ugye az egyik legnehezebb. Egy csoda. Egy csoda. És az, hogyha az ember belegondol, hogy ezt hogy tudta ő akkor így, ilyen pontosan lefordítani. Én, aki ismerem az eredetit, még arra is gondolok ilyenkor, hogy szinte majdnem, hogy az intonációja is esetenként hasonlatos. Hogy nem állt a rendelkezésére olyan villámgyorsan minden, mint ahogy nekünk a zsebünkben, a telefonunkban Igen. van. Tehát, hogyha ő ki kellett, hogy derítsen bármilyen összetételt, mondatszerkezetet, szót, akkor neki én valahogy úgy képzeltem el magamban, hogy fel kell, hogy üljön az ember akkor aznap reggel a hintóba, és akkor el kell, hogy menjen a következő lehetőségé, ami az Isten tudja, hogy melyik város, és ott a könyvtárban a legmagasabb polc, jobb sarkában az utolsó előtti könyvben majd a nagy kódexben megtalálja a 197. oldalnál azt, ami az az egy szó.
1: De hát
2: és akkor egy nap
1: zseni.
2: Ment el erre. Igen. De hát csodálatos az egész. És az, hogy így, ilyen egybefüggően ezek a 4-5 soros gondolatmenetek, azért ez nagyon nehéz színészként tartani, de nagyon-nagyon élvezetes.
1: És én azt gondolom, hogy a közönség meg is adja a tapsot, meg nyilván visszajelez, hogy ez jó. De szakmailag kapsz-e, vagy kaptok-e visszajelzést, hogy ez milyen?
2: Nagyon jól eső visszajelzések vannak, de hogy most, hogy mondtad a nézőközönséget, az már kitüntetés, őszintén mondom, és elképesztő öröm, hogyha mondjuk egy délutáni előadáson, egy hétköznapi délutáni előadáson, akár diákok, akár az idősebbek, de fölállnak. Tehát volt olyan, hogy egy, ez nagyon ritka szerintem, hogy egy Hamletnak a végén úgy tapsolnak az emberek, hogy állva. Erről született valamikor egy videófelvétel, nem tudom, hogy ki tette közzé, azt hiszem, hogy a nézők közül valaki a tapsnál ugye már lehet előrántani ezeket a telefonokat, és valaki felvett, és én is csodálkoztam az én ábrázatomon, hogy mennyire meglepette ez az élmény, de ez felejthetetlen, szó szerint felejthetetlen, hogy ekkora öröm játszani ezt, és ennyi meló után ezt az ember így kapja vissza, mert mi nem mindig kapunk azért ilyen egyértelmű visszajelzéseket, vagy ekkora figyelmet, és ez mindig jól esik.
1: És fontos is, de hogy szakmai visszajelzés fontos-e is, hogy van-e?
2: Van, persze.
1: Hogy elmennek a kollégák megnézni, nem tudom, hogy milyen oldalról jön vissza szakmai visszajelzés.
2: Jöttek. Hát most nem is tudnám neked hirtelen sorolni, hogy kik jöttek, de tudom, hogy Asher Tamás jött például, és ez kifejezetten jól eső. Meg hát tényleg kismillió.
1: Van még olyan, hogy színház kritikus, aki beül és megnézi, és ír róla valami labban? Vannak még ilyenek?
2: Megmondom őszintén, hogy én nem néztem meg. És ezt tényleg tök őszintén.
1: Mert régen azt tudom, hogy az elődeid, meg talán még édesapád is folyamatosan ezt figyelték, hogy mit mondanak Molnár a kritikusok.
2: Molnár Gár, igen. Péter például. Mm. Ő kifejezetten, ő az egyike volt azoknak, akikre figyeltek apuék annak, igen, idején még. Nem figyeltem. Mm. Őszintén nem figyeltem. Én nagyon, nagyon élvezem azt, ami ott történik most velem a színházban. Én nagyon szeretem a kollégáimat, és elképesztő jól játszani ezt a darabot. De hát van ott még a Hamleten kívül ugye az Addikt.
1: Erről mennyien fogunk beszélgetni, csak arra külön etapot szeretnék, de arra kíváncsi vagyok, hogy ugye Eperjes Károly volt a rendezője, vagy a rendezője, nem volt, hanem ő a rendezője a Hamletnek, és nyilván a próba folyamat alatt a rendezőnek ott kell lenni.
2: De
1: előadásra ilyenkor még fontos, hogy ott legyen. Sokat. Neked például számít, hogy ott legyen, vagy hogyha ott van, akkor az most már feszélyez? Vagy...
2: Nehogy feszélyez, nem. Hát mi nagyon jó szót értünk, és nagyon jól tudunk dolgozni együtt, és én nagyon szeretek vele dolgozni, és az egész próba folyamat az egy jó értelembe vett meccs volt kettőnk között. Nagyon aktívan szkandereztük végig ezt az egészet, én úgy gondolom. Persze, hogy jó leső, hogy nem engedte el a kezét, és nem az van, hogy most már itt az én dolgomnak annyi, és fölálltam, és a többit majd ti megoldjátok magatokba, hanem folyamatosan ott van, jelen van, figyeli, hozzátesz, tudunk még róla beszélgetni, és de ez jó. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Múltkor a következő történt, ez kicsit egy ilyen kulisszatitok, de talán szeretik ezt hallani a hallgatók.
1: Szeretjük, persze.
2: A hallgatók, hogy nagyon kedves volt. Épp jöttem le az Oféliának a temetése, az egyik jelenet, és az is egy gyönyörűen megírt részlet benne. Egészen hideg rázás az, amikor kiszedi a sírból tulajdonképpen, és a testvérével együtt veszekednek a holttest fölött. Tehát, hogy nagyon megrázó az egész. Van egy szóváltás a testvér és Hamlet között, Laertész és Hamlet között, és én nagyon szeretem azt a részt. Utána lejöttem, és hátul láttam, hogy ott van a Sami. Hogy nézett, én meg mentem előre, nyilvánvalóan még ezért én is sodrásban voltam, még meg ilyenkor nagyon kevés idő van, az ember megy be a következő jelenetbe, már készíti a lelkét, lerázza az előzőt, ami ugye történt vele, mert nagyon gyorsan történnek ezek az események. Felkészül a következő jelenetre, és hogy elkaptam ugye szemem sarkából, és mondtam neki, hogy Sami, én ezt annyira szeretem játszani, és odajött meg, azt mondta, tudom, és úgy irigyellek téged, úgy szeretnék én is játszani. Mondom, tudom, de most már megyek.
1: Ez mekkora.
2: Igen. Igen.
1: De jó, belelátni így a kulisszák mögé egy-egy pillanatra, ez tök jó. Ezt
2: jó
1: kifejezetten
2: eső.
1: Köszönöm.
2: Jó.
1: Ígérem, hogy akkor az Addiktról fogunk beszélgetni a folytatásban, jó? Hauman Máté a vendég, kis szünet után folytatjuk itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauha Mátéval beszélgetünk, és ugye a Magyar Színházban, ahol a Hamlet is megy, van az Addikt című előadás. Az én pultos lányom a Presszóban, az Andrea, aki a műsor szerkesztője, mondta, hogy ezt látta, én még sajnos nem láttam, de pont a holnapi nap lesz megint egy előadás, de ezután még ráadásul még lesz egy plusz esemény a színházban, tehát nem csak az előadásra fogjuk most invitálni a kedves nézőket, hanem lesz egy beszélgetés a darabbal kapcsolatban, vagy amiről a darab szól azzal kapcsolatban.
2: Ezt én így nyitottan hagynám, mert még nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy lesz egy beszélgetés. Aha. És az egy délutáni előadás után lesz. Tehát csütörtökön 3 órakor kezdődik az Addikt, és utána mi ott maradunk. Ahányan tudunk, én jelentkeztem, nagyon szívesen ott maradok beszélgetni. Úgyhogy várunk szeretettel minden érdeklődőt, mert ez egy nagyon fontos témakör, és erről mindenféleképpen beszélni kell.
1: Akkor beszéljünk magáról a darabról. Miért fontos téma?
2: Aktuális, rendkívül aktuális, és mindenkit érint. Szerintem egy, ahogy az Anger Zsolt szokta mondani, ugye a darabnak a rendezője, igen, és nagyon kedves barátom, kollégám és elsősorban barátom, ő úgy szokott fogalmazni, hogy egy karnyújtásnyira vagyunk a másik embertől, aki bármilyen módon is érintett bármilyen nemű függésben. Legyen ez telefon.
1: Függőségekről szól, de nem a klasszikus értelemben az alkohol vagy a drog függőségről, vagy akár a nikotin függésről, hanem mindenféle függésről.
2: Leginkább most erre a háromra gondolunk itt ebben az előadásban, de hát nagyon sok minden van. Tehát az ember ugye el tudja az egész idejét vesztegetni ezen az átkozott telefonon.
1: Igen.
2: Ezt sajnos magamról is elmondhatom, hogy túl sokat pörgettem itt a képernyőt. És
1: de függőnek érzed magad?
2: Lehet, igen, lehet, hogy a telefon függés az akármennyire is érintett vagyok én ebben.
1: Szicíliában is elővetted?
2: Nem, ott nem.
1: Ott akkor nem ott vagy függő. Ha így el tudod adni egy egész hétre, akkor...
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy én valóban szerencsésnek tartom magam ez ügyben. Én semmire nem tudtam igazából így rajtam maradni, az igazság.
1: De tényleg rengeteg olyan szenvedélybetegség van, ami egyrészt káros az egészségre, másrészt minden szenvedélybetegség káros lehet az egészségre, hogyha az ember nagyon
2: mélyre merül. Tehát, hogy nagyon sok minden.
1: Társfüggőség akár, bármi, szexfüggőség, mindenféle függőség van. És ez megjelenik a darabban? Tehát, hogy ezek mindegyike, vagy ahogy mondtad, hogy a darab az kifejezetten hát a legnépszerűbb?
2: Sajnos a legnépszerűbbekről ejtünk mi most szót, de én igazából azt hangoztatnám, hogy az előadásnak van egy olyan jellege, ami kicsit nekem mindig az jutott az eszembe, és erről beszélgettünk is, mint a Friends, vagy mondjuk akár a Mici Mockó, vagy tehát, hogy minden archetipusnak megvan a maga megfelelője, és valahogy ezek az emberek mégiscsak összetartoznak, és nem engedik el egymás kezét, figyelnek egymásra, szeretik egymást. Ez volt nekem a legnagyobb felismerés, azt gondolom itt a próba folyamat során, hogy álljon meg a menet, ezek az emberek azért fölemelik a tekintetüket, és megpróbálják a másikat megtartani, és azt gondolom, hogy erre lenne nagyon nagy szükség. Az, hogy nem csak egyfajta bélyeggel címkéznénk föl azokat az embereket, akik bármilyen nemű szenvedélybetegségben szenvednek, hanem igenis feléjük kell fordulni, és igenis nem bélyegezni kell, hogy ő egy alkoholista, hát ő drogfüggő, hát ő nem.
1: Szóval hanem, nem is biztos, hogy ő tehet róla, bár mindig mindenki tehet a saját sorsáról, de van, amikor belesodródik oly módon,
2: komplex.
1: Hogy...
2: Ez annyira komplex.
1: Hogy nem ítélkezhetünk fölöttük semmiképpen.
2: Dehogy is, és ez évekre visszamenő, ennek nagyon sok minden miértje lehet a családtól fogva, a neveltetésen át, az apa hiány, az anya hiány, a család hiánya, tehát nagyon sok minden.
1: Gyerekkori trauma, bármi lehet.
2: Bármi.
1: Te mit játszol ebben a darabban? Vagy kit?
2: Én vagyok ennek a rehabilitációs intézetnek a vezetője, és jó magam is egy függőt játszom, azért érdekes, mert azok az emberek, akik érintettek voltak, illetve érintettek még az ő elmondásuk szerint is a mai napig ilyen jellegű problémákkal küzdenek, ők mindig függőként titulálják magukat.
1: Tehát akkor is, hogyha évek óta tiszták, vagy már nem betegek, de mégis azok.
2: Igen.
1: Vagy annak tekintik magukat.
2: Igen, ez egy nagyon nagy, lehet ezt a szót használni, hogy erény, hogyha hosszas napok után az emberek ugye nem térnek vissza ehhez az addikcióhoz. Tehát ezért vannak olyan alkalmazások már, amik számlálják a napokat, hogy már ennyi napja tiszta vagyok.
1: És nem is dohányoztál soha egyébként?
2: De dohányoztam, de én abban a tényleg szerencsés helyzetben voltam, vagy vagyok, hogy én egyik pillanatra a másikra tényleg le tudtam tenni.
1: Tehát nem úgy voltál függő, hogy nehezen
2: dobtad el. Fiatal koromban, 16 éves koromtól 26 éves koromig. És egyik napról a másikra azt gondoltam, hogy eddig és ne tovább, és én most már ez nem, jó, nem 20, jó ötlet.
1: 26 éves korod óta tiszta vagy.
2: Igen, nem mondhatni. mondhatni.
1: Ja, mondjuk a dohányzásnál pont más, tehát ott azt kijelenteti az ember, hogy már nem dohányzom, tehát ott nincs olyan, hogy éppen most nem dohányzom.
2: Nem érzem a 20 szükségét.
1: Éve, vagy valami, tehát,
2: hogy nem érzem a szükségét annak, hogy ha én most nem bújtok rá, vagy nem megyek ki a teraszra, és akkor én most én, tehát hogy én vagy a színház elé, és elszívok egy cigarettát, akkor az, tehát én, nekem ilyen nincsen. Én szeretek összeülni a barátaimmal, van olyan, hogy szivarozom, de annak sem érzem az égető szükségét, hogy akkor most gyorsan azonnal egy szivart, vagy bár, tehát nem.
1: Jó, megmondom, hogy miért volt fontos ez a kérdés. Egy kis szünet után jó, Hauman Mátéval beszélgetünk, és jövünk vissza rövidesen, itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauma Mátéval beszélgetünk, és nyilván ez egy ilyen bulváros kérdés volt, hogy nem tudom, lehet, hogy nem is tartozik rám, amit az előbb kérdeztem, de tök jó fej volt, hogy válaszoltál a dohányos kérdésre. De azért voltam rá kíváncsi, mert ugye az Addict című darabban, ahogy mondtad, az intézmény vezetőjét játszod, aki saját maga is függő, és ilyenkor... Mindig ezen gondolkodom, hogy a színészek mihez nyúlnak, honnan vesznek elő példákat arra, hogy az a valaki, akit ő eljátszik, az mit érez, hogyan érez, hogyha te sosem voltál függő, akkor azt honnan hívod elő magadból?
2: Hát rengeteg olyan dolog van, ami ilyenkor a, hát hogyha színész fejjel vagy lélekkel gondolkozom, akkor mindig inkább párhuzamokban. Tehát vagy valami, ami hasonlatos, vagy ami nehézséget okozott valami, vagy valaki, akit el kell, vagy amit el kell engedni. Vagy annak az izgalma, vagy annak a jól eső telítettség érzete. Vagy valami ilyesmire szeretnék én kiukadni, hogy nagyon alap témát mondanék most, és talán a lehetőleg egyszerűbben próbálom ezt kifejezni. Az embernek nyilvánvalóan nem kell ahhoz sorozatgyilkosnak lenni, hogy egy sorozatgyilkost eljátszon, de mindannyiunkban volt már olyan dű, amikor az ember azt érezte, hogy na most valakinek neki megyek. És ezt valahogy át lehet az embernek a szervezetén, a lelkületén csepegtetni. És abból az, ami leesik, azt használja föl a színész.
1: Mondom, én ezt még nem láttam. De ha én elmegyek megnézni ezt a darabot, és aztán kiderül, hogy bakker, én is függő vagyok, mert én is nyomkodom a telefont, vagy valamit túl sokat csinálok, vagy túl sok időt töltök vele, vagy túlságosan rabja vagyok valaminek. Akkor elérte a célját a darab, vagy pont nem ez a cél, hogy a néző ezt felfedezze saját magában?
2: Van egy rész a darabban, amikor szándékoltan feloltjuk a lámpát a nézőtéren, és mindenki kiesik a szerepéből egy pillanatra. És akkor vagyunk szerencsések, és azt hiszem, hogy a nézők is nem, mi vagyunk akkor szerencsések, mert valahogy betalál mégis az üzenet ennek az egésznek, és elkezdenek kommunikálni velünk. És én nem vagyok akkor a színpadon, de mindig ott vagyok a takarásban, és a Trokán Anna nagyon kedves barátommal és kollégámmal élvezetesen hallgatjuk azt, hogy milyen nyíltan kezdenek el kommunikálni emberek. És volt
1: ja, mert hogy akkor ott a színpadról kérdezitek a közönséget, és a közönség válaszol.
2: Így van, aha. És ti hogy vagytok? Hmm. Szeretnétek már elszívni egy cigarettát? Oh. Valaki egy kis konyakot esetleg?
1: Opa.
2: Hogy érzitek magatokat? Most, hogy így nézitek 2,5 órája a szenvedésünket, ez konkrétan így van a darabban. Ami ugye nem egyszerű, mert a darabnak van egy olyan nagyon szép jellege, és én mindig is ezt mondtam, hogy minden kultúra fogyasztása egy macerás dolog, hogyha az valóban betalál, vagy megmozgatja az embert, vagy kizökkenti az embert egy fajta komfortzónából, hogy elkezdenek velünk kommunikálni, és ez a kitüntetés, én azt gondolom.
1: Miért délután? Ez egy kicsit meglep, hogy mondod, hogy a Hamletből is vannak délutáni előadások. Ez a Magyar Színház sajátossága, hogy vannak délutáni előadások?
2: Hát a Hamlet esetében mondjuk edukatív jelleggel, tehát ilyenkor szoktak jönni javarészt a gimnáziumokból. Értem. Nézni előadást. Az Addict esetében azt hiszem, hogy eddig egyszer volt délutáni előadás, ez most egy másik ilyen hasonlatos alkalom lesz.
1: De azért, hogy utána lehessen beszélgetni, tehát hogy nyilván akkor az egy ilyen hosszabb, hogyha lesz ott egy szakértő, és aztán vele lesz beszélgetés. Én erről kaptam anyagot, tehát hogy a beszélgetésben része vesz ugye a rendező, az Anger Zsolt, több színész is mondtad, hogy jelentkeztél, a Szűcs Zoltán, aki az írója ennek a darabnak, Bajzát Sándor, egy addiktológiai konzultáns, aki felépülő függő és szenvedélybeteg segítő, és Semejác János pszichiáter addiktológus. Nyilván nem csak a készítőkkel, a darab készítőivel beszélgetnek, ott azért ugyanúgy bekapcsolódhat a közönség is, mit tudsz te erről így előzetesen?
2: Hát én nagyon remélem, hogy be fog kapcsolódni a közönség, hát ugye ez lenne a lényeg ennek a kommunikációnak, amiről beszéltem már, hogy ugye a darab közben is ez megtörténik. Ezt a nyitottságot kell továbbvinni, ezt az egymás felé fordulást úgymond, hogy ne elzárjuk a társainkat, hanem valahogy felkaroljuk őket és megöleljük őket, és ez nagyon fontos. Erről nyíltan, nyitottan, nyugodtan beszélni, hogy ne egyfajta szégyenérzet legyen az emberben. Egyik oldalról sem. Azt
1: kell, hogy érdekes, hogy ezt én ugyanilyen fontosnak gondolom, de sosem gondoltam arra, hogy ezt mondjuk színházi kereteken belül, vagy ez színházi előadás közben történik
2: hát
1: meg.
2: Hát még jó, hogy ilyen jó megvan rendező, meg jó, hogy ilyen jó a darab.
1: Igen.
2: Hogy erre ad lehetőséget. A Zoltánnak ez egy saját élményein alapuló.
1: Tehát az író.
2: Igen. A Szűcs Zoltán az ő életéből íródott, tehát ő írta meg az ő történetét.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és folytatjuk. Hauman Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Több döntést is hozott már az új kormány. Ellephetik az utakat a mocsári teknősök. Átvonul hazánkon a hideg front, holnap már újra napos, száraz idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Az oktatás és az egészségügy területén is hozott döntéseket a kormány. Ezt jelentették be a kormány szóvivők a mai tájékoztatójukon. Azt mondták, hogy szeptember 1-ig nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatokat, valamint koncepció készül a betegjogok erősítésére. Az oktatásban pedig felülvizsgálják a Klebersberg központ szerepét és a tankerületek működését. Emellett arról is döntött a kormány, hogy augusztusban 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek szülei. Megint lehet látni, hogy mennyit késnek a vonatok. Újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Ezt jelentette be a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint egyelőre regisztrációval lehet megnézni a valós idejű információkat, de azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressenek olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Figyelnünk kell az utakon a mocsári teknősökre, ezekben a hetekben van a párzási és tojásrakási időszakuk, ezért tömegesen kelnek át az utakon, és sokuk áldozatul esik a forgalomnak, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
4: A nőstények több száz méter, vagy akár néhány kilométeres távolságban is eltávolodhatnak a víztől, például út átkelve. Nagyon egyszerű, hogyan lehet rajtuk segíteni, veszélyes helyről le kell őket vinni, és ilyenkor az a legjobb, amerre a teknős fejáll. Arra vigyük tovább, távolabb az úttól, tehát így biztonságosabb távolságba. Nagyon fontos, hogy ne akarjuk úgy megmenteni, hogy visszavisszük a vízhez, mert akkor az egész utat meg kell megint tennie. Van egy országos kétéltő és hüllő térképezési program, és oda is érdemes az adatokat feltölteni.
3: Egy Arthur királyról szóló kéziratot árvereznek el Londonban. A 700 éve magántulajdonban lévő kézirat nem csak a régisége, hanem az aranyfüsttel díszített illusztrációi miatt értékes, ráadásul több mint 100 miniatűr kép mutatja be, hogy hogyan keresték Arthur király lovagjai a Szent Grált. A különleges kézirat akár 2 millió fontot, vagyis nagyjából 820 millió forintot is érhet. Egy hideg front vonul át az országon, ezért késő estig ma főleg a Dunántúlon és északkeleten lehetnek heves záporok, sok helyen a szél is viharossá fokozódik. Az esők után éjszakára 18-26 fok közé hűl a levegő. Holnap viszont újra napos, száraz időben bízhatunk, néhol a szél is megélénkül majd, és egy picit hűvösebb lesz, 22-27 fok várható. Pénteken is folytatódik a napos meleg idő, aznap sem ered majd el az eső, és 23-27 fok között alakul a csúcs hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hamuan Máté, a mai beszélgető társam. Egy kicsit a színházból átmegyünk a filmre, ha nem olyan nagy baj.
2: Nem baj.
1: Mert hogy hál' Istennek téged a kamera is szeret. Láthattunk sorozatokban, láthattunk nagy filmekben, hollywoodi produkciókban. Mennyivel másabb egy hollywoodi produkció, mint mondjuk egy magyar film? Mitől más, ha más?
2: Nem más. Egyáltalában én nem érzem azt, hogy más lenne. Vannak esetek, és ez azt hiszem, hogy nem országfüggő, amikor szerencsésebben adódik össze egy stáb, amikor valamiért flottabbul működnek a dolgok, mint némely esetekben, de azt kell, hogy mondjam, hogy a film alapvetően egy univerzális világ, valahogy határok nélkül működik, és ez annyira megnyugtató, én ezt annyira szeretem.
1: De ugyanúgy készítenek filmet ezek szerint az amerikaiak, mint a magyarok?
2: Képzeld el, hogy igen. Tényleg. Ezt azt kell, hogy mondjam, hogy...
1: De valamiért aztán az amerikai filmnek mégis, nem tudom, olyan nagyobb, milyen szót használjak, olyan grandiózusabbnak tűnnek.
2: Hát ez nagyon sok mindentől függ azért, de nem gondolnám, hogy ez a magyar film ellen szólna.
1: Ja, abszolút nem.
2: Ennek technikai okai is lehetnek, ennek költségvetési okai is lehetnek. Én azt gondolom, hogy nekünk is nagyon rátermett színészeink vannak, nagy tehetségeink vannak, rendkívül jó szemű operatőreink vannak, nagyon jó rendezőink vannak, és ahogy mondtam, nekem az volt a legmegnyugtatóbb ebben, vagy ez a fajta felismerés, hogy a színész mindenütt ugyanúgy színész. Ugyanaz a problémája. Én ugyanúgy láttam az általam nagyon nagyra becsült John Hurtot belesülni szövegbe, mint ahogyan bocsánat, hogy magamat hasonlítom ehhez a szituációhoz, de hogy ugyanaz történik az én szervezetemben is, mint mondjuk egy ekkora emberében. És ezt egészen közelről végig tudtam nézni. Ebben van valami nagyon bájos és csibészes átkacsintás, és van benne egy rendkívül megnyugtató, egy ilyen közösségi érzet. De most ne csak arról beszélünk, hogy

0: ki hogyan bakizik, hanem az, hogy...
1: De nem,
0: hogy,
1: egy, hogy, tudod, mire vagyok kíváncsi, hogy téged, tehát ott van például az Oppenheimer, ami egy baromi nagy film, a szó mindenféle értelmében. Persze. Hatalmas nagy színészek, híres színészek, hogy téged ugyanúgy kezelnek a Magyarországról érkező színészt, mint Rami Maleket, vagy bárki mást, aki, nem tudom, nagy hollywoodi filmekben szerepelt már eddig?
0: Igen.
1: Tehát, hogy semmivel nem kisebb a öltöződ, vagy a nem tudom, vagy nézd, ez a szereptől függ? Tehát, nézd, mekkora ez, a szerepet?
0: Megmondom őszintén, hogy nem azt néztem, hogy most mekkora az öltözőm, vagy hogy tényleg mi van benne, vagy mi nincsen benne. Engem nagyon tisztességesen és valóban azt kell, hogy mondjam, hogy érdeklődéssel és tárt karokkal vártak. És ez nagyon jó leső volt. De hát egy ilyen közegnek azért megvan a maga hangulata, tehát ahogy az ember megérkezik egy ilyen produkcióba, rendkívül sok érzékeny ember alkot egyszerre. És nagyon nagy a csönd, nagyon nagy a koncentráció, tudni kell azt, hogy az ember milyen közegekbe hatol be. Nem tudom ezt jobban mondani, tehát érzed a személyiségeken, vagy érzed az aznapi energiaszinten, hogy kivel hogyan tudsz kommunikálni. Mi az, amikor csöndben maradsz valaki mellett, vagy egyből el tudsz vele kezdeni beszélgetni. Van-e annyira nyitott, van-e annyira ideges? Lehet, hogy neki nagy jelenete van éppen aznap. Lehet, hogy jobban fel szeretne készülni, lehet, hogy épp a szövegét mondja magában, mondogatja magában. Ilyenkor én általában azt szoktam csinálni, és ezt talán már említettem is egy-két interjúban, hogy határozottan emlékszem arra, amikor én bekerültem ott a díszletbe. Ugye minden napnak van egyfajta menetrendje, az embert kiviszik a helyszínre, ott van egy bázis, a bázison át tud öltözni, ott kap egy komplett öltözőt nyilván, annak minden kényelmi szempontjával, a díványjal, ahova le tud feküdni, pihenni, ez fontos, ugye, hogy az ember kipihenten és rendezetten érkezzen meg nyilván, és a ruha és a smink után ugye beviszik úgymond a díszletbe. És amikor oda megérkezik az ember, akkor ott valamit egyből felfog, hogy ott milyen hangulat van. Ahogy mondtam, én arra emlékszem, hogy én a hátamat neki támasztottam a falnak, és én is megpróbáltam akkor és aznap ott nyugodni. Ez a legjobb szó. Egy kicsit olyan az ember ilyenkor, mintha egy ilyen sajtbúra alá kerülne. Mert koncentrál, és picit magába fordul, vagy rendezi a gondolatait. Nagyon sok minden ugye a filmezéssel kapcsolatosan olyan, hogy ha az megtörténik, akkor ahogy szokták a mi szakmákban mondani, az már a dobozban van. Tehát ott nincs egy másik este a javítási lehetőségre, ezért nagyon, nagyon erősen koncentrál mindenki. De pont ez a koncentráció az, amit ilyenkor ott érezni lehet, hogy az utolsó emberig ezt mindenki a lehető legnemesebb értelemben tiszteli. Attól is, aki mondjuk az asszisztens, aki a vizet hozza, és a rendezőig ugyanúgy.
1: Képzeld el, most volt itt egy vágó, Jancsó Dávid egyébként.
0: Én nagyon szeretem a Dávidot.
1: És ő pont azt mondta, hogy igazából a filmek valójában a vágóasztalon alakulnak, ott válnak véglegessé.
0: Nagy igazság, igen.
1: És hogy ők mindent tudnak arról, hogy amúgy mi történt a forgatáson, mert ők az összes kamera, összes képét, még így azt van. Is, ami akkor is ment, amikor mondjuk a színész, vagy bárki más nem tudott róla, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent látnak.
0: A kezükben vagyunk.
1: És egyrészt, másrészt azt mondja, hogy ő nagyon sok felvételt kap ugyanabból a jelenetből. De hány lehetősége van egy színésznek? Hány jelenetet lehet felvenni? Hányszor mondja azt a rendező, hogy figyelj, oké, megpróbáljuk négyszer, ha a negyedikre nem megy, akkor jön egy másik, vagy nem tudom, mit mondanak ilyenkor.
0: Hát ezt rendezője válogatja. Én hallottam olyan dolgokat, hogy egészen nagy rendezők csak egyszer-kétszer esnek neki, mert azt mondja, hogy ő ezt látja, és ebbe benne van, és ez neki pontosan elég. De hogyha mondjuk kifejezetten az Oppenheimerre és kifejezetten a Nolanra gondolunk, akkor nekem két jelenetem volt benne, ezt egy nap alatt vettük fel mind a kettőt. Az első nagyobb jelenetem volt a hotel lobbynak a helyszíne. Azt 4 óráig vettük fel, tehát ez egy ilyen 4-4,5 órás forgatás volt. Pedig ez egy 2 perc.
1: 2 percért 4 órát.
0: Igen, hát ott nagyon sok minden van, ugye fel kell venni engem, fel kell venni Cillian Murphyt, fel kell venni Rami Maleknek a reakcióit, igen, fel kell venni mindhármunkat egyszerre. Hát ez így néz ki. Ez egy 4,5 órás koncentráció nyilvánvalóan, ez egy nagyon nagy összpontosítás.
1: Igen, de és valószínűleg 10 színészek, vagy akik a filmet készítik, ezt tudják, hogy ez így fog menni, csak mi csodálkozunk el rajta, hogy egy 2 perces jelenetért 4 órát kell, nem tudom, egyfelé koncentrálni, ami szinte elképzelhetetlen.
0: Igen, igen, hát ez egy ilyen szakma. Most hirtelen eszembe jutott az, hogy mondjuk vannak ilyen áldásos állapotok, mint például ez a film, amiért úgy szintén mondjuk több mint 20 évet dolgozik az ember. Ebben minden beletartozik, ebbe a türelem is beletartozik, ebbe beletartozik az alázatosság és a rengeteg munka.
1: Innen folytatjuk, Hauman Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Hauman Mátéval beszélgetünk, így elközben nyugodtan mindig akkor nyúlsz az üvegér, amikor elkezdünk beszélni. De nem olyan nagy baj ez, mert presszóban vagyunk, tehát itt akár, nem tudom, még ehetnél is, de ne egyél. Mit hozott a számodra az, hogy szerepeltél, vagy hogy az Oppenheimnek ekkora sikere lett? Hozott-e neked ez bármit a konyhára? Nem tudom, milyen értelemben kérdezem, de talán te érted, hogy felfigyeltek-e rád, kíváncsiabbak lettek-e rád a világban a rendezők, a filmkészítők?
2: Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egyfajta fémjelzést ad, és nem szeretnék itt most nagy mellénnyel villogni ezzel. Tényleg tudom, hogy ez egy hosszú távú pálya, ezt most már tapasztalom én is, mert egy jó ideje csinálom már, több mint 25 éve. Most, hogy így rá gondolok. Ez a fémjelzés, ez valahogy ez így megy az emberrel. Ez így az elkövetkezendő munkákba nagyon erősen bele fog szólni. Mint ahogy ezt eddig tette is amúgy. Tehát ebben az évben, illetve a múlt évben mutatták be Németországban például az ezt követő olyan filmet, amiben nagyon jó szerepet kaptam, és ezt nagyon szerettem. Ez egy német koprodukció volt, egy német-angol koprodukció.
1: De ez már az Oppenheimer után kaptad? Tehát, hogy ez igen, abból jött, hogy...
2: Igen, kifejezetten értem. Tudom, hogy ennek a szerepnek, ennek az utolsó filmszerepemnek ez már a következménye tulajdonképpen az Oppenheimernek, de ez egy nagyon hosszas, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy csak a külső szemlélő által valahogy az időrendiség és az időtartama az más intervallumban lévő tapasztalás, mint nem nekünk. Tehát mi tudjuk pontosan, hogy mondjuk egy filmet elkészíteni az mennyi idő, annak az előkészítése mennyi idő, meddig az embert megtalálják mennyi idő, ameddig elvégzik a már felvett anyagokat és annak az munkálatai megtörténnek, amikor megtalálják a megfelelő időpontot rá, hogy ez kijöjjön, amikor reklámozik. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex, és ez egy hosszú feladat. Tehát az, hogy az ember felbukik ebben vagy abban a produkcióban, az hosszú évek.
1: A színészek, akik szoktak ülni ebben a székben, ahol most te is, hazai színészekről beszélek, azt szokták mesélni, hogy a két színházi évad között van mindig a forgatás nyáron. Amikor nemzetközi film készül, vagy akár egy ilyen nagy amerikai szuperprodukció, ott figyelembe veszik-e azt, hogy jön itt egy színész Magyarországról, aki amúgy színházban is játszik. Én nem tudom, hogy azok a színészek, akikkel te akár az Oppenheimerben, vagy bármelyik másik külföldi filmben együtt játszottál, mennyit játszanak színházban, de azt gondolom, hogy ott talán jobban szétválasztódik a színészek munkája. Tehát vannak a filmszínészek, és vannak a színpadi színészek, és tudom, hogy van átjárás, de az jóval ritkább, mint idehaza. Tehát neked mikor van arra időd, hogy például egy ilyen külföldi forgatásra elmenj? Azt mondod, hogy csak nyáron tudok menni forgatásra? Akkor vállalok bármit?
2: Nekem nagyon nagy szerencsém van az én nagyon, nagyon jó fej és nagyon kedves igazgatómmal, Nagy Viktorral, mert mi megállapodtunk abba, hogy ha bármilyen ilyen jellegű lehetőségem akad, akkor ő nem fog ebben nyilván hátráltatni. Tehát ő pontosan tudja, hogy én mivel foglalkozom, és mik azok a dolgok, amik még a színházon kívül érdekelnek, és ő erre nyílt lehetőséget ad, és terepet ad. Nagyon, tényleg nagyon hálás vagyok neki ezért. Egy más rendszer szerint működik a külföldi színész élet, a színész sors. Ami magyar színházi berendezkedésünk az inkább a repertoár színház. Tehát itt ugye folyamatosan műsoron vannak az előadások, és váltakoznak hónapról hónapra. Míg külföldön egy olyan 3-4 hónapig megy egy előadás, de akkor az tényleg ami a csövön kifér, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk egy héten akár 9 előadása is van mondjuk egy színésznek, a hétfő az egyedüli szünnap.
1: És 9-szer eljátsza ugyanazt.
2: Így. Így, ez egy más.
1: Hát dolog. Legalább akkor nem kell rákészülni, hogy akkor most melyik szöveget is kell mondanom, meg melyik gúnyát kell felhúznom.
2: Az egy nagyon kedves barátom és volt osztálytársam, akit Johnnak hívnak. Ő mindig ámul azon, hogy a fenébe tudod azt csinálni, hogy mondjuk van egy Hamleted, majd utána másfél hónapra jön a másik Hamlet. Azt mondja, hát én begatyáznék attól, hogy nincsen állandóan az ujjaim között ez valahogy állandóan mozgásban, hogy ennyi idő kimarad, sőt, még közben játszol egy Addiktot, meg közben még játszol egy Koldus és Királyfit, meg közben még egy a negyediket is, egy Róma és Júliát, ő ebbe teljesen más lát, mint amitől én látom őt másnak, hogy ő meg állandóan ugye ezt csinálja, hogy hosszasan játszik 3-4 hónapon keresztül egy azonos darabot.
1: De innen nézve teljesen laikusként, kívülállóként azt gondolom, hogy akkor ezek szerint a magyar színészek sokkal jobb színészek, vagy sok színűbbek, sokrétűbbek, jobb feladatokkal is meg lehet őket bízni, mint azok, akik...
2: Hát nem gondolnám ezt azért így, ezt nem tudjuk így rá kimondani őszintén. Egyszerűen más a berendezkedése, más a lelkülete, más, de nekik meg az a nehéz, hogy akkor utána lehet, hogy 3 évig nincsen semmi. Tehát, hogy van ilyen. vannak nagy színészek is, akik csinálnak egy nagy filmet, és utána eltűnnek évekig. Majd ezt utána megint előkerülnek valahogy. De hát ez egy ilyen szakma, ennek ilyen hepehupás.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Aumann Máté a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Halman Mátéval beszélgetünk, és még mindig egy kicsit leragadok ennél, bocsánat, de számunkra ez szerintem mindenki számára hogy érdekes, hogy te nemzetközi produkciókban vagy benne, ami aztán hozza magával az újabb nemzetközi produkciókat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk neked most már nem is kell castingokra menni, hanem az alapján, amit már eddig letettél az asztalra, már hívnak fixre? Vagy hogy mondják ezt?
2: Nem, mert ezért ez, a casting azért az elengedhetetlen, és ez nagyon sokáig úgy van. Tehát ahhoz azért egy nagyon, hogy is mondjam, A-kategóriás színésznek kell lenni az embernek, és még őket is castingolják amúgy, hogy ajánlatot kapjon. Vannak ilyen színészek, ezt úgy szokták hívni, hogy offer only. Tehát az önkormányzó felajánlják azt, hogy csak szerepre tudnak menni, és nem castingolnak, de kell castingolni, és szerintem szükséges is, és ez így jó.
1: És akkor neked most van egy ügynököd, aki téged képvisel valahol a nagyvilágban?
2: Igen.
1: Anélkül ez elengedhetetlen? Hogy
2: abszolút elengedhetetlen. Tehát ezt nem lehet kihagyni őket, és nem is szeretném kihagyni őket ebből a dologból. Egyrészt azért, mert ők az én úgymond szemeim, tehát ők hamarabb értesülnek bármilyen jellegű készülő produkcióról, másrészt pedig ők vannak bekötve ebbe a rendszerbe.
1: Tehát, hogy őket értesítik, és ők egyébként van olyan, hogy jelentkeznek, hogy van az én ügynökségem alá tartozóan, nem tudom, 3-4 színész, és itt van például ez a magyar srác, a Haumann Máté, és szerintem pont jó lenne erre a szerepre, tehát ők
2: hát
1: így.
2: Vagy így történik, vagy vissza. Tehát van olyan, hogy például az Oppenheimer kapcsán őket találták meg, mert tudták, hogy én ott vagyok.
1: Ja, értem.
2: De nekik egy hónapban mondjuk naponta van egy listájuk, ez tulajdonképpen már úgymond online működik. Különböző produkciók, mint egy álláshirdetésre felajánlják, hogy van ez a szerep, és van ez a produkció, és hogy ha csak nem kifejezetten őket keresik meg, akkor az ügynökség ezt a listát végigböngészi, és esetlegesen tehet ajánlást. És akkor utána vagy találkoznak az érdekek, vagy nem.
1: És amit az ügynökség ajánl neked, tehát a te ügynököd azt mondja, hogy figyelj, találtunk neked egy baromi jó szerepet, akkor azt neked kötelességed elvállalni, vagy te ott még neked van döntési lehetőséged?
2: Volt már arra példa, hogy én úgy éreztem, hogy nem áll közel hozzám, és nem lenne a karrierem szempontjából, vagy akár az ügynökség szempontjából ez egy szerencsés találkozás. Tehát volt olyan szerep, amire azt gondoltam, hogy nem érdemes küldeni anyagot, mert távol áll tőlem. Vagy valami olyan dolog volt, ami nem volt összeegyeztethető az én elképzelésemmel, vagy a karakterrel, vagy a produkció jellege volt más, de ilyenkor a legjobb az őszinteség és a nyitottság, és azt kell mondani, hogy ez szerintem nem az én szerep.
1: És te tudsz könnyen mondasz nemet?
2: Hát abban az esetben, hogyha indokolt, igen. Hát nem akar senki sem olyan helyzetbe kerülni, ahol kellemetlen a találkozás, vagy valakit tényleg ez úgymond károsít, akár színészt, akár karriert, akár ügynökséget.
1: Lesz most egy új film, mi úgy beszélünk róla, hogy lesz, én azt gondolom, hogy te meg már túl vagy rajta, az Orvos Doktor Londonban.
2: Ez volt az a produkció, amiről beszéltem.
1: Ez az, igen. Ez volt az, amit az Oppenheimer után tulajdonképpen annak hatására kaptál meg.
2: Így igaz,
1: ahol
2: így
1: már
2: igaz.
1: Egy nagyobb szerepet igen. kaptál.
2: Igen, ez azért érdekes, mert ez volt az első olyan úgymond nagy vásznon lévő produkció, tehát ez moziba sugárzott produkció, illetve vetített, vagy pontosabban fogalmazunk produkció, ahol angolként tudtam valóban szerepelni, tehát angol püspököt játszom benne.
1: És akkor te nyilván a filmben angolul beszélsz, de a magyar változatban te szinkronizálod saját magad?
2: Igen, az mindig egy nagyon furcsa dolog. Megmondom őszintén, hogy én nagyon kevés esetben, és lehet, hogy most ezért nagyon meg fognak engem fenyíteni, jó értelembe véve, de valamiért én azt gondolom, hogy az eredeti hang az a hang, ami egyszerűen nem tud, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz rekreálni azt. Úgy merem ezt mondani, hogy még nekem is nehéz, mert tudom, hogy aznap milyen volt, és hogy született meg, és milyen atmoszférája van, és hogy dolgoztam együtt a kollégával, és ezt stúdió körülmények között nagyon kevés esetben lehet valóban visszaadni.
1: És te amúgy szinkronizálsz?
2: Én szoktam, igen. Igen.
1: Mert azt gondoltam, hogy ha nehéz is saját magad szinkronizálni, az talán abból fakad, hogy ha ritkában jársz szinkronba, de így, hogy abban is rutinos vagy.
2: Én ezt már egy gyerekkorom volt.
1: Tudom, de azért, hogy...
2: Igazából gyerekkorom óta csinálom a szinkront, és nekem ez a véleményem róla, hogy szeretem csinálni, de valamiért én abban hiszek, hogy ez ott és akkor születik meg csak valóban.
1: Tehát, hogyha te filmet nézel, és van rá lehetőség, hogy kiválaszd, akkor az eredeti.
2: Mindent eredeti nyelven szoktam nézni. mindent eredeti nyelven szoktam nézni.
1: És nagyon maximum, ha azon a nyelven nem beszélsz, akkor feliratta. A rendezőket
2: is. Persze. Ha finn, akkor finn. Ha japán, akkor, ha angol, akkor angol. Én is szeretem.
1: Hát, igen, csak ugye mondják, hogy a magyar szinkron világhírű, meg világszínvonalú.
2: Mi nagyon jók vagyunk abban is, ez szó se róla. Tényleg, tehát amennyire lehet közelíteni hozzá, azt mindenki elkövet, és mindenki nagy tehetsége lesz, véghez viszi. Tehát ne fordítsunk hátat azért ennek a szakmának, nem erről szól ez. Okay. Ez az én személyes véleményem, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg jók vagyunk benne, de én ezt így érzem.
1: Van még egy körünk, jövünk rövidesen Hauman Mátéval itt a Retro Rádióban, az Óvaházi Presszóban. Egyszer.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Alma Mátéval beszélgetünk. Ugye onnan indultunk, hogy éppen kicsíptél, vagy kicsíptetek egy hetet, és elutaztatok a feleségeddel, de már visszajöttetek, és most így sorolod, hogy mi mindent csinálsz, hogy ez rengeteg meló, azt gondolom. Tehát, hogy játszol egy csomó darabban, közben a filmes karriered, nem tudom, hogy jó szó rá, de dübörög. Nyilván most is valahogy, nem tudom, mennyit lehet arról beszélni, hogy éppen most miben vagy benne, vagy készül-e valami, vagy leforgott-e már valami, amit majd nem sokára láthatunk.
2: Az orvos doktor és az Oppenheimer között még volt egy tévésorozat, uh-huh. Az is egy nagyon jó kis szerep volt, az is egy angol karakter volt, egyébként csak az televízióra készült.
1: De az is külföldi?
2: Az is külföldi volt, azt Hollandiában forgattuk egy részét, és a másik részét pedig itthon. Uh-huh. De hát az én szakmám az olyan, hogy mindig készen kell állni, mindig készen kell lenni, minden tekintetben, tehát mind mentálisan, mind fizikailag. Tehát ez muszáj, hogy az ember állandóan trenírozza magát, elmenjen futni. Egy hamletet nem lehet kibírni anélkül, hogy az ember ne járna föl a normafához futni egy ilyen heti 4 alkalommal konkrétan edzeni.
1: Hát jó, ha éppen normafán lakik, de...
2: Hát vagy akár ahol adódik a lehetősége. Igen. Úgy értettem.
1: Oké, és arra volt, hogy az hány kilométer neked, hogy felfutsz a normafára? Tehát mennyit futsz, amikor futsz?
2: Hát általában egy olyan 4-5 kilométer között szoktam.
1: Az jó. Na, de és akkor mi van akkor, ha jön egy ajánlat, amit lehetetlen nem elvállalni, meg kell csinálni, de közben lenne egy Hamlet előadás, akkor neked ezt a szerepet le lehet kettőzni? Tehát hát valaki van mások helyett?
2: Még nem volt példa, szóval most egy olyan dolgot mondok, ami így előrevetít egy bizonyos fajta jó szándékot, amiről már beszéltem is, de akkor nagy valószínűséggel szerintem mindenki azon lenne a színházban, hogy hogyan tudjon segíteni. És ez az elsődleges, és ezért jó leső ott a közegben lenni. Ahogy mondtam, jobban ki tudják ők számítani, mert ugye egy blokkban dolgoznak, hogyha színházban dolgoznak.
1: Persze.
2: Ahogy beszéltünk róla, hogy ez egy 3 vagy egy 4 hónapos időszak, ami köré esetleg épülhet egy forgatás. Nálunk ugye ezért nehezebb, mert mi ad hoc jelleggel tulajdonképpen hónapról hónapra tudjuk, hogy mikor fogunk játszani.
1: Igen, de olyan nincs, hogy jövő héten van egy forgatás, tudsz eljönni, tehát hogy ilyen viszonylag ritkán van. Ha van egy forgatás, akkor az nyilván hónapokkal előre diszpó van.
2: Hát az én életemben megtörténhet olyan, mondjuk, hogy akár gyorsan keresnek valakit, vagy akár kiesett valaki. Ugye erre nemrég volt példa egy nagy színésznő, ugye egy nagyobb sorozatból. Azt hiszem, hogy 2 hét után kilépett. Nem tudni, hogy miért, nem tudni mi okból, de hirtelen kellett valakit utána keresni. Tehát ez bármikor megtörténhet, hogy valaki mondjuk nem vált be, vagy a producerek nem voltak elégedettek, vagy valami más dolog miatt, de új szereplőkkel. Tehát hogy az is lehet, hogy én most itt ülök nálad, és hogyha van akkor a szerencsém, akkor 3 nap múlva már máshol vagyok. Ezt a jellegét az én szakmámnak mindenféleképpen fenn kell tartani, és jobb is ebben hinni, azt gondolom, mert valahogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen búvópatak. Tehát az, hogy nem egyértelmű, vagy nem állandó jellegű, akár egy siker, attól függetlenül az bármikor bejöhet.
1: Én valamiért azt gondoltam mindig, hogy én egy ilyen jövök-megyek állandóan, mindig van valami dolgom, mindig van valami feladatom. Az én családom erre fel van készülve, így szocializálódtunk, így ismertük meg egymást. De erre is fel lehet készülni? Lehet, hogy 3 nap múlva máshol vagy? Tehát hát te családod erre fel van készülve?
2: Muszáj.
1: Utaznak veled, amikor te utazol?
2: Nem, mert amíg olyan hosszú időtartamra én azért még nem voltam, vagy nem kellett. Mondjuk azért itt vannak olyan esetőségek, hogyha az ember egy tévésorozatban szerepel, akkor mondjuk nem tudom, Izlandon van 6 hónapot.
1: Aha.
2: Most egy hasamra ütöttem.
1: Okay.
2: Nyilvánvalóan akkor azért más megoldásokhoz kell, hogy folyamodjon.
1: De amikor Hollandiában forgattatok, akkor az nem volt ilyen hosszú idő.
2: Nem, az egy hét volt. Az egy hét volt ott. Hát ez arra nem érdemes. De hogyha nyilván hosszabb idő tartamról lenne szó, akkor valahogy megoldhatnánk ezt a dolgot. Ebben biztos vagyok. Vagy én jövök vissza, ha van annyi idő,
1: értem,
2: vagy utánam jönnének ki. Ezt már többször láttam, és ez egy megszokott dolog.
1: Most ezt, amit az elején, de még kikapcsolt mikrofonnál mondtál, hogy amikor visszajöttetek, akkor még ráadásul el kellett menni a kutyáért, és most ez volt, hogy ez ugrott be, hogy te 6 hónapra elmész Izlandra, ha ilyen jönne, hogy 6 hónapra elmész Izlandra, vinnéd-e a kutyát magaddal? De hát nyilván nem hagysz itthon fél évre egy kutyát.
2: Hát nem tudom. Majd kérdezd meg akkor, hogyha majd 6 hónapig forgatok Izlandon.
1: Igen. Miközben szegény kutya, te mesélted, hogy egy hét után is úgy örült nektek, mert ő azt gondolta, hogy örökre ott hagytátok.
2: Igen, Saci kutyám, szákás, szőrű, tacskó, és nagyon-nagyon szeretjük mind a ketten.
1: Mennyi időső?
2: ő most 5 éves.
3: 5 éves.
2: 5 éves, és egy nagyon nagy nagy.
3: És
2: nagy
3: ő hogy van szocializálva? A színházba például lehet vinni kutyát? Megy veled? Forgatáson volt már?
2: Nem. Az előző kutyám a Slomó jött velem. Mm. Ő még szerepelt is színpadon. Mm. Pont a Magyar Színháznak a színpadán. És elképesztő kutya volt ő, mert szeparációs szorongó volt, ami azt kell róla tudni, hogy ugye mindenki mástól tart, és csak a gazda az, aki mellett ő megvan. Ez olyannyira erős volt nála, hogy ha én nem voltam jelen, akkor képes volt, mint egy ilyen rockstar az egész lakást tönkre vágni. Tehát megrágott dolgokat, széttépett dolgokat, és hosszas időbe telt, ameddig ezt felfedeztem benne, hogy ez az ő problémája, és erre vannak különböző megoldások, hogy ezt hogy lehet csillapítani egy kutyánál. És ennek ellenére, amikor a színpadra kellett menni, akkor a takarásban úgy ült mellettem vigyázban, hogy akár mekkora díszletelemet cipelhettek be a színpadra, vagy a zsinórpadlásról emeltek be éppen valamit, a kutya nem mozdult meg, hanem, ott volt mellettem végig.
3: És nyilván ott nem tett tökre semmit, tehát ott nem kellett attól félni, hogy...
2: Nem ugatott, nem menne ki senkinek, tehát hogy ő várt a sorára.
3: És ő milyen kutyus volt?
2: Ő is szálkás volt, én nagyon szeretem a szálkás tacskókat.
1: Én pedig azt szeretem, hogy jössz, most már másodszor voltál, és hogy mindig jókat dumcsizunk, remélem, hogy találkozunk még. Legyen és holnap így. Este, nem, holnap délután, 3-kor a Magyar Színházban, addig utána pedig egy beszélgetés a készítőkkel, meg a témával kapcsolatos szakemberekkel, úgyhogy aki erre kíváncsi,
2: nagyon sok a Magyar szeretettel Színház. Várjuk őt.
1: Ahova Máté, kösz, hogy jöttél.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Több száz diplomata útlevelet vonna vissza a kormány, idén kevesebb akácmézre számíthatunk, kicsit lehűl a levegő, holnap 22-27 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. A múlt heti robbanás után már elhárították a közvetlen baleset veszélyt, így elkezdődhetnek a szükséges munkálatok. Ehhez pedig már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Az üzemben múlt héten pénteken történt robbanás, a balesetben egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek, közülük 4-en súlyosan, de az állapotuk stabil. Az üzemi baleset nem érintette Magyarország üzemanyag ellátását. Több mint 900 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter, ezt jelentette be az egyik kormány szóvívő. Szondi Vanda azt mondta, hogy a külügyi tárca vizsgálata során komoly visszásságokra bukkantak, vagyis olyanok is kaptak diplomata útleveleket, akiknek nem járt alanyi jogon. A kormány szóvívő hozzátette azt is, hogy jelenleg az igazságügyi miniszter dolgozik azon, hogy a személyiségi jogi szabályok betartása mellett hogyan hozható nyilvánosságra az, hogy kik kaptak ilyen útleveleket. Hamarosan újra megnyílik a Miskolctapolcai barlangfürdő. A helyi polgármester közlése szerint idén augusztus közepén elindulhat a próbaüzem, és ha minden rendben lesz, akkor kora ősztől újra fogadják majd a látogatókat. A barlangfürdő még 2024. szeptemberében gyulladt ki, a felújítási munkálatai pedig nem sokkal később kezdődtek el. Tavaly nyáron már megnyitották a fürdő szabadtéri medencéit, nem sokára pedig végeznek a munkálatokkal a fürdőcsarnokban és a barlangjáratban, valamint a tetőszerkezet is hamarosan elkészül. Nem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz, tudtuk meg Bros Pétertől, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökétől.
3: Az ország déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy hétig virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása. Közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: Holnap már újra napos, száraz időben bízhatunk. A hidegfront átvonul hazánkon, így holnap estig már sehol nem lesznek záporok. Ma éjszaka 18-26, holnap napközben pedig 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokat süt majd a nap, és eső sehol nem várható, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Most úgy tűnik, hogy a hétvégén a napsütés mellett újra lehetnek frissítő záporok. Szombaton az északi északkeleti megyékben, vasárnap pedig a Dunántúlon élők ázhatnak el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Edda művek klasszikust például, szóval majd pár perc múlva az Álmodtam egy

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Unisex és a Csoda az élet után. Jön mindjárt a Republik, tőlük a Neked könnyű lehet című slágerüket hallgatjuk, az ismerős arcok és a Nélküled után, most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a repülők, ez volt a Holiday Rap. Jön mindjárt a padödő, tűnik a fáj a fejem, szól majd pár perc múlva, most pedig itt a Bagosi Brothers Company, és az olyan ő a retro rádióban.
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Karamell, ez volt a Szálok a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a bikini klasszikusa, széles tágas a tér. Előtte pedig Rácz Gergő érkezik Orsolyi Renivel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kowalski meg a Vega. Ez volt az ennyi csak. Jön a Szeresd a testem. A Baby Sisters slágere előtt hallgatjuk Sipos F. Tamástól a Nincs baj, baby című slágert. Most a retro rádió.

Legnagyobb slágerei retro rádió. Olá Gergő énekelt, ez volt a Törki a csendből. Jön mindjárt a Mesi Mausz, tőlük a Fenn a csúcson szól majd, de még előbb itt a Fresh és a Táncolj még a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Hip Hop Boys, ez volt az Ott várok rád. A balatoni lázzal érkezik pár perc múlva a 4F Club, de még előbb itt a Soho Party, és az éjjel soha nem érhet véget a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mester Tamás Sén 54 és az Altas Ser után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Gornagy Mária lesz majd az Abaházi Presszó vendége, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Roy és Ádám dalával búcsúzom. A Csapból is én folyok a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió